0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 8-án, szerdán. Vége az Orbáni közszolgálatnak. Elsötétült a magyar közmédia, és bocsánatot kért azért, hogy 16 évig hazudott és megvezette nézőit. Zümmögésből dübörgésbe. A törökországi NATO csúcson sebességet váltott a Védelmi Szövetség több milliárdos hadiipari megrendeléseket és egy védelmi bank megalapítását is elfogadták. És reflektorfényben az elesettek, emelkedik a gondozási díj és kezdődik a szociális ellátás reformja. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek.
2: A Pátria Rádió hírei. A külügyminiszter szerint Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai akcióját. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Juraj Blanár külügyminiszter szerint a NATO tagállamok mára felismerték, hogy Ukrajna nem lehet a szövetség tagja. Az ankarai NATO csúcsra érkezve hangsúlyozta, Szlovákia továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de katonai fegyverszállításokban nem vesz részt. Pozsony aknamentesítő berendezésekkel, munkagépekkel, vízszállító tartálykocsikkal és más nem halált okozó eszközökkel támogatja a megtámadott országot. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint Szlovákia hiteles és hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére. Az ankarai NATO csúcsra utazva hangsúlyozta, nem a GDP arányos költés mértéke a legfontosabb, hanem az, hogy az ország rendelkezzen a szükséges katonai képességekkel. A miniszter szerint a hadipar és a logisztika fejlesztése kulcs szerepet kap a jövőben, és fontos cél az is, hogy Európa nagyobb részt vállaljon a közös védelemből az Egyesült Államok mellett. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. Újabb heves orosz rakéta támadás érte az éjszaka Kijevet és Harkivot. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a város, több épület kigyulladt, legalább két ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszkij elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségesektől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. Norvégia csaknem 270 millió euróval erősíti Ukrajna légvédelmét. A NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentett támogatásból elsősorban Patriot légvédelmi rakétákat vásárolnak az Egyesült Államoktól, más európai országokkal közösen. Oszló emellett részt vesz egy új ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszer fejlesztésében is. Jonas Gahr Støre, norvég miniszterelnök szerint Ukrajnának most minden eddiginél nagyobb szüksége van a hatékony légvédelemre. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint két feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kém tevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Történelmi változás zajlik a magyar közmédiában. Két közszolgálati csatorna is megszakította műsorát kedden, miután az új kormány bejelentette, átalakítja a közmédia működését. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel véget ér a politikai propaganda időszaka, és a cél egy függetlenebb, hitelesebb tájékoztatás kialakítása. Az M1 képernyőjén délután egy bocsánatkérő üzenet volt olvasható, a hírműsorok pedig átmenetileg szünetelnek az új szerkesztőségi rendszer felállításáig. A csatorna estétől magyar filmeket sugároz, a Kossuth Rádióban pedig a Bartók Rádió műsora hallható. Eltűnt egy pakisztáni teherszállító repülőgép az Arab-tenger felett, a Boeing 737-es 5 fős személyzettel tartott az Egyesült Arab Emírségekből Karacsiba, amikor a pilóták navigációs rendszerhibát jelentettek. Néhány perccel később a repülő hirtelen irányt változtatott, majd megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok tengeri kutató és mentőakciót indítottak, a baleset oka egyelőre nem ismert.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Presovszkán a központ felé, a szabadsávban halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Lejátszották az utolsó két nyolcaddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. A címvédő Argentína közel 79 percnyi játék után még felettébb nehéz helyzetben volt, de 0-2-ről fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot. Nem kis meglepetésre a 15. percben az afrikaiak szereztek vezetést. Nem sokkal ezután egyenlíthettek volna a dél-amerikaiak, de Lionel Messi 11-esét Mostafa Sobeir kivédte. A 8-szoros aranylabdás 8-szor rúghatott büntetőt VB-n, és 4-szer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi 11-est. Ezután a kapufát találta el 27 méteres szabadrúgásból. A 67. percben megduplázta az előnyét az egyiptomi gárda. Ezt követően rákapcsolt a címvédő, nagy erővel rohamozott, és a 79. percben Cristian Romero fejjel szépített, 4 perccel később pedig Messi kiegyenlített. A 92. percben pedig fordítottak az argentinok. Lautaro Martinez beadását Enzo Fernández fejelte a hálóba. Argentína a 8 között vasárnap hajnalban Svájccal találkozik, amely a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát. A rendes játék

sorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur Reykjavik otthonában lépett pályára a párharc első mérkőzésén és a 92. percben kapott góllal 1-0-ás vereséget szenvedett. A hazaiak jóval több helyzetet alakítottak ki, kapufákig is eljutottak, és Samuel Petrás több nagy védést is bemutatott. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Slovan csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni Asja Muhammad magyar-amerikai kettős 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a Katezsina Sinyákova Taylor Townsend első helyen kiemelt cseh-amerikai duótól a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének negyed döntőjében. A Rebeka Šramková Linda Noskova szlovák cseh kettős pedig 7-5-6-4-re kikapott a Katarzyna Piter Anna Sziszková lengyel cseh duótól. Stollár Fanni vegyes párosban is búcsúzott, a horvát Mate Pavic az oldalán 7-6-6-3-ra kikapott az elődöntőben a Storm Hunter Mark Polmans ausztrál kettőstől. A férfiaknál a szerb Novak Djokovic 5 szedben több mint 5 órás csatában győzött a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen, így bejutott az elődöntőbe, és készülhet a címvédő olasz Jannik Sinner ellen. Piros Zsombor 6-0-6-3-ra verte a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Getut, a romániai Jászvásáron zajló Challenger teniszviadal első felvonásában. Jekyll Vivien ezüstérmet szerzett 400 vegyesen a müncheni ifjúsági úszó Európa-bajnokságon. A dán Mats Pedersen győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszán, a norvég Torstein Traen közel 8 perc előnnyel átvette a szlovén Tadej Pogacsartól a sárga trikót. Átmenetileg felfüggeszti az orosz olimpiai bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

6 óra 18 perc, július 8-án, az Allergia Nemzetközi Napján, Ellák napja van. Az Ellák Attila Hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés Ilek. A név eredete bizontalan, talán a germán Eilke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. De valószínűbb, hogy a név török eredetű és azonos tőről fakad a Jelek és az Üllő névvel. Ezen kívül még Jenő, Eszter, Terézia, Kilián és Eugén napja van. A szlovák naptár szerint pedig Iván napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. 400 évvel előzte meg a tudományt egy flamand festő. Kiszámolták, mikor fog elpusztulni az utolsó növény a földön, és ketté szakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Egy 1611-ben készült festmény olyan állati viselkedést ábrázolhat, amelyet a tudomány csak tavaly igazolt. Jan Brueghel Levegő című művén egy óriás korai denevér látható, amint repülés közben egy énekes madarat zsákmányol. A kutatók szerint ez különösen figyelemre méltó, mert jelenlegi ismereteink alapján ez az egyetlen denevérfaj, amely a levegőben vadászik madarakra, és a zsákmányát repülés közben fogyasztja el. A jelenséget csak 2025-ben sikerült modern nyomkövető és akusztikai eszközökkel egyértelműen bizonyítani. A szakembereket most az foglalkoztatja, hogyan ismerhette ezt a rendkívül ritkán megfigyelhető viselkedést a 17. századi festő. Lehetséges, hogy saját megfigyelés alapján dolgozott, de az sem kizárt, hogy korabeli beszámolók vagy más megfigyelések ihlették a különleges jelenetet. Bár a Föld nem marad örökké lakható, a növényeknek még rendkívül hosszú jövőjük lehet. Egy új kutatás szerint az utolsó növények akár még 1,87 milliárd évig is fennmaradhatnak bolygónkon. A kutatók számítógépes klímamodellek segítségével vizsgálták, hogyan alakítja át a Földet a nap fokozatosan erősödő sugárzása. Az egyik forgatókönyv szerint a légkör szén-dioxid tartalma csökkenhet olyan mértékben, hogy a fotoszintézis leáll. A másik lehetőség szerint a bolygó átlag hőmérséklete emelkedik olyan magasra, hogy a növények már nem képesek túlélni. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ezek az előrejelzések nem számolnak az evolúcióval, vagy az esetleges jövőbeli technológiai megoldásokkal. Így elképzelhető, hogy a növények, vagy akár az emberiség még ennél is tovább késleltetheti a Föld élővilágának végét. Kritikus állapotba került Ausztria legnagyobb gleccsere, a Pasterze. A szakemberek szerint az alsó gleccsernyelvet már csak egy keskeny jégsáv köti össze a felső jégmezővel, és ha a meleg idő tartós marad, ez a kapcsolat akár még idén megszűnhet. Ez nem jelentené a gleccser azonnali eltűnését, de az alsó része leválna, és önálló úgynevezett holdhíggé válna, amely már nem kap utánpótlást. Ebben az esetben a tiroli Gepecsferner venné át Ausztria legnagyobb gleccsere címét. A jelenség nem egyedi. Svájcban a gleccserek már június végére elveszítették a télen felhalmozott hótakarójukat, így azóta már közvetlenül az évezredes híg olvad. A kutatók szerint a gyorsuló olvadást az egyre melegebb nyarak és a csökkenő hómennyiség egyaránt fokozza.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 8-án, Ellák és Iván napján. Van munka, amit nem munkahelyen végeznek, mégis egész nap tart. Amikor valaki otthon gondozza a beteg szülőjét, fogyatékos gyermekét, vagy rászoruló hozzátartozóját, az nem néhány óra segítség, hanem sokszor egy teljes életforma. Most emelkedtek a gondozási támogatások és a létminimumhoz kötött határok is. Januártól pedig jön az új rendszer. A következő percekben azt nézzük meg, mit jelent ez a családoknak a gyakorlatban. Több pénzt, kevesebb ügyintézést, netán újabb bizonytalanságot. Erről lesz szó nem sokára, most a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: Gyűjtést hirdetett Párkány városa a június végi tűzvészben megrongálódott kulturális központ helyreállítására. A lángok a Barta Gyula galériának, a Danubius mozinak és több közösségi térnek is otthont adó épület együttest pusztították. A becsült kár eléri a 3 millió eurót. A város évvégéig várja a lakosság és a támogatók felajánlásait, amelyeket kizárólag az épületek felújítására és a kulturális infrastruktúra helyreállítására fordítanak. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják. Különleges kiállítás nyílt a Lévai zsinagógában, a tárlaton a Zselízi Büntetés Végrehajtási Intézet elítéltjeinek 28 festménye látható, amelyek a börtön kulturális programjai keretében készültek. A szervezők szerint a kiállítás nem csak művészeti élményt kínál, hanem arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az alkotás és az önkifejezés a büntetés letöltése alatt is fontos szerepet játszhat a visszailleszkedésben. A kiállítás július 20-áig látogatható.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Presovszkán a központ felé, a szabadsávban halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: zene.
1: 6 óra 35 perc. Júliustól ismét emelkedett a létminimum, és ezzel együtt több olyan határ is és juttatás is megmozdul, amely sok család mindennapi pénzügyeit érinti. Különösen fontos ez azoknak, akik otthon gondoznak súlyosan beteg, fogyatékos vagy segítségre szoruló hozzátartozót. A gondozási támogatás összege is nőtt. Ez elsőre technikai, szociális hírnek tűnhet, de valójában nagyon emberi kérdés, mennyit ér az a munka, amit sokan otthon láthatatlanul napi 24 órában végeznek. Ráadásul januártól az egész rendszer átalakulni látszik. Hogy kinek jár több pénz, kinek kell figyelnie az ügyintézésre, és hol lehetnek a buktatók, arról Köbböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: 2025. októberének első felében volt egy minisztérium bejelentés, egy sajtótájékoztató, ugye a Munkaszociális és Családügyi Minisztérium részéről, amikor is azzal jöttek, hogy ugye az előkészített reform jelentősen meg akarja erősíteni a rászoruló emberekről való gondoskodást, különösen az otthoni környezetben. Ugye Erik Tamás miniszter akkor hangsúlyozta, hogy hát a cél elsősorban azoknak a családoknak és a hozzátartozóknak a támogatása, akik otthon gondoskodnak a rászorulókról. Mik tehát a most életbe lépő változtatások?
2: Pillanatnyilag talán beszéljünk arról, hogy július 1-től 729 euróra emelkedett a gondozási díj, illetve továbbra is érvényes, hogy 200 euróval emelik azoknak, akik kiskorúakról gondoskodnak. Természetesen vannak olyanok is, akik több mint két szeméről, illetve két szeméről gondoskodnak. Az ő esetükben is emelkedett 769 euróra ez a díj, tehát lényegében ez egy várható dolog volt, mert már évek óta a minimál bérhez igazítják ezt az összeget. Hát ezzel szemben természetesen majd január 1-től változni fognak a dolgok, nem egy általános kifizetésről lesz szó, hanem átmegy teljesen a szociális szolgáltatások szférájába ez a gondozási díj, ami január 1-től 740 euró lesz, de ami változik, az az lesz, hogy minden ilyen gondozót automatikusan a hivatalok, tehát nem kell senkinek semmit csinálnia, automatikusan a hivatalok át fogják regisztrálni ebbe a szisztémába, és akkor fokozatosan majd megváltozik olyan értelemben ez az egész dolog, hogy már nem csak egy személy gondoskodhat, hanem akár három személy is egyről. Természetesen ez a gondozó, illetve a gondozottnak az elhatározása szerint történik.
1: Említette itt azt, hogy mennyiben emelkednek most ugye júliustól ezek az összegek. Nehéz ezt így ránézésre megmondani, valószínűleg valakinek elegendőnek tűnik, valaki pedig nem is tudom, összehúzza, vagy félrehúzza a száját, hogy ebből hogyan lehet megélni. Tud erre valami gyakorlati kapaszkodót mondani, hogy ez mégis mekkora segítség tud lenni azoknak, akiket 24 órában gondoskodnak a rászoruló hozzá tartozójukról, rokonukról?
2: Nos, itt továbbra is fennáll az a probléma, hogy ezt az összeget kapják azok is, akik olyan személyekről gondoskodnak, akik mondjuk többnyire felügyeletet igényelnek, de konkrét dolgokat nem kell körülöttük csinálni, illetve ha kell is, akkor az nem azt jelenti, hogy meg sem lehet mellőlük mozdulni. Hogy egy példát hozzak fel, nagy különbség van a között, ha valakinél előfordulhat valamilyen kritikus helyzet, amiben be kell avatkozni, és ezért szükség van gondozóra, vagy pedig olyan szeméről, aki lélegeztetőkészüléken van otthon, illetve képtelen maga körül bármit is megcsinálni, tehát itt ez a rendszer különbséget nem csinál. Tehát mindenki ugyanazt a pénzt kapja, holott az egyik esetben bizonyos mértékű idézőjelben mondva szabadja van a gondozónak, a másik esetben lényegében el sem mozdulhat a gondozott mellől, mert bármely pillanatban nagyon komoly dolgok léphetnek fel. Tehát ebben az esetben nagyon kevés ez az összeg, Másik esetben is természetesen lényegében ebből kell megélni, tehát ez már mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy mennyire elég az életviteléhez. Általánosságban véve nem nagy ez az összeg, mert a gondozó teljességgel le van kötve. Tehát a törvény ugyan megadja számára azt a lehetőséget, hogy a gondozás mellett még dolgozzon, de nagyon-nagyon meghatározott körülmények között, és természetesen nem mehet el akár egész napra, tehát egy teljes munkaidőre.
1: Egy kicsit maradva még az életszerűség bemutatásánál, azt képzeljük el, hogy valakinek mondjuk úgymond lerobban a szülője, tehát hogy gondozásra szorul, ő adott esetben vagy ott hagyja a munkáját, vagy valamilyen más módon hát vált erre a kényszerű életformára, és elmegy gondozni a saját szülőjét, és akkor ő ezért kap valami juttatást, illetve nyilván fogyatékos gyermek, vagy más rokon, aki hirtelen ellátásra szorul. Ezekről az élethelyzetekről beszélünk ekkor?
2: Igen, uh-huh. Természetesen. Tehát nyugodtan előfordulhat, hogy valaki egy jól fizetett állásból kényszerül ebbe a helyzetbe. Ő is ugyanezt az összeget fogja kapni, és lényegében nincs választása, mert romlik az életkörülménye, és kihatással van az egész család bevételére, és természetesen nem beszélve természetesen arról, hogy ennek a személynek teljesen megváltozik az élete, már mint aki gondoz, mondjuk egy nyitott mindennapi emberek között való lét egy bezártságra változik, tehát itt nem csak egy ilyen munkaszintjén, úgymond idézőben munkaszintjén kell nézni ezt az egész dolgot, hanem a pszichikai hatása is hatalmas, amikor valakinek ennyire megváltozik az élete.
1: Az, amit itt előbb felsorolt, vagy taglalt, ugye, hogy ugyanazt a pénzt kapja az is, aki bár rászoruló, de nem a nap minden percében igényli azt tulajdonképpen, csak hát valaki legyen mellett, és van, aki viszont tényleg rendkívül aktív jelenlétét igényli a segítő személyzetnek. Ön ekkor visszaélésről beszél, vagy a rendszer pontatlanságairól, vagy túlzott általánosítási módozatáról?
2: Hát én inkább arról beszélek, hogy a rendszer ilyenkor elakezekkel politikát folytat, tehát oldjátok meg magatok, ahogy tudjátok, mert elképzelhetetlen, hogy egy személy 24 órás szolgálatot nyújtson, és ezt heteken, hónapokon, éveken át, és a rendszer itt ebben nem segít. Tehát mondjuk január 1-től, aki negyedik szintre lesz besorolva, az kap havi 90, aki ötödikre havi 270 eurót arra, hogy formális segítséghez nyúljon. Ez mondjuk akár egy városi gondozói szolgálat is lehet, de itt is van egy hátulütő, mert lényegében megfizetheti ezt a szolgálatot, ami nem olyan sok óra lesz, de pont ezeknek a családoknak először ki kell fizetni, aztán kérvényezi a hivataltól, tehát hónapokon keresztül saját pénzből kell ezt a szolgáltatást fizetni, tehát ez sem egy igazi segítség, ha azt veszük, mert pont ezek a családok nem olyan anyagi helyzetben vannak, hogy akár 1000 eurókat félretegyenek, hogy megkapják a hivataltól a pénzt.
1: Azt mondja, hogy ez nem fönntartható, meg működtethető, hogy valakiről 24 órában egyetlen személy gondoskodjon. Hozzátenném, hogy már pedig a realitás sok esetben ezt mutatja, és még ha kénytelen, kelletlen módon is, de hát ez így zajlik, meg így folyik. A másik meg, hogy ugye van olyan változtatás, hogy a jövőben akár 3 gondozó is megkaphatja ezt a pénzt, tulajdonképpen, hogy így, ahogy mondja, valahogy azt a felelősséget, azt a munkaidőt valamennyire, hogy effektívebbé tegyék, széterítik 3 ember között, de hát itt belép az, hogy van-e egyáltalán ellátó személyzet. Tehát, hogy található-e olyan ember, aki vállalja ezt a munkát, és akár ekkora létszámban?
2: A klienseim közül között feltettem pár kérdést ezzel kapcsolatban. Ez ideig nem ismerek egyetlen olyan gondozót sem, amely azt mondta, hogy felosztják ezt az összeget. Már csak nem is azért, mert nem lenne szüksége segítségre, hanem azért, hogy 740 eurót jövő évtől, tehát 740 eurót jövő évtől felosztani három személy között, azt akárhogy osztogatjuk, akkor sem nagy pénz egy 24 órás szolgálatra átvetítve. Tehát itt a legnagyobb gond nem az, hogy van egy lehetőség és kihasználjuk, hanem azt, hogy egyszerűen nem találunk embert, aki ennyi pénzért elvállalja. Tehát továbbra is csak arra számíthatunk, hogyha fel is lesz osztva ez a pénz, akkor felelősségteljes hozzáállással bíró családtagokról lesz szó, akik különben is már eddig valamennyit segítettek, illetve jövőben is vannak ilyen terveik, de nem hiszem, hogy ez egy olyan megoldás, ami után fellélegeznek a gondozók.
1: Ami a rendszer átalakulását illeti, mi fog történni 2027. januárjától?
2: Elsősorban arra kell számítani, hogy januártól már majd fokozatosan, nem rögvest, fokozatosan a gondozási díjat majd a gondozott fogja megkapni, már pont azért, hogyha esetleg több gondozóról lesz szó, hogy fel tudja közöttük osztani a pénzt. A másik dolog az, hogy lényegében a gondozott szempontjából olyan hatalmas változások, más változások nem történnek, mert mindent elintéz helyette a hivatal. Viszont január 1-től a már említett 90, illetve 270 euró még mint lehetőség ott fog lenni ennek a gondozott személynek, hogy más szolgáltatásokat is kihasználjon. Fontos dolog, hogy januártól már a gondozónak nem fogják nézni a keresetét, tehát nem lesz semmilyen megkötés, hogy mennyi összegig most az életminimum 2,5-szereséig lehet bevétele, ilyen megkötés már nem lesz egyáltalán. Tehát ezek a fő dolgok, amik januártól várják a gondozókat.
1: Hát az ember beleképzel a gyakorlati részbe, talán ez volt a legigazságtalanabb pontja az egésznek, nem? Tehát, hogy a gondoz valaki egy rászorulót, és még az állam megnézi, hogy egyébként van-e keresete, mert ha van, akkor nem is kaphat annyit.
2: Ez teljességgel egy igazságtalan hozzáállás volt, mert valóban a gondozás mellett is van sok olyan munka, amit el lehet végezni, akár számítógép mellett, tehát még csak el sem távolodott a gondozótól, és egyszerűen lehetetlen volt nyugodtan valamilyen keresethez jutni, kiegészíteni ezt a bevételt, mert még ezt is ellenőrizte az állam. Tehát ez a logikáját sem tudom felfogni eddig se, és nagyon örülök, hogy már legalább ez a változás megtörtént.
1: Azt mondja, hogy amikor januártól fokozatosan megtörténik majd a reformnak, tulajdonképpen a maga a reform, vagy hát az ezzel kapcsolatos változások, akkor ott majd mindent a hivatal intéz a rászorulók helyett. De mi az tulajdonképpen, ami ilyenkor intéződik? Adott esetben felülbírálják-e azoknak a juthatott támogatásukat, akik már azt mondjuk kapják?
2: Itt csupán egy adminisztratív változás fog megtörténni, tehát aki nem fog továbbra sem kérvényezni ezt az integrált megbírálást, az továbbra is a régi szerint fog működni, csupán megváltozik a formája ennek a kifizetésnek, és természetesen arra is gondolni kell, ami még pillanatnyilag nem teljesen tisztázott, hogy mivel a gondozott kapja meg a pénzt, majd milyen formában fogja ezt igazolni a hivatal felé, hogy ez valóban át lett adva a gondozóknak, mert a személyi asszisztencia keretein belül ez például így működik. Amit nem említettünk, hogy ez is január 1-től 6,81 euró emelkedik. Tehát még ez is egy másik változás lesz, hogy valamilyen formában majd ott kell, hogy legyen egy havi kimutatás, illetve igazolás, amit a hivatalnak el kell küldeni. Legalábbis pillanatnyilag ez az elképzelés, de pontos formája még nem ismert.
1: Összességében, amikor az ügyfelével beszél, akkor mit érzékel, hogyan veszi, hogyan látja ez az érintett közösség ennek a szociális reformnak az elemeit és a sorra következő változásait?
2: Hát elsősorban bizonyos félelem uralkodik, az minden változás környékén, mert még lényegében pontról pontra nem tudják, nem ismerik az emberek, hogy mi várja őket. Másik dolog az, és számomra ez is egy nagyon lényeges, az a lényegi változás, hogy meg kellene, hogy változzon, hogy kikapja meg a gondozási díjat, az további kérdéseket von maga után, mert vannak sok olyan gondozottak, akik azért vannak épp gondozva, mert képtelenek akár a pénzükről gondoskodni, illetve határozni, és most egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy bizonyos felelősség fog rájuk hárulni. Természetesen megvan a lehetősége arra, hogy megbízott személy fogja ezt az egész adminisztratívát végezni, de ezt nem igazán tartom egy szerencsés dolognak, tehát ezen el kellett volna gondolkodni.
1: Azt nem tartja szerencsés dolognak, hogy a gondozott fogja majd ezek után megkapni a pénzt, és hát nem a gondozó?
2: Ilyen esetekben igen, aha, mert szerintem meg kellett volna hagyni azt a kiskaput, hogy ha egyszer meg lett kötve egy bizonyos szerződés azzal a gondozóval, akkor a hivatal akár automatikusan számára küldje ezt a pénzt. Nem látom lényegi értelmét, hogy miért kell egy személyen átfolynia ennek a pénznek, amikor mondjuk egy személy gondoskodik a ráutaltról. Tehát,
1: de mégis miért? Hát csak nem teljesen dilettáns döntés hozott, vagy érzéketlen döntést hozott ezzel kapcsolatban a minisztérium, gondolnám, nem?
2: Hát természetesen nem, viszont itt már nem annyira komplikálták az előírásokat, hogy akár tekintettel legyenek az ilyen helyzetekre is, hanem úgy oldották meg, hogy akkor vagy egy hivatal fogja képviselni, vagy egy megbízott személy fogja képviselni ezt a személyt, holott eddig egyszerűen egyenesen megkapta a gondozó a pénzt, és a hivatal számára sem kellett további adminisztratívát végezni.
1: Ugye mindig arról beszélünk, hogy mi történik azokkal, akik ezt a gondozói díjat kapják, vagy egyébként ebben az élethelyzetben vannak már egy ideje, de talán egy kérdés elejéig jó lenne tisztázni azt, hogy tulajdonképpen mi az első jel, amikor egy családnak el kell gondolkodnia azon, hogy jogosult lehet gondozási támogatásra mondjuk az érintett családtagjuk. Tehát, hogy én nem tudom, amikor a hozzátartozó már nem tud egyedül fürdeni, enni, közlekedni, vagy ennél szigorúbb feltételek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indulni ennek az összegnek a kérvényezése felé.
2: Igen. Két lehetőség, illetve két út van itt. Az egyik út az, amikor olyan ráutaltságról van szó, amikor az illető már képtelen egymagában biztonságban létezni otthoni környezetben, vagy pedig nem képes a saját magáról olyan módon gondoskodni, hogy például akár az étkezését saját magának bebiztosítja, vagy pedig valóban ezt a személyi higiénát elvégezze segítség nélkül, illetve nem, hogy segítség nélkül, de még valamilyen baleset is előfordulhat közben. Illetve vannak olyan esetek, amikor lényegében fizikailag elég jó kondícióban is van a gondozott személy, viszont más síkon, gondolkodásában, pszichikai szinten olyan állapotban van, hogy akár más olyan dolgok fordulhatnak elő, hogy nem tudja, hogy milyen környezetben van, nem tud orientálódani, akár ha nincs rá felügyelve, elhagyja a háztartást és dezorientált. Tehát sok ilyen lehetőség van, de minden esetre az a fő vonala ennek az egész dolognak, hogy megszűnik az a képessége ennek a személynek, hogy biztonságban egymaga létezzen, illetve gondoskodjon saját maga szükségleteiről.
1: Az egy belegondolva az elképesztő családi tragédia, vagy egy ilyen katarzis pont lehet, mikor ráeszmél a család arra, hogy valakinek otthon fog kelleni maradni, így is az eddigi életét felmondani.
2: Ez egyértelműen, tehát ez egy hatalmas elhatározás. Tehát itt döntenie kell a családnak, hogy lényegében otthoni környezetben fog-e gondoskodni a hozzátartozójáról, vagy pedig akkor különféle lehetőségeik, akár nincs olyan személy, aki tud gondoskodni, mert szintén nem olyan egészségi állapotban, és ebben az esetekben el kell gondolkodni, intézményi ellátásról, tehát ez egy hatalmas változás az egész család életében.
1: És még arról nem is beszéltünk, hogy mi van, ha nincs család. Júliustól emelkedett a gondozási díj, januártól pedig újabb változások várnak a rászorulókra. A részletekről Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.

0: Finta Viktória, a Jókai Színház tavaly nyáron kinevezett dramaturgia az elmúlt évadot értékeli, és természetesen mesél nekünk a következő év programjáról is. De nem csak színházról, hanem könyvekről, írásról, fiatalságról és a nyárról is beszélgettünk. Egyre élesedik a mezőny a labdarúgó világbajnokságon, már a negyed döntők következnek. Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük az elmúlt mérkőzéseket, a kieséses szakasz legnagyobb meglepetéseit, csalódásait, a VB felfedezettjeit, rekordjait és természetesen a további esélyeseket. Fica János vagyok, várom Önöket a Nappaliban 9 órától a Pátria Rádió hullámhosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. július 8-án, szerdán Ellák és Iván napján. Fekete képernyő, fehér betűk, egy mondat, amely egyszerre volt bocsánatkérés, ítélet és politikai korszakhatár. A közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért mégis ezt tettük. Magyarországon tegnap délután nem egyszerűen egy tévécsatorna adása állt le, hanem látványosan összedőlt az Orbán rendszer egyik legfontosabb hatalmi eszköze. Csak hogy a következő kérdés már az, ebből valódi közszolgálati média lesz, vagy csak egy új hatalom írja át a képernyőt? Erről lesz szó nem sokára, most hírek a mikrofonnál, Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A védelmi miniszter szerint hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére Szlovákia. Német biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy robbantásos merényletet. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint Szlovákia hiteles és hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére. Az ankarai NATO csúcsra utazva hangsúlyozta, nem a GDP arányos költés mértéke a legfontosabb, hanem az, hogy az ország rendelkezzen a szükséges katonai képességekkel. A miniszter szerint a hadipar és a logisztika fejlesztése kulcs szerepet kap a jövőben, és fontos cél az is, hogy Európa nagyobb részt vállaljon a közös védelemből az Egyesült Államok mellett. Norvégia csaknem 270 millió euróval erősíti Ukrajna légvédelmét. A NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentett támogatásból elsősorban Patriot légvédelmi rakétákat vásárolnak az Egyesült Államoktól, más európai országokkal közösen. Oszló emellett részt vesz egy új ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszer fejlesztésében is. Jonas Gahr Støre, norvég miniszterelnök szerint Ukrajnának most minden eddiginél nagyobb szüksége van a hatékony légvédelemre. Újabb heves orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet és Harkivot. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a város, több épület kigyulladt, legalább két ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszky elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségesektől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint két feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kém tevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Történelmi változás zajlik a magyar közmédiában. Két közszolgálati csatorna is megszakította műsorát kedden, miután az új kormány bejelentette, átalakítja a közmédia működését. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel véget ér a politikai propaganda időszaka, és a cél egy függetlenebb, hitelesebb tájékoztatás kialakítása. Az M1 képernyőjén délután egy bocsánatkérő üzenet volt olvasható, a hírműsorok pedig átmenetileg szünetelnek az új szerkesztőségi rendszer felállításáig. A csatorna estétől magyar filmeket sugároz, a Kossuth Rádióban pedig a Bartók Rádió műsora hallható. Marine Le Pen hivatalosan is bejelentette, hogy indulni kíván a 2027-es francia elnök választáson. A Nemzeti Tömörülés vezetője az RTL rádiónak nyilatkozva megerősítette, minden nehézség ellenére vállalja a megmérettetést. Bejelentése tovább erősítheti a politikai vitákat Franciaországban, mivel jelöltségét korábbi bírósági ügyei is övezik. Közben az országban továbbra is vitákat vált ki Marine Le Pen elnökjelöltsége. Édouard Philippe, korábbi miniszterelnök, képmutatással vádolta a nemzeti tömörülés vezetőjét, emlékeztetve arra, hogy korábban ő maga is élesen bírálta a bírósági ügyekbe keveredett politikusokat. A republikánusok szerint Le Pen veszélyezteti az intézményekbe vetett bizalmat, míg Gabriel Attal volt miniszterelnök úgy fogalmazott, egy jogerősen elítélt politikus indulása komoly erkölcsi kérdéseket vet fel.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat. Útkarban tartók dolgoznak Kassán a Presovszkán a központ felé, a szabadsávban halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800. Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: Lejátszották az utolsó két nyolcad döntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. A címvédő Argentína közel 79 percnyi játék után még felettébb nehéz helyzetben volt, de 0-2-ről fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot. Nem kis meglepetésre a 15. percben az afrikaiak szereztek vezetést. Nem sokkal ezután egyenlíthettek volna a dél-amerikaiak, de Lionel Messi 11-esét Mostafa Sobeir kivédte. A 8-szoros aranylabdás 8-szor rúghatott büntetőt VB-n, és 4-szer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi 11-est. Ezután a kapufát találta el 27 méteres szabadrúgásból. A 67. percben megduplázta az előnyét az egyiptomi gárda. Ezt követően rákapcsolt a címvédő, nagy erővel rohamozott, és a 79. percben Cristiano Romero fejjel szépített, 4 perccel később pedig Messi kiegyenlített. A 92. percben pedig fordítottak az argentinok. Lautaro Martinez beadását Enzo Fernández fejelte a hálóba. Argentína a 8 között vasárnap hajnalban Svájccal találkozik, amely a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát. A rendes játékidőben mindössze 2-2 helyzetet alakított ki a két együttes, majd a hosszabbításban 1-1-et, de gólt nem szerzett. A büntetőknél a svájciaknál csak Manuel Akanji hibázott, míg a dél-amerikaiaknál Davinson Sanchez a lécre bombázta a labdát, míg Juan Camilo Hernández lövését a svájci kapus Gregor Kobel kivédte. Svájc először nyert büntetőpárbajt a VB-n. Ma szünnap lesz a világbajnokságon. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként a bajnok Győr kezdte meg szereplését a nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur Reykjavik otthonában lépett pályára a párharc első mérkőzésén, és a 92. percben kapott góllal 1-0-ás vereséget szenvedett. A hazaiak jóval több helyzetet alakítottak ki, kapufákig is eljutottak, és Samuel Petrás több nagy védést is bemutatott. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Szlovan csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai kettős 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a Katezsina Sinyáková Taylor Townsend első helyen kiemelt cseh-amerikai duótól a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének negyed döntőjében. A Rebeka Šramková, Linda Noszková, szlovák cseh kettős pedig 7-5-6-4-re kikapott a Katarzyna Pitter, Anna Sziszková lengyel cseh duótól. Stollár Fanni vegyes párosban is búcsúzott, a horvát Mate Pavicsal az oldalán 7-6-6-3-ra kikapott az elődöntőben a Storm Hunter Mark Polmans ausztrál kettőstől. A férfiaknál a szerb Novak Djokovic 5 szedben több mint 5 órás csatában győzött a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen, így bejutott az elődöntőbe, és készülhet a címvédő olasz Jannik Sinner ellen. Piros Zsombor 6-0-6-3-ra verte a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Getut, a romániai Jászvásáron zajló Challenger teniszviadal első felvonásában. Jekyll Vivien ezüstérmet szerzett 400 vegyesen a müncheni ifjúsági úszó Európa bajnokságon. A dán Mats Pedersen győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszán, a norvég Torstein Traen közel 8 perc előnnyel átvette a szlovén Tadej Pogacsartól a sárga trikót. Átmenetileg felfüggeszti az orosz olimpiai bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 14 perc. Tegnap délután olyan jelenet történt Magyarországon, amire évtizedek múlva is hivatkozni fognak. Elsötétült az M1 képernyője, leállt a Kossuth Rádió hírszolgáltatása, és a közmédia saját felületén kért bocsánatot azért, hogy éveken át hazudott. A Tisza kormány szerint ezzel véget ért a propaganda korszaka, és elkezdődik a közmédia újjáépítése. A Fidesz szerint viszont ez nem felszabadítás, hanem önkény. Az új hatalom lekapcsolta az ország egyik legfontosabb csatornáját. Magyari Péter, a Válasz Online újságírója a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Próbáljunk egy kicsit beszélni azok irányába, akik hát ezzel nem értenek egyet, sőt, ezt amolyan minden határon való átlépésnek látják, vagy annak gondolják, beszélve ugye hát a legaktuálisabb magyarországi történésekről, amelyeknek van tényleg minimum sajtótörténeti jellege. Milyen objektív kritériumok alapján mondható ki az, hogy az Orbán korszak közmédiája az nem csupán amolyan jobboldali vagy kormánypárti hangvételű média volt, hanem egyenesen propaganda eszköz?
1: Igen, ezek mindig nagyon nehéz dolgok, hiszen ezt nem lehet kilóra megmérni, mint mérlegre rárakni, de azért vannak szempontok. Az egyik ilyen szempont az, hogyha megnézzük, hogy a hírekbe egyáltalán kik kerülhettek be, milyen vélemények kerülhettek be, kik szerepelhettek. És itt bizony ez egy teljesen jogos panasza volt a választási kampány alatt a Tisza pártnak, az ország legnagyobb ellenzéki pártja, sőt, mint utólag kiderült, legnagyobb pártja lényegében nem szerepelt, tehát nem mondhatta el a véleményét. Úgy ment le egy választási kampány, egy többpárti demokráciában, hogy egyetlen egy párt politikusai szólalhattak meg a közmédiában, mert önmagában ez egy nagyon durva elfogultság, nem beszélve arról, hogy milyen módon épültek fel a hírek, mennyire csak egyfajta vélemény jelenhetett meg, egyfajta szempontrendszer jelenhetett meg a rádióban. Ebből a szempontból tényleg ma azt kell mondani, hogy még kelet-európai mércével mérve is rettenetesen elfogult volt a közmédia. Nem is beszélve arról, hogy ez micsoda kifizető hely volt nagyon sok ember számára. Indokolatlan terhet jelentett egyébként a magyar költségvetésnek. 167 milliárd forintból működött a legutolsó 2025-ös évben. Ez valami egészen érdetlen pénz ahhoz képest egyébként, hogy milyen csekély hatása volt, mert azért azt nem lehet mondani, hogy nagyon sokan követték a műsorait.
0: Mi jön ezek után, mit lehet várni innentől kezdve, hogy mondjuk átalakítják a közmédiát, és hát mik azok, amit figyelni kell tulajdonképpen akár a nézőnek, hallgatónak, ahhoz, hogy láthassa, hogy nem ugyanabba az irányba történnek majd változások, amik eredményezték az elmúlt 16 év Orbáni közmédiáját.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas és egyébként nehéz feladat lesz. Főleg azért, mert azért, tehát Magyarországon nagyon elszoktunk attól, hogy a

0: média az valamiféleképpen középen álljon, vagy objektív legyen, és ezért nagyon nehéz mihez hasonlítani. Nagyon nehéz megtalálni ezt a mércét, hogy ennek pontosan milyennek kellene lenni. Ezért lehet abban bízni, hogy mostani kormány ezt olyanokra bízza ezt a munkát, akik valóban szakemberek, akiknek nincsen olyan szintű politikai elfogultsága, hogy ebből probléma legyen, de hát ezt, hogy meglátjuk. Egyelőre azt látjuk, hogy ami eddig volt, annak vége, az a hírszolgáltatás megállt, hogy aztán milyen emberekkel hogyan épül fel az új hírszolgáltatás, hát arról eddig nagyon keveset lehet tudni. Néhány vezetőt ismerünk, de az se világos, hogy ők közül ki az, aki hosszabb távra marad, ki az, aki ideiglenesen egy ilyen átállásban vesz részt. Szóval figyelnünk kell. Na, az biztos.
1: Így az eszembe, hogy hogyan lehet ezt biztosítani, tehát ugye akár, én nem tudom, évekre, évtizedekre, hogy egy hasonló amolyan Orbáni átalakítás nem elsen már végbe, még akkor sem, hogyha hatalomváltás történik Magyarországon, de mi a véleménye igazából arról, hogy mi történik azokkal a nézőkkel, akik 10-15 éven át ebből a közmédiából tájékozódtak, és hát most azt látják, hogy az a csatorna, amelynek hittek, szinte feltétel nélkül, az maga írja ki, hogy hazudott. Tehát, hogy ez, én nem tudom, ez egy társadalmi sok, vagy számukra egy megalázó momentum, vagy olyan felszabadító pillanatként élhetik meg.
0: Ez, el tudom képzelni, hogy sokak számára ez nagyon meglepő és megdöbbentő, akár sokkoló is. Ugyanakkor ezek a vádak azért nagyon régóta elhangzottak a közmédiával szemben, különböző más csatornákon, más politikusoktól. Tehát én azt veszem észre, hogy az emberek nagy többsége inkább felszabadult. Inkább azt érzi, hogy na végre. Szerintem jóval több ember bosszantott Magyarországon a közmédia hangvétele, mint amennyi hit neki, és ezt mutatják egyébként a tegnapi fejlemények is. Szervezett a Fidesz egy kisebb tüntetést a közmédia épületéhez, mint egy az elbocsátott alkalmazottak véleményében, és azért a képeket ember sem jelent meg egy olyan országból. Csak a határon belül 9,5 millió embernek szól ez a TV és rádió, tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom elsöprő többsége azt gondolja, hogy ez egy ideje való és megalapozott döntés volt.
1: Hát az, valószínűleg az a kérdés, hogy azok, akik mondjuk eddig örvendeztek a 16 év alatt kínált tartalomnak, azok el tudják-e képzelni, hogy egy másik felállás az tud-e független lenni, és nem úgymond hát a sajátját mondani, de itt talán át is kapaszkodnék egy másik témára. Magyar Péter most nincs a parlamentben, törökországi NATO csúcson van, majd ugye bejelentette, hogy kirándulni fog a gyermekeivel. Miniszterelnök nélkül folytatott parlamenti munka rámutat-e valamire? Én például olvastam olyan elemzői felvetést, hogy a Vitézi Dávid vezetése alatt egy nagyon érdekes Tisza kormány rajzolódik ki, amely hangvételében teljesen más, egy sokkal mérsékeltebb, nyugodtabb, ám koncepciójában ugyanúgy a Fidesz számonkérését és elszámoltatását fő célnak tartó koncepció.
0: Így van, az nagyon érdekes látni, hogy hogyan alakulnak ki újabb politikai személyiségek Magyar Péteren kívül a Tisza kormányban, és hát ebben a tekintetben a Vitézi Dávid az elég nagy előnnyel indul, hiszen ő azért ott van a politika közelében már nagyon sok éve. Ben volt egy másra mondjak egy főpolgármesteri kampánya 2024-ben, amit majdnem meg is nyert. Néhány 300 szavazaton múlott, hogy nem nyert. Tehát ő egy erős politikai személyiség, aki nagyon jól meg tudja azt csinálni, hogy ugyanazt mondja, de határozottan másképp, mint Magyar Péter. Valószínűleg ő egyéb a legerősebb, nem mondám azt, hogy potenciális kihívója Magyar Péternek, mert nem tartunk ott, hogy lehet neki kihívója a párton belül, de az biztos, hogy a legerősebb politikai személyiség a kormányban, rengeteget is kommunikál, nagyon sokat vannak egyébként együtt, ez is emeli a Vitézi népszerűségét és tekintélyét, és valóban ő képes egy más típusú hangon megszólalni, ahogy ezt egyébként láttuk már korábban a kampány idején is, hát nagyon sokat és nagyon élesen támadta annak idején Lázár Jánost a Fideszből, vagy éppen Karácsony Gergelyt a főpolgármesterségért hívott küzdelemben a riválisát. Neki ebben van egy csomó tapasztalata. A többiek azok tulajdonképpen újoncok. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszternek van még média szereplési tapasztalata, hiszen a Vétó című műsort évekig vezette a Partizánon, de egyébként a többiek hát most szálltak még csak be. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy miért olyan feltűnő a Vitézi megszólása, azért, mert egy kompetens, erős hangot hallunk, ami kicsit más, mint a Magyar Péteré. Ez azért is van, mert ő tudja ezt a szakmát a legjobban.
1: Egy másik témára ugornék, mert hát nem tudom, április 12-e óta tele van a magyar közélet korszakosnak látszó, de hát minimum meghatározó történésekkel. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Collegium alapítványt, az MCC alapítványt tulajdonképpen, ahogy itt nálunk ismerik. Na most ez már egy kicsit olyan kérdés, ami itt határon túliaknak is fontos. Sokakban arra a döntésre, vagy erre a döntésre az lehet a reakció sokaknak, hogy hát az megtörténik, azzal a Tisza kormány egy amolyan tehetséggondozó alól húzza ki a szőnyeget, ahová környékünkön is több diák jár, ingyenes képzésekre, stb. Stb. Próbálj meg erre választ adni a szlovákiai magyar hallgatóknak. Mi történik július 31-én?
0: Az a nehéz ebben a helyzetben, hogy egyáltalán világos, hogy mi történik. Tehát úgynevezett kekvaként, ez egy ilyen sajátos államosított alapítvány típus működött, úgy biztos, hogy nem tud tovább működni. Magát az intézményeit, vagy azok egy részét ebben átveheti valaki, aki ezt hajlandó fenntartani. Itt vannak a háttérben állítólag tárgyalások, különböző üzletemberekkel, akik a Fidesz közelében voltak. El lehet képzelni azt, hogy bizonyos területek itt intézményeit valamilyen módon mégiscsak tovább élteti a magyar állam, de erről semmit nem tudunk. Most az MCC-ben benne volt egy csomó minden, tehát volt rádiócsatornája, volt könyvesbolt hálózata, konkrétan könyvesbolt üzletei, rengeteg nagyon értékes ingatlanja, kikötője a Balatonon, szóval ez egy óriási csomag, hogy ennek az egyes darabjával mi fog történni, és például a diákokat oktató, támogató intézményekkel mi lesz, azt sajnos egyáltalán lehetnék tudni, és el tudom képzelni, nem is döntött el még senki.
1: Ilyen egy percben tudnánk rá válaszolni, hogy tulajdonképpen mi volt ennek a célja? Tehát a magyar adófizetőknek hogy volt elmagyarázva ennek a szervezetnek a működése, célja, és hogy értelmezték azokat? Mert Orbán Balázs, az MCC nemrég lemondott vezetője, ezt értelmetlen rombolásnak nevezte. Egy percünk van rá, kérem.
0: De az volt a probléma, hogy ezek valójában állami pénzből működtek, de papíron nem számítottak közpénznek. Tehát ez gyakorlatilag odarakott, politikailag élethosszíglan kinevezett kurátorok saját beállításuk szerint gazdálkodtak az állami vagyonnal. Ez volt fő probléma az egészen.
1: Tegnap elsötétült a magyar közmédia, és bocsánatot kért azért, hogy éveken át hazudott a nézőknek, a magyar embereknek. A részletekről Magyari Péterrel, a Válasz Online újságírójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.
2: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Szlovénia természetjárók paradicsoma, de a tip-top tisztaságnak ára van. A helyiek rendkívül szigorúan veszik a környezetvédelmet. Ha a Bleditónál vagy a Triglav Nemzeti Parkban kirándulunk, a szemetelésért vagy a kijelölt ösvényekről való letérésért elég nagy bírságot kaphatunk. Ha autóval fedezzük fel az országot, ne feledjük, hogy Szlovéniában is elektronikus autópálya matrica van érvényben, amit még a határon való átlépés előtt meg kell venni, mert a kamerarendszer azonnal rögzíti a mulasztást. Egy másik fontos autószabály, a fényszórók használata nappal lakott területen kívül is kötelező. Ha pedig helyi vendéglőben, úgynevezett gosztilnában járunk, a borravalót ne fizessük a számlához csapva kártyával, hanem inkább hagyjunk készpénzt az asztalon. A pincérek így kapják meg biztosan. Fontos tudni, hogy Szlovéniában vasárnaponként és ünnepnapokon a legtöbb üzlet zárva tart, ezért a szükséges élelmiszereket érdemes még szombaton beszerezni. A túrázók számára pedig aranyszabály, hogy a vadkempingezés az egész országban szigorúan tilos, így éjszakára kizárólag a hivatalos kempingeket vagy helyi menedékházakat vegyük igénybe.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 8-án, szerdán, Ellák és Iván napján. Ukrán drónok orosz olajfinomítókat gyújtanak fel. Oroszországban üzemanyag hiányról és benzinkúti sorokról érkeznek hírek. Moszkva pedig egyre nagyobb rakétatámadásokkal üti Ukrajnát. Csak hogy Kijev légvédelme is fogyóban van. Nem a figyelmeztetésből, nem az akaratból, hanem az elfogó rakétákból. A NATO csúcson ezért most nagyon konkrét kérdés dőlhet el. Kap-e Ukrajna elég Patriot rakétát ahhoz, hogy megvédje városait? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofon. Csenger Ferenc.
2: Gyűjtést hirdetett Párkány városa a június végi tűzvészben megrongálódott kulturális központ helyreállítására. A lángok a Barta Gyula galériának, a Danubius mozinak és több közösségi térnek is otthont adó épület együttest pusztították. A becsült kár eléri a 3 millió eurót. A város évvégéig várja a lakosság és a támogatók felajánlásait, amelyeket kizárólag az épületek felújítására és a kulturális infrastruktúra helyreállítására fordítanak. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják. Különleges kiállítás nyílt a Lévai zsinagógában. A tárlaton a Zselízi Büntetés Végrehajtási Intézet elítéltjeinek 28 festménye látható, amelyek a börtön kulturális programjai keretében készültek. A szervezők szerint a kiállítás nem csak művészeti élményt kínál, hanem arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az alkotás és az önkifejezés a büntetés letöltése alatt is fontos szerepet játszhat a visszailleszkedésben. A kiállítás július 20-áig látogatható.
3: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Presovszkán a központ felé, a Szabadsávban halad a forgalom, sebességet mérnek Nyitrán a Herenovszkán a központ felé. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc. Oroszországban egyre több felvétel kering benzinkúti sorokról, üzemanyaghiányról, finomító tüzekről. Ezek mögött már nem csak háborús propaganda van, Ukrajna hónapok óta támadja az orosz olajipari infrastruktúrát, legutóbb pedig már az Omszki óriási finomítót is elérte, mélyen Szibériában. Moszkva közben újabb tömeges rakéta és dróntámadásokkal válaszol Ukrajna ellen. És itt jön a háború egyik legfontosabb, nagyon konkrét kérdése, Ukrajna még tudja-e védeni a városait, ha kifogynak a Patriot rendszerekhez szükséges elfogó rakéták. Erről is szó lesz az ankarai NATO csúcson, ahol Donald Trump Volodymyr Zelenszkijjel találkozik. Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát először kérem, reagáljunk valamit arra, amolyan elemzői szemszögből, hogy hát a közösségi oldalak tele vannak olyan oroszországi forrása jelölt képekkel, videókkal, amelyben több kilométernyi autósor várakozik benzinkutak előtt, miközben óriási feszültség van a várakozók között, rengeteg brutális verekedést látni az orosz lakosság körében, akik hát ott sorban állnak. Tulajdonképpen ez amolyan kiragadott valami az orosz történések, vagy mindennapok történéseiből, vagy ez most egy meghatározó momentum az orosz hétköznap légkörének?
1: Azt gondolom, hogy ez utóbbi, de ez még nem jelenti azt, hogy ez rá fogja feltétlenül kényszeríteni ugye, a Putyint arra, hogy befejezze ezt a háborút, vagy elkezdjen tárgyalni. Én azt gondolom, hogy itt Ukrajna egyszerre próbálja fenntartani a stratégiai kezdeményezést Oroszország mélységi, energetikai és katonai infrastruktúrájának támadásával, miközben is ez teljesen jogos, hogy elhangzott a bevezetőben, az ország hátországát nagyon súlyos drón és rakétacsapások érik. És ez azt jelenti egyébként, hogy áthelyeződött ezekre meggyőződésem szerint a hangsúlya ennek a háborúnak. A fronton ugyanis nem következett be áttörés. Több szektorban egyébként Kupjansk, Konstantinovka, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporozsia irányában nyőtt az orosz nyomás, de alapvetően inkább arról van szó, hogy Moszkva egyre inkább túlzó győzelmi állításokkal próbálja ellensúlyozni a fronton tapasztalható lassú és költséges előrehaladást. Tehát azt gondolom, hogy ez lesz a jövő hónapok, hetek nagy kérdése, hogy a hátország, a sebezhető hátország azok mennyire bírják, és milyen hatással lesz egyébként a front alakulására ezeknek a folyamatoknak.
0: Egyébként egy ilyen orosz üzemanyaghiány, ez politikailag mennyire veszélyes Putyinnak? Egy autoritár rendszerben számítanak a benzinkúti sorok, vagy hát ezt egy Kreml propagandával, meg az ott gyakorta alkalmazott rendészeti eszközökkel, ezt lenyeli a rendszer?
1: Én azt gondolom, hogy nem kell arra számítanunk, hogy az orosz emberek alapvetően neki mennek a Kremlnek, és ott valami forradalmat hoznak létre, de az egész biztos előfordul, és egyre inkább ezt tapasztaljuk, hogy az orosz eliten belül elkezdődik egy olyan típusú vita, hogy érdemes-e folytatni ezt a háborút, hogy megéri-e gyakorlatilag mind az anyagi, mind a katonai, mind pedig a gazdasági része, és önmagában ez a vita szerintem közelebb viheti az orosz vezetést ahhoz, magát Putyint is egyébként, hogy elgondolkozzon ezen. Tehát valóban egy modern, totális diktatúrával állunk szembe, ahol az ilyen típusú elégedetlenségeket szerintem a rendszer az egész jól tudja kezelni ma már, de mindenféleképpen az elit számára egy nagyon fontos üzenet. Ugye azt kell látni, hogy ezek a hiányok nem feltétlenül Putyinhoz kapcsolódnak, nem feltétlenül Putyinnak kellemetlenek, hanem sokkal inkább a helyi vezetőre kenhetők ezek a dolgok, hogy hát nem vagytok képesek biztosítani ezt, stb. Stb. Tehát nem feltétlenül az elnöktől várják az oroszok azt, hogy legyen benzin, viszont a helyi hát adminisztrációtól sokkal inkább elvárhatják. Tehát ilyen értelemben azt feltételezem, hogy ezért lesz, vagy ezért várható az, hogy az eliten belül elindul egy erjedés, egy vita, ami majd meglátjuk, hogy elvezet-e valahova. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy a novemberi amerikai választásokig azért nagy mozgalmazás nem lesz Moszkvában.
0: Hát gondolnám egyébként, hogy milyen erjedést mer megengedni magának az elit, ami ellensúlyként a gondolati szabadságának azt látja, hogy hát tényleg profánul, hogy azért nem érdemes magasra költözni egy épületben.
1: Ez kétségtelen, de azért itt nem csak arról az elitről van szó, aki ilyen végrehajtó és akiket előhez venni, hanem azt feltételezem, hogy Putyin közvetlen környezete is látja ezeket a dolgokat, még akkor is egyébként, ha maga Vlagyimir Putyin elképzelhet, hogy el van zárva ezektől az információktól. Tehát én azt feltételezem, hogy azok, akik fenn akarnak maradni és tovább akarják birtokolni a hatalmat és valami formában túl akarnak élni, azoknak több alternatívát kell végig gondolniuk. Tehát én azért legalábbis azt az Oroszország szakértők azt látják, hogy itt azért elindult egy olyan típusú vita, hogy ami gyakorlatilag megkérdőjelezi a sikerét ennek a különleges műveletnek. És hát még egy nagyon fontos dolog van, ha már a különleges műveletet említettem, hogy egész egyszerűen az orosz közvélemény viszont szembesül azzal, hogy ez nem egy különleges művelet, hanem ez egy olyan háború, amit át lehet tenni, valaminek a frontját, egyik frontját át lehet tenni egyébként Oroszországba, Oroszország mélységi területeire. Ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen hatással van az orosz társadalomra is, akkor is egyébként, ha az orosz társadalom nem fog hát egy októberi szocialista forradalmat végrehajtani még egyszer.
0: Ugye az oroszok logikája az, hogyha Ukrajna az orosz hátország energia ellátását teszi fájdalmassá, akkor Moszkva még erősebben támadja Ukrajna városait, energetikai és katonai infrastruktúráját, de főként a városait és a civil területeket. A hétfői nagy támadásnál Ukrajna a drónok és robotrepülőgépek jelentős részét leszette, de a ballisztikus rakéták ellen nem tudott védekezni. Egyet sem fogott el, ezt a BBC ukrán közlésre hivatkozva közölte. Na most miért ennyiben más egy ballisztikus rakéta, és mi kellene ahhoz, hogy az ellen is tudjon védekezni valaki?
1: Elsősorban azért, mert jóval gyorsabb, mint bármely drón és robotrepülőgép, és ezért egy olyan nagyon gyors és nagyon precíz és nagyon pontos rakétára, ellenrakétára van szükség, amellyel nem nagyon rendelkezik egyébként Ukrajna, pontosabban amelyet be kell szereznie Ukrajnának. Ugye a drón esetében Ukrajna már saját magát el tudja látni. De azért vigasztalásként hadd mondjam azt, hogy éppen az ankarai NATO csúcson állapodtak meg a Lockheed Martin és a Rheinmetall, hogy Atakemes rakétákat fognak gyártani Európában 2027 től, és ez valószínűleg azért került sor, mert egész egyszerűen Európa fel akarja vállalni azt, hogy olyan eszközöket is juttat Ukrajnának, amiből nagy hiány van. Ugye Zelenszky Ukrajnába, pontosabban Ankarába megérkezve pont ezeket a légvédelmi eszközöket hiányolta, és ilyen légvédelmi eszközöket kért, és ebben azt feltételezem, hogy komoly előrelépés lesz az ankarai NATO csúcson, még akkor is egyébként, ha mondjuk a Zelenszky Trump találkozó nem várok hatalmas nagy megállapodásokat, fegyverszállításokat, ennek inkább szerintem politikai jelentősége van a Trump-Zelenszky találkozónak.
0: Ez ma hajnalban lehetett olvasni a NATO csúccsal kapcsolatban, ugye tegnap volt az első napja, de hogy már ott megállapodtak több 10 milliárdos megrendelésről a felek, sőt felmerült egy védelmi bank kialakítása is. Mit lehet ezekről tudni? Mennyiben erősítik magát a szövetséget? Illetve hát ugye Mark Rutte, a katonai szövetség vezetője úgy fogalmazott, hogy zümmögésből dübörgésbe kell átváltania a NATO-nak.
1: Így van, vagy másképp fogalmazva, a szándékok korszakából a végrehajtás korszakába kell átlépnie, és ez mondjuk a Lockheed Martin és a Rheinmetall említett, az Atacames rakétái, tehát európai gyártása mellett olyanokban nyilvánul meg, hogy 40 milliárd dollárt szeretnének drón, vagy akarnak drón elhárító rendszerekre fordítani a NATO európai tagállamai, hogy gyakorlatilag az európai tagállamok szállító és légi utántöltő képességgel rendelkező repülőket akarnak, repülőflottát akarnak Airbus A400-asból létrehozni, vagy hogy 10 olyan korai előrejelző repülőgépet akarnak beszerezni, a svéd Global Eye típusúakat, amik nagyon komoly tételek a NATO kiadásaiba. A közös bank az pedig azért hát fontos, mert ugye az Atlantic Council fogalmazott úgy, hogy egyfajta transatlanti védelmiipari forradalomnak kell bekövetkeznie Európába, ahol egyébként közös NATO beszerzések, közös gyártás, közös szabványok, közös innováció, és ezeknek a finanszírozását egy közös bank az mindenféleképpen segítheti, hiszen gyakorlatilag azért azt látni kell, hogy ma már nem annyira, hát nem csak a felfegyverzésen, hanem az iparnak a megteremtésén és az ipari háttér megteremtésén is hangsúly van. Az ukrajnai háborúból ezt vonták le egyébként a NATO országok, hogy nem elég a hadseregnek erősnek lenni, ha nincs ipari kapacitásod, akkor nem fogod bírni a háború terheit, és én azt gondolom, hogy a közös bank, egy olyan közös bank, ami gyakorlatilag a NATO, hát a NATO tagok, vagy a NATO európai, azért nem szeretem ez az európai kifejezést, mert egyébként amikor az Amerikai Egyesült Államok és a többi NATO tag közötti vitáról van szó, akkor ugyanúgy beletartozik ebbe egyébként Kanada is. Tehát azt akarom mondani, hogy a közös fellépés és a közös védelmi ipari háttér megteremtése az igényelhet egy ilyen kezdeményezést.
0: Sőt, hát Kanada ugye, hogyha ha jól emlékszem, nem tudom, 10 vagy nagyjából ilyen szám közeli tenger alatt járót rendel. Na de ez a szintű fegyverkezés, ez a milliárdos megrendelés, több 10 milliárdos megrendelés, ez tulajdonképpen mit jelent? Egy amolyan Trumpi, a védelemre szánt kiadások emelkedésének kritikája mögül kifoghatja a szelet, illetve említette ezt az ipari, tehát hogy az iparnak a növekedését, a hadipar növekedésének kívánalmát, erre kapcsolódóan Mark Rutte-nek is volt egy kijelentése, hogy hát hogy az ipar ébredjen fel, a kereslet az adott, és hogy ezt vegyék észre.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, tehát a Rutte nyilatkozat az egy Trumpnak szóló üzenet is volt. Ugye nem felejtsük el, hogy közvetlenül Donald Trump érkezése előtt történt ez az üzenet, vagy megfogalmazása, és azt gondolom, hogy ez a bejelentés lényegében azt kívánta bizonyítani Washingtonnak, hogy Európa valóban többet költ, nem csak beszél a tehermegosztásról, hanem már megrendeli a szükséges fegyvereket is. A ráadásul Rutte azt is hangsúlyozta, és ez legalább ennyire fontos, hogy számos beszerzés az amerikai hadipari vállalatoknak is munkát ad, vagyis az európai fegyverkezés az amerikai gazdaságnak is előnyös. Ez azt gondolom egy nagyon tudatos politikai üzenet Trump felé, aki régóta követeli a nagyobb európai hozzájárulást. Tehát az a fordulat, vagy az a hangsúlyváltozás, hogy már nem csak a pénzről, hanem a képességekről beszélünk elsősorban, az mindenféleképpen üzenet a trumpi vezetésnek. És hát az azt is jelenti egyébként, hogy Európa készül az amerikai jelenlét fokozatos csökkentésére. Talán ez a legfontosabb stratégiai üzenete szerintem a Rutte beszédnek. Ugye nem azt mondta, hogy az Egyesült Államok kivonul Európáról, hanem azt, hogy Európának át kell vennie a hagyományos katonai képességek egyre nagyobb részét, miközben Amerika továbbra is biztosítsa a nukleáris elrettentést, a stratégiai hírszerzést, illetve hát a globális katonai képességek. Ez szerintem egyértelmű üzenet a trumpi vezetésnek, amelyik egyébként, mint láttuk, hiszen Donald Trump is tartott egy sajtótájékoztatót, továbbra is fenntartja azt a kritikát, hogy keveset költ az Európa a védelmére, illetve hát ami szerintem leginkább megint elveszi a sót itt nagyon sok komoly dologtól, hogy ismét Grönlandot is megemlítette, amiben nem a Grönland megemlítése, hanem inkább az a probléma, hogy a NATO csúcs az alapvetően mindig politikai jellegű, tehát ott az egységet és az összefogást kellene demonstrálni, és az amerikai elnök nem éppen így indította ezt az ankarai NATO csúcsot.
0: Egyébként mi gondol, hogy az Amerika fokozatos amolyan kivonulását pótolni tudja Európa, vagy hova tovább az így keletkező vákumot akár túl is tudja nőni Európa? Illetve amolyan záró kérdésnek kérdezném, hogy a NATO imént is taglalt fogadalmai, vagy közép-hosszú távú tervei azok valósabbak-e, mint mondjuk akár Trump szavahihetősége, vagy hát ő azért tudjuk, hogy nagyon gyakran változtatja a véleményét.
1: Én azt gondolom, hogy feltétlenül így van, tehát, hogy megbízhatóbb Európa. Európában azért jóval többen és jóval komolyabban veszik ma már ezt, és valóban én az a közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ugyan nehéz helyzetben van Európa, de ha rá tudja venni az amerikai vezetést, és nem csak Trumpról van szó, hanem általában az amerikai vezetésről, beleértve a kongresszust és a szenátust, arra, hogy Európából csak fokozatosan vonja ki az Egyesült Államok az erőit, akkor azt gondolom, hogy képes Európa megteremteni azt az elrettentő erőt, amire szüksége van, azzal, hogy a nukleáris elrettentés, a stratégiai hírszerzés egy része, és a globális katonai képességeket továbbra is az Egyesült Államoknak kell majd biztosítania, de ez nem hiszem, hogy megakadályozná azt, hogy a stratégiai figyelmét az Egyesült Államok az indo-európai, vagy az indo-csendes óceáni térségre irányítsa. Tehát én bizakodó vagyok, annak ellenére, hogy magam is látom a szkeptikus hangokat mind a magyar, mind pedig a nemzetközi médiában ezzel kapcsolatban.
0: Ukrajna módszeresen megsemmisíti Oroszország energiaellátását, viszont úgy tűnik tehetetlen az orosz ballisztikus rakéták rombolásával szemben, a NATO viszont zümmögésből dübörgésbe vált át 10 milliárdos katonai megrendelésekkel, védelmi bank alapításával és a hadipar felpörgetésével. A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitika elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

Finta Viktória, a Jókai Színház tavaly nyáron kinevezett dramaturgia az elmúlt évadot értékeli, és természetesen mesél nekünk a következő év programjáról is. De nem csak színházról, hanem könyvekről, írásról, fiatalságról és a nyárról is beszélgettünk. Egyre élesedik a mezőny a labdarúgó világbajnokságon, már a negyed döntők következnek. Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük az elmúlt mérkőzéseket, a kieséses szakasz legnagyobb meglepetéseit, csalódásait, a VB felfedezetjeit, rekordjait és természetesen a további esélyeseket. Fica János vagyok, várom Önöket a Nappaliban 9 órától a Pátria Rádió hullámhosszain.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. július 8-án, szerdán, Ellák és Iván napján. Dél és Nyugat-Európában már nem csak meleg van, hanem ég a táj. Portugáliától Görögországig tűzoltók küzdenek a lángokkal. De a történet nem áll meg a mediterrán országoknál, a hőhullám, az asszály és a kiszáradt növényzet együtt Közép-Európában is új típusú kockázatot jelent. A következő percekben arról beszélünk, mire kell készülnie térségünknek. Most viszont még a hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A külügyminiszter szerint Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai akcióját. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Juraj Blanár külügyminiszter szerint a NATO tagállamok mára felismerték, hogy Ukrajna nem lehet a szövetség tagja. Az ankarai NATO csúcsra érkezve hangsúlyozta, Szlovákia továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de katonai fegyverszállításokban nem vesz részt. Pozsony aknamentesítő berendezésekkel, munkagépekkel, vízszállító tartálykocsikkal és más nem halált okozó eszközökkel támogatja a megtámadott országot. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint Szlovákia hiteles és hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére. Az ankarai NATO csúcsra utazva hangsúlyozta, nem a GDP arányos költés mértéke a legfontosabb, hanem az, hogy az ország rendelkezzen a szükséges katonai képességekkel. A miniszter szerint a hadipar és a logisztika fejlesztése kulcs szerepet kap a jövőben, és fontos cél az is, hogy Európa nagyobb részt vállaljon a közös védelemből az Egyesült Államok mellett. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. Újabb heves orosz rakéta támadás érte az éjszaka Kijevet és Harkivot. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a város, több épület kigyulladt, legalább két ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszkij elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségesektől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. Norvégia csaknem 270 millió euróval erősíti Ukrajna légvédelmét. A NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentett támogatásból elsősorban Patriot légvédelmi rakétákat vásárolnak az Egyesült Államoktól, más európai országokkal közösen. Oszló emellett részt vesz egy új ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszer fejlesztésében is. Jonas Gahr Støre, norvég miniszterelnök szerint Ukrajnának most minden eddiginél nagyobb szüksége van a hatékony légvédelemre. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint két feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kém tevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Történelmi változás zajlik a magyar közmédiában. Két közszolgálati csatorna is megszakította műsorát kedden, miután az új kormány bejelentette, átalakítja a közmédia működését. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel véget ér a politikai propaganda időszaka, és a cél egy függetlenebb, hitelesebb tájékoztatás kialakítása. Az M1 képernyőjén délután egy bocsánatkérő üzenet volt olvasható, a hírműsorok pedig átmenetileg szünetelnek az új szerkesztőségi rendszer felállításáig. A csatorna estétől magyar filmeket sugároz, a Kossuth Rádióban pedig a Bartók Rádió műsora hallható. Eltűnt egy pakisztáni teherszállító repülőgép az Arab-tenger felett, a Boeing 737-es 5 fős személyzettel tartott az Egyesült Arab Emírségekből Karacsiba, amikor a pilóták navigációs rendszerhibát jelentettek. Néhány perccel később a repülő hirtelen irányt változtatott, majd megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok tengeri kutató és mentőakciót indítottak, a baleset oka egyelőre nem ismert.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljenek az ideiglenesen kihelyezett táblákra. Sebességet mérnek Pozsonyban a Panonszkán, az OMV kút előtt a Szlanyecsnyice lakópark irányából, és Kassán a Moldavszkán az Optima után a központ felé. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Lejátszották az utolsó két nyolcaddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. A címvédő Argentína közel 79 percnyi játék után még felettébb nehéz helyzetben volt, de 0-2-ről fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot. Nem kis meglepetésre a 15. percben az afrikaiak szereztek vezetést. Nem sokkal ezután egyenlíthettek volna a dél-amerikaiak, de Lionel Messi 11-esét Mostafa Sobeir kivédte. A 8-szoros aranylabdás 8-szor rúghatott büntetőt VB-n, és 4-szer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi 11-est. Ezután a kapufát találta el 27 méteres szabadrúgásból. A 67. percben megduplázta az előnyét az egyiptomi gárda. Ezt követően rákapcsolt a címvédő, nagy erővel rohamozott, és a 79. percben Cristian Romero fejjel szépített, 4 perccel később pedig Messi kiegyenlített. A 92. percben pedig fordítottak az argentinok. Lautaro Martínez beadását Enzo Fernández fejelte a hálóba. Argentína a 8 között vasárnap hajnalban Svájccal találkozik, amely a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát. A rendes játékidőben mindössze 2-2 helyzetet alakított ki a két együttes, majd a hosszabbításban 1-1-et, de gólt nem szerzett. A büntetőknél a svájciaknál csak Manuel Akanji hibázott, míg a dél-amerikaiaknál Davinson Sanchez a lécre bombázta a labdát, míg Juan Camilo Hernández lövését a svájci kapus Gregor Kobel kivédte. Svájc először nyert büntetőpárbajt a VB-n. Ma szünnap lesz a világbajnokságon. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként a bajnok Győr kezdte meg szereplését a nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur Reykjavik otthonában lépett pályára a párharc első mérkőzésén, és a 92. percben kapott góllal 1-0-ás vereséget szenvedett. A hazaiak jóval több helyzetet alakítottak ki, kapufákig is eljutottak, és Samuel Petrás több nagy védést is bemutatott. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Szlovan csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni Asja Muhammad magyar-amerikai kettős 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a Katezsina Szinyákova Taylor Townsend első helyen kiemelt cseh-amerikai duótól a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének negyed döntőjében. A Rebeka Šramková Linda Noszková szlovák cseh kettős pedig 7-5-6-4-re kikapott a Katezsina Piter Anna Sziszková lengyel cseh duótól. Stollár Fanni vegyes párosban is búcsúzott, a horvát

bajnokságon. A dán Mats Pedersen győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszán, a norvég Torstein Traen közel 8 perc előnnyel átvette a szlovén Tadej Pogacsartól a sárga trikót. Átmenetileg felfüggeszti az orosz olimpiai bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

0: 8 óra 18 perc. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban egyszerre küzdenek a tűzzel. Több helyen evakuálni kellett az embereket, a lángokat pedig nem csak a forróság, hanem a szárazság és az erős szél is hajtja. Elsőre ez távoli, déli hírnek tűnik. Erdőtüzek, füst, tűzoltó repülők, 40 fok körüli hőség. Csak hogy a kérdés most már nem az, hogy ez eljut-e pontosan ugyanígy Közép-Európába, hanem az, hogy nálunk milyen formában jelenik meg ugyanaz a kockázat. Aszályban, vízhiányban, városi hőségben, mezőgazdasági károkban vagy tűzveszélyben. A vonalban Bíró Tibor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!

0: Hát tájainkon amolyan új kifejezés jelent meg az utóbbi hetekben, a hőkupola, amiből ugye kaptunk nemrég egy nagyon komoly ízelítőt, aztán most jelenleg úgy tűnik, hogy egy kis pauza van, egy kis szünet, de hogy ez újra érkezni fog, és jön felénk, Közép-Európa fölé is. Az, ami most a mediterrán térségben történik, ezek a kiterjedt tüzek, ezeknek köze van ehhez a hőkupolához?
1: Ahogy nem, hiszen a szárazság, a növényzetnek a kiszáradása, a felső talajrétegnek a túlmelegedése, az mindenféleképpen közrejátszik ebben. Ugye ez a magas légnyomású jelenség, ez tulajdonképpen egy tartós hőhatást okoz. Hát ez napokig tart, természetesen extrém párolgásról kell számolni. Márpedig ugye a tűz keletkezéséhez az erősen hozzájárul, ha valamilyen kicsi a nedvesség tartalma, és hát persze jóval nehezebb is az ellene való védekezés.
0: Ugye hát azért sokan azt mondják, hogy erdőtüzek mindig is voltak, főképp ugye délen. Mi az, ami most más? Vagy más-e valami egyáltalán, én nem tudom, a gyakoriság, az intenzitás, vagy a szezon hossza, ami ugye még tulajdonképpen most kezdődik csak, de hogy mégis amióta ez tart. Hogy így egyszerre több ország rendszerei terhelődtek túl?
1: Az erdőtüzeknek a gyakorisága az egyértelműen növekedett, és a kiterjedés is. Ez pedig nyilvánvalóan, hogy az átlaghőmérsékletnek az emelkedésével összefüggésbe hozható. Tehát korábban is megfigyelték, hogy abban az esetben, ha például az El Niño jelenség a világban felerősödött, akkor az erdőtüzek száma megszaporodott. Tehát ezek egyértelmű összefüggésbe hozhatók ezáltal, és hát ennek a jelei tapasztaljuk, és az elmúlt 10-15 évet, ha vizsgáljuk, akkor bizony ezek a elsősorban mediterrán erdőtüzek, azok egyre jelentősebb, a kiterjedésük. Na de hát sajnos arra számíthatunk, hogy ez Közép-Európában is föl fog húzódni, hiszen a Kárpát-medencében is előfordulnak tarlótüzek, erdőtüzek, de ezek viszonylag jobban kezelhetők. Nyilván a tengerparti vidékeken, ahol nagyobb a szélsebesség, az erősen rásegít a tűznek a terjedésére.
0: Ugye a déli országokban már korlátozzák az erdőkbe való belépést, a gépi munkát, az égetést ezekben az időkben, ami mondjuk azért nem csoda. Nálunk mikor kellene ilyen döntéseket meghozni? Mit gondol? Főleg itt ez az erdőbe való belépés tiltása az, ami mondjuk hát itt nehezen tudná elképzelni valaki, hogy ilyet valaki megmer lépni.
1: Igen, tehát ennek még azért odébb van a kockázata, de nem kizárt, hogy mondjuk néhány év múlva nálunk is el kell ilyeneket rendelni, főleg akkor, hogyha ilyen kumulált csapadék hiányaink lesznek. Tehát ugye nálunk is ugye az elmúlt 5 évben, 6 évben a Kárpát-medencében már 5-600 mm-es a kumulált csapadék hiány. Na most, ha ez a tendencia fokozódik, és nem jön majd mondjuk a csapadékos szezon, akkor elképzelhető, hogy még masszívabb korlátozásokat kell elrendelni. Ugye a Kárpát-medencében nyilván az erdősültség az teljesen más, és az erdőknek a struktúrája is más. Mondjuk az Alföldön elég ritkán helyezkednek el, vagy szorványosan helyezkednek el, tehát más a tűzterjedésének is a dinamikája. És hát persze egyébként a katasztrófavédelem is elég jó föl van erre készülve technikailag, de mondom, sokkal egyszerűbb helyzetben vagyunk itt egyébként erdőtüzek megfogásában, mint mediterrán régiókban, ahol egyébként a domborzat is rendkívül bonyolítja a tűznek a megközelítését, és mint mondtam, ez egyébként a szélsebességgel, a széljelenségekkel összefüggésben van, és hát ez komoly kockázatot jelent.
0: Még ha nem is menjünk el az erdőtüzekig, hogy viszont ha már egyébként térségünket nézzük, azért mondjuk Magyarországon voltak igencsak kritikus térségek az ivóvízellátással kapcsolatban az elmúlt hetekben, ugye, amikor itt a hőkupola tombolt itt felettünk. Ha ez ismét visszatérne, és már egyébként is tényleg kritikusnak látszódott a helyzet, ugye, a miniszterelnök is külön fölhívást tett szinte naponta ezzel kapcsolatban, akkor mire számít ön? Tehát, hogy visszatér, az, hogy visszatér az a helyzet, az amúgy a minimumnak látszódik. De hát olykor már az ember teljesen disztópikus, nem tudom, forgatókönyveket lát maga előtt megvalósulni.
1: Igen, mert nem vagyunk hozzászokva Magyarországon, hogy az ivóvízellátásnak bármilyen kockázata van. Hozzáteszem, hogy tőlünk délebre, vagy afrikai kontinensen, vagy Ázsiába ez egy gyakori jelenség. Csak ugye nem vagyunk ehhez hozzászokva. Azt tudni kell, hogy nem azzal van a gond, hogy nincs megfelelő mennyiség ivóvíz bázisunk, hanem ez főképpen egy infrastruktúrális szűk keresztmetszetnek köszönhető ez a fajta ivóvíz hiány, vagy időszakos ivóvíz hiány. Tehát az az infrastruktúra, amely a vízellátásért felelős, nem képes kiszolgálni ilyen nagy mennyiségi igényeket. Ezért egyetemen ezzel van összefüggésben. Tehát ha a lakosságban van tudatosság, és kvázi az ilyen vízhiányok fölhívják a figyelmüket, vagy megtanítják őket, hogy ezekben a helyzetekben mit kell tenni, és tegyük föl, hogy elég tudatos a lakosság, és tényleg nem tölti a medencéket, tényleg nem locsolja otthon a füvet, nem mossa az autót ezekben a kritikus időszakokban, azért ez viszonylag jól kezelhető, de ezek a vízkorlátozások, ezek nem voltak szokványosak Magyarországon, de erre kell fölkészülnünk, tehát ilyen hőségnapok és ilyen tartóság, mert itt a tartóságon is, vagy főleg azon van a hangsúly, hiszen egy rendszer egy-két napig képes ezt az ügyet pufferelni, de hosszabb távon, vagy tartóságnál ez nagyon-nagyon ezen kezelhető. Másrészt ugye ez egy területfejlesztési kérdés is, mert ugye a nagyvárosok környékén vagy a Balaton környékén az agglomerációkban olyan mértékben növekszik az ingatlanok és a vízfogyasztóknak a száma, amelyet mondom képtelen lekövetni egy infrastruktúrát, konkrétan a cső átmérője, tehát egy adott cső keresztmetszete csak egy bizonyos vízmennyiség tud átmenni, és hogyha a fogyasztás megnő, akkor bizony a nyomás leesik. Tehát ezzel a jelenséggel szembesülnünk kell, illetve hát a vízi közmű szolgáltatóknak, és ebben mondjuk kormányzatnak is felelőssége van a forrásbiztosítás útján, föl kell készülni arra, hogy ezeket az infrastruktúrákat jelentősen fejleszteni kell.
0: Az extrém hőséggel megkezdődött a kiterjedt erdőtüzek időszaka is Európában. A részletekről Bíró Tiborral, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetőjével beszélgetünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 8-án, szerdán, Ellák és Iván napján. Egyház szakadás körvonalazódna a katolikus egyházon belül? Milyen történések vezettek odáig, hogy egyáltalán felmerülhet ez a kérdés? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: Gyűjtést hirdetett Párkány városa a június végi tűzvészben megrongálódott kulturális központ helyreállítására. A lángok a Barta Gyula galériának, a Danubius mozinak és több közösségi térnek is otthont adó épület együttest pusztították. A becsült kár eléri a 3 millió eurót. A város évvégéig várja a lakosság és a támogatók felajánlásait, amelyeket kizárólag az épületek felújítására és a kulturális infrastruktúra helyreállítására fordítanak. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják. Különleges kiállítás nyílt a Lévai zsinagógában, a tárlaton a Zselízi Büntetés Végrehajtási Intézet elítéltjeinek 28 festménye látható, amelyek a börtön kulturális programjai keretében készültek. A szervezők szerint a kiállítás nem csak művészeti élményt kínál, hanem arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az alkotás és az önkifejezés a büntetés letöltése alatt is fontos szerepet játszhat a visszailleszkedésben. A kiállítás július 20-áig látogatható.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljenek az ideiglenesen kihelyezett táblákra. Sebességet mérnek Pozsonyban a Panonszkán, az OMV kút előtt a Szlanyecsnyice lakópark irányából, és Kassán a Moldavszkán az Optima után a központ felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 35 perc. Egyház szakadásról lehetett olvasni a napokban, azzal a hírrel kapcsolatban, mely szerint a Szent Tizedik Pius testvérület, ismertebb nevén a löfébristák, a pápa jóváhagyása nélkül szenteltek fel püspököket Svájcban, ami a katolikus egyházból történő kiközösítést von maga után. Kik is ezek a löfébristák? Miben tér el tanításuk a katolikus egyház tanításától, és mit jelent ez az eset az egyházra nézve? Erről nyilatkozott a tegnapi reggeliben Bábel Ivetnek Újházi Lóránd, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetője.
1: Tulajdonképpen kik a löfebristák, illetve ki volt az, aki megalapította ezt a testvérületet?
2: Igen, tehát a jelenlegi helyzet, ez azt gondolom három szempontot kell tisztázni. Az egyik az nyilvánvalóan, hogy arra tetszett utalni, az egyik történeti aspektus, hiszen ez tehát az Zsinat éveire megy vissza, 1960-as évekre, sőt én egy kicsit majd még korábbra vezetem vissza ezt a történetet, hogy rendesen értsük, hiszen most azért fordnak az indulatok, akár a katolikus egyházban, akár a katolikus egyházon kívül, hiszen azért legyünk őszintén, van a katolikus egyháznak egy nagyon komoly olyan típusú kritikája is, ami kritizálja az egyházat, hogy elgyengült, szekulárissá vált, túl nagy párbeszédet folytatott a társadalommal, a világgal, és ennek nyilvánvalóan az lett az eredménye, amit leglátványosabban abban tudunk mérni, hogyha sok területre elmegyünk, főleg Nyugat-Európában, hát nyilvánvalóan üres templomok, és valóban az egyháznak a kiüresedéséről lehet beszélni, vagy ezt tapasztaljuk, amikor ezeken a területeken utazunk, de akár már Kelet-Európában is látjuk a tendenciákat. A másik az egy kánonjogi vetület lesz, hiszen ahogy a bevezetőverekre utalni, ez egy büntetőjogi aspektus, egy büntetőjogi tényállás a katolikus egyházba, tehát szentelés, a püspök szentelés, amihez nincsen pápai kinevezés, ez valóban a hatályos jog szerint az önmegálltó beálló kiközösítésnek a jogkövetkezményét vonja maga után, ami ahogy benne van, önmagától beáll, tehát itt igazából a deklarálás, a bűncselekmény megtörténésének a deklarálása és a tényállásnak a deklarálása a szentszék feladata, tehát nem a büntetésnek a kiszabása, az egy más típusú büntetés lenne. A harmadik pedig a teológiai, amire szintén mutatunk, hogy mi az, amiben ők majd eltérnek a katolikus egyházat. Tehát visszaugranék akkor a történeti aspektusra, hiszen itt nem pusztán arról van szó, hogy Marcel Lefebvre érsek, egy lázadó, aki leszakad az egyháztól, hanem ő a zsinat előtt, tehát a 60-as évek, a 65 előttről beszélünk, egy ünnepelt, egy sikeres egyházi ember, egy főpap, aki Rómában végezte a tanulmányait, és az egész kérdésnek, a löfebriánus irányzatnak, a löfebri irányzatnak a megértéséhez, ez egy nagyon fontos aspektus, hiszen ő egy olyan helyen végzett Rómában, ami egy rendkívül konzervatív iskola volt. A franciák tartottak fönt egy kollégiumot, és a Rómában, akik tanultak, próbálták bennük megerősíteni a római katolicitás iránti hűséget szemben azzal a szempontrendszerrel, ami a francia egyházban, különösen a forradalom, francia forradalom után kialakult, vagy a francia társadalomban, inkább azt mondtam. És egy nagyon erős szempontrendszere volt ennek az iskolának, az antimodernista, neotomista, tehát Aquinói Szent Tamásnak a klasszikus érvelésére épülő teológiai rendszer, és egy francia forradalom, tehát amit a francia forradalom megfogalmazott, a szabadság, a testvériség, egyenlőségnek a polgári jogi szempontrendszer, tehát azokkal szemben egy nagyon erős kritikai rendszer volt. Elvégzi a szemináriumot, és utána Afrikában, a francia területeken nagyon komoly térítő munkát végez. Tehát ebből is látszik, hogy nem egy olyan emberről van szó, aki egy állandó lázadó, hanem igenis az egyháznak az akkori tanításában, akkori struktúrájában nagyon is illeszkedő személyről, aki komoly térítő tevékenységet végez, utána kinevezik vikáriusnak, a szentszék részéről megbízottnak a francia területnek, francia nyelv katolikusoknak a szervezésére, ahol szemináriumokat alapít, egyházmegyét szervez, majd Dakarnak az érseke. Tehát látszik azt, hogy nem egy tehetségtelen lázadóról van szó, sőt nagyon komoly teológiai könyveket ír későbbiekben is, amikor már megtörténik a szakítás Rómával, és hogyha valaki ezeket a könyveket olvassa, akkor így azt látja, hogy igen, egy tehetséges, okos, gondolkodó egyházi emberről van szó. Na most ő részt vesz egyébként a második vatikáni zsinaton, és egy ilyen, azt mondanánk, egy kisebbségnek a tagja, egy konzervatív kisebbségnek a tagja, akik azzal a nyitottabb, vagy ma így szoktuk mondani, liberálisabb irányzattal ami az egyháznak az akkori útja és útkeresése volt, ezzel állandóan szembe kerül. És akkor itt fogalmaznám meg azt a három nagy területet, ahol teológiájukba, gondolkodásukba már a zsinat idején szembe mentek. Az egyik, az a püspöki kollégium kérdése, hiszen a zsinat erősíteni akarta a püspöki kollégiumnak a pozícióját, a püspököknek a pozícióját, hogy a Lumen Gentium kezdetű zsinati dokumentumban is olvassuk. Ő ebben a pápai hatalomnak, a pápai primátusnak a gyengítését és sérülését látta. A második nagyon kritikus pont az az úgynevezett ökumenizmus, amit nagyon erősen kritizált, ami azt jelenti, hogy az egyház párbeszédet folytat más felekezetekkel, és elismeri, hogy az üdvösségre el lehet jutni más felekezetekbe. Úgyhogy klasszikusan az egyház azt tanította, hogy extra ecclesiam non est salus, tehát csak az egyházban van üdvösség, azon kívül nincsen, és hát ez ezzel a klasszikus tanítással ellentétesnek látta. Harmadik nagyon fontos szempont az a vallásszabadságnak a kérdése, ami ugye a zsinaton megfogalmazódik, megint csak azt, hogy vannak rendkívüli utak, ahogy el lehet jutni az Istenhez, legyen az a zsidó vallás, legyen a muszlim vallás, tehát ők is eljuthatnak az Istenhez. Ő azt látta benne, ebben a megközelítésben, hogy ez a polgári jogi gondolkodásnak, tehát pont azt, amit ő Franciaországban tapasztalt, az egyenlőségnek, ami a polgári jogban és a polgári társadalomban megvalósult, az annak a beszüremkedése az egyházba. És akkor nyilván ő azt gondolta, hogy vissza kéne térni ahhoz a felfogáshoz, hogy csak az egyház az, ami az üdvösségnek az útja, és hát a vallásszabadság, mint olyan, ami egy polgári jogi, tehát egy szekuláris megfogalmazás, az elfogadhatatlan. És akkor az érdekesség, hogy ő részt vesz a zsinaton, és a zsinati dokumentumok közül többet aláír, majd jön a nagy fordulat, amikor ugye eddig három szempontot említettem, és van egy negyedik szempont, az pedig a liturgia. Tehát amikor bevezetik az egyházba, ugye mi is, hogyha elmegyünk Szentmisére templomba, szertartásokra, hát akkor ott magyarul, szlovákul, németül halljuk a Szentmisének a szövegét. Na, ez a második vatikáni zsinatnak köszönhető. Többek között a nyelv, hogy nem latinul vannak a szentmisék és a szertartások, másrészt pedig magának a struktúrának, a szentmisének a struktúrának a megváltoztatása, amiben ő azt látta, hogy bizonyos nagyon fontos teológiai elemek, mint a Jézus Krisztus megváltó aktusa, a megváltja a világot, ez egy kicsit háttérbe szorul, és jobban közösségi dimenzió jelenik meg, ami megint csak egy demokratizálódása, részedre egy rossz demokratizálódás az egyhez. Tehát látszik, amiket én elmondtam, hogy nem csak arról van szó, amit gyakran mondanak, hogy ez egy hát szeretik a régi rítust, és ez egy ilyen liturgikus preferencia, messze nem, hanem nagyon komoly tanításai alakulnak ki. Ami megint csak érdekes, hogy ha történetileg visszanyúlunk, akkor először még nagyon türelmes a Szentszék, és azt mondja, hát jó, testvér egyesületet hozzanak létre, ilyen kegyes alapítványt, azt engedélyezik, majd egyre jobban radikalizálódik ez a közösség, és 1974-ben kiadják azt a híres nyilatkozatot, amiben elutasítják az egyháznak az akkori irányát, amit ők úgy neveznek, hogy egy neomodernista vagy neoprotestáns irányzat, ami beszüremkedett az egyházba, ezzel ők nem tudnak egyetérteni, és hát nyilván akkor kiadják ezt a nyilatkozatot. Na most erre az egyháznak már lépni kellett. Első lépés az, hogy visszavonják a kánoni elismerését ennek az említett kegyes alapítványnak, ami egy kánonjogi státusz, és egy hatodik Pál többször is figyelmezteti a közösséget, hogy hát próbáljanak az zsinat szellemiségében visszatalálni az egyháznak az akkori hivatalos tanításához. Megtörténik az első, akkor még nem püspök szentelések, hanem pap szentelések, akkor már kánoni büntetéseket foganatosít, hatodik Pál, 1976-ról beszélünk, és elérkezünk oda, ami a nagy szakítás, és ami büntetőjogi szempontból a mostani eseménynek az előzménye, 1988-at írunk, amikor négy püspököt szentelnek. Na most a négy püspöknek a felszentelése, ugye 1983-ban kiadják az új egyházi törvénykönyvet, ami pont ezen a területen nagyjából harmonizál a régi 1917-es egyházi törvénykönyvben, és ugye a négy püspök szentelésének az lesz a jobb következménye, hogy ahogy említettük, már önmagától beálló kiközösítésbe esik, ki, szentelő, és azok, akiket felszentelnek. Tehát azért itt fontos látni egy kánonjogi differenciát, hogy a hívek, akik csak azért látogatják ezeket a istentiszteleteket, szentmiséket, liturgiákat, mert ők vonzódnak valamilyen szinten a régi rítushoz, de igazából teológiailag nem értik mélyen, hogy miről is van szó. Rájuk nem vonatkoznak ezek a kánoni büntetések, ők ugyanúgy teljes közösségben vannak a katolikus egyházzal, azokra vonatkozik, akik szemben morálisan is, meg ténylegesen bizonyítható, hogy a bűncselekményeket elkövették. 1988-ban II. János Pál nagyon határozottan lép, kiegyezett Ecclesia Dei közötti motu propriót, akkor ez a lényegében kezdetét vette, amiről beszélünk, ez a komoly szakítás. Na most egy új korszak volt a 16. Benedeknek és Ferenc pápának a korszaka. Ugye mint Benedek pápa egy kicsit más aspektusból, ugye ő egy, azt szokták mondani, konzervatívabb, tehát valamilyen szempontból biztos, hogy megértőbb attitűddel viszonyult a közösséghez, hiszen maga is engedélyezte az egész egyház számára, 16. Benedekről beszélünk, azt, hogy rendes liturgiaként, rítusként a régi tridenti rítust használják a papok, hát nyilván ahol erre volt igény, hát a legtöbb helyen erre nem volt igény, de engedélyezte, hogy hát akinek a hívek közül tényleg erre van igénye, akkor az megtalálja az egyházon belül ezt a ünneplési módot. És 16. Benedek és Ferenc pápa keresi a kapcsolatot, ennek két dimenziója volt. Volt egy kánoni, és volt egy teológiai párbeszéd. Ugye a kánonira már tettem egy említést, de ezen kívül még más aspektusa is volt. Például ugye a négy püspök, ahogy említettük, kiközösítésbe esett, a önmagától beálló kiközösítésbe, amit a Szent nyilván deklarált. Ő azonban feloldotta a négy püspöknek a kiközösítését. Ez egy nagyon furcsa módon történt, mert hát ugye ahhoz, hogy ilyen büntetést elengedjenek, ezek az úgynevezett nagy büntető jogi kategóriákhoz tartoznak a katolikus egyházban, amiket úgy neveznek, hogy cenzúrák, aminek az elengedéséhez az szükséges, hogy az illető megbánja, amit tett, a károkat helyrehozta, és hát ugye további botrányra úgy tűnik, hogy nem lesz további botrány. Na most itt azért nem történt meg sem a károknak a helyrehozatala, sem pedig az, hogy ez a négy püspök azért megbánta volna, amit ő tett. Ez lényegében a pápának, 16. Benedeknek, mint a legfőbb jogalkotónak, végrehajtónak és bírónak az egyházban egy gesztusa volt, hogy elinduljanak vagy erősítsék a párbeszédet. Na, és Ferenc pápa tovább ment ezen az úton 2015-2017. 2015-ben nyomtatási felhatalmazást ad azoknak a papoknak, akiket ebben a közösségben szenteltek. Mert ugye itt azért egy nagyon fontos szempontot kánonjogilag látni kell. Ezeket a papokat érvényesen szentelték pappá, mert megvan az úgynevezett apostoli folytonosság. Ugye ez egy nagy kulcskérdés mindig, amikor azt vizsgálja a katolikus egyház, hogy egy közösségen belül vajon van papság, vagy nincs papság. Tényleg senkit nem megbántva, hogy a katolikus egyház azt mondja, hogy az ortodox közösségekben van papság, mert van apostoli folytonosság, hogy visszavezető egészen az apostolokig a kézrátétel és a szertartás, ami alapján kijelölték az utódaikat. A protestáns felekezeteknél nincs a katolikus egyház véleménye, szerintem leértve az anglikánokat is. És 2015-ben ezeknek az érvényesen, de nem megengedetten szentelt papoknak gyóntatási felhatalmazást ad a hívek érdekében, hogy a hívek azért, hogyha elmennek egy ilyen paphoz, akkor is érvényes feloldozást kapjanak. 2017-ben egy esketési felhatalmazás, kiterjesztő felhatalmazás, ez megint csak ugye az egyházi hatóságon múlik az, hogy egyébként egy érvényesen felszentelt pap, vagy érvényesen felszentelt diákonos, aki érvényesen kiszolgáltathatja az esketés felhatalmazását, mert ahhoz külön felhatalmazásra van szükség. Tehát látszik az, hogy megtörténtek ezek a gesztusok, de azt kell mondani, hogy ezek kudarcos vállalkozások voltak, mert hát végül is oda vezetett, hogy 2026-ban, tehát néhány nappal ezelőtt megtörtént az újabb püspök szentelés. Az is egy érdekes szempont, hogy a szentelő püspök, Alfonso de Galera, aki szentelte a püspököket, ő volt egyik aznak a négy püspöknek, akik 1988-ban felszentelt, még akkor Lefebvre, tehát van egyfajta kontinuitás az elhatározásukban, hogy ők nem közeledni szeretnének, hanem távolodni. 14. Leó többször figyelmeztette, hiszen lehetett tudni erről a szentelésről, hogy többször figyelmeztette a közösséget, hogy ne tegyék meg. Ugye a büntető jogi lépés az egyházban mindig ultima ratio, tehát utolsó lépés. Ebből az is kiderült, hogy ezt akart elkerülni, és ezért többször figyelmeztette a közösséget, hogy ne induljanak el ezen az úton.
1: Lát-e megoldást erre a mostani helyzetre, és túlzás-e egyház szakadásról beszélni, ahogy ez ugye néhány cikkben megjelent?
2: Ahogy az előbb is említettem, kánonjogi értelemben a komoly büntetés az a szentelők püspökre és a szentelendőkre vonatkozik. A többiek, hát ott nem történt meg, elvileg, hát azok az közös, akik jóhiszeműen ezekhez a közösségekhez járnak a régi rítus miatt, ő rájuk egyébként nem vonatkozik, ők ugyanúgy járnak tovább a katolikus egyházhoz. Most persze itt az a nagy kérdés, hogy van-e az egyik és a másik fél részéről akarat a megegyezésre. Láttuk, a katolikus részről van akarat a megegyezés irányában. Nagyon sok gesztus történt az elmúlt években, túl sok, véleményem szerint túl sok gesztus is, annak ellenére, hogy egyértelmű volt a tényállásuk, a kánoni tényállásuk ezeknek a közösségeknek, meg ezeknek az embereknek, túl sok gesztus történt. Másik oldalról pedig ezeknek a gesztusoknak nem volt viszonzás. Tehát annyira komoly az a teológiai elgondolásuk, amiket én említettem, ökumenizmus, vallásközi párbeszéd, ennek az elutasítása természetesen, a pápára vonatkozó nagyon érdekes tanításuk, ugye, hogy ők azt mondják, hogy elismerik a pápát, de a pápa tanítása és a zsinat tanítása az felülvizsgálható lehet. Ugye ez eleve egy paradox, tehát maga a közösség egy paradox helyzetben van, mert azt mondja, hogy erősíteni kellett volna a primátust a zsinaton, de mégis azzal a primátussal szembe megy maga a közösség. Azt mondják, hogy a pápa hát elismeri, de ugyanakkor a pápának a tanítását, vagy a pápának az utasításait nem fogadja el. Igazából én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet egy befagyott helyzet, tehát nagyon most ezzel megerősödött, ezzel az új szenteléssel, tehát itt nem gondolom azt, hogy itt az elkövetkezendő időkben nagy közeledések lesznek, hanem éppen, hogy megmerevednek a frontvonalak a két közösség között.
1: Hányan vannak, mennyire népes ez a testvérület?
2: Nagyon nehéz megmondani, és ezt megmondom, hogy miért. Azért, mert van szemináriumok, és ténylegesen szemináriumban elég sokan vannak, a svájci szemináriumban 100 fölött van a szeminaristáknak a száma. Vannak hívek, akik ténylegesen oda a közösséghez tartozónak vallják magukat, vannak hívek, akik azt mondják, hogy hát érdekesség kedvéért, vagy szereti a régi rítust, ahogy említettem, és hát hogy most oda látogat. Inkább az a megdöbbentő, hogy a beszélgetést kezdtük, radikálisan csökken a katolikusoknak, vagy a hívő és gyakorló katolikusoknak a száma európai országokban, és ha összehasonlítom, hogy azok a közösségek pedig, akik vagy magukat konzervatív irányzatnak nevezik, azok pedig ténylegesen látványosan erősödnek, hogyha ebbe az összehasonlításba nézem, hogy mennyit gyengült a hivatalos katolikus egyház, és ténylegesen templomokat kell eladni, meg átalakítani, meg beszűkül a katolikus egyház létszámába, a társadalmi befolyásában, ahhoz képest ténylegesen egy látványos előretörés látható ezekben a közösségekben. De ugye azt tegyük hozzá, hogy az ilyen minden vallásnak a konzervatívabb ága egy ideig felszálló ágnak tekinthető, és egy ideig ténylegesen úgy tűnik, hogy nagyobb támogatást kap, mint a mainstream, a meghatározó ág annak a vallásnak. Ez nem csak a kereszténységnél van egyébként így, és nem csak a katolikus egyház esetében.
1: Egyház szakadásról lehetett olvasni a napokban azzal a hírrel kapcsolatban, mely szerint a Szent XI. Pius testvérület, ismertebb nevén a löfebristák, a pápa jóváhagyáson nélkül szenteltek fel püspököket Svájcban, ami a katolikus egyházból történő kiközösítést vonja maga után. Erről nyilatkozott Újházi Lóránt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutató Intézetének vezetője. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm szépen. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

Ott van 56 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindítom magazinunkba. Július 8-án, Ellák és Iván napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Fica János várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki munkatárs pedig Kovács János. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerdai nappali ezúttal más műsorvezetővel jelentkezik. Jakubec László kollégám ugyanis nyári szabadságát tölti. Mai műsorunkban színházzal és labdarúgással is foglalkozunk. A részleteket Csenger Ferenc hírei után ismertetem. Hamarosan jövünk vissza, maradjanak velünk!
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A védelmi miniszter szerint hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére Szlovákia. Német biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy robbantásos merényletet. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint Szlovákia hiteles és hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére. Az ankarai NATO csúcsra utazva hangsúlyozta, nem a GDP arányos költés mértéke a legfontosabb, hanem az, hogy az ország rendelkezzen a szükséges katonai képességekkel. A miniszter szerint a hadipar és a logisztika fejlesztése kulcs szerepet kap a jövőben, és fontos cél az is, hogy Európa nagyobb részt vállaljon a közös védelemből az Egyesült Államok mellett. Norvégia csaknem 270 millió euróval erősíti Ukrajna légvédelmét. A NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentett támogatásból elsősorban Patriot légvédelmi rakétákat vásárolnak az Egyesült Államoktól, más európai országokkal közösen. Oszló emellett részt vesz egy új ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszer fejlesztésében is. Jonas Gahr Støre, norvég miniszterelnök szerint Ukrajnának most minden eddiginél nagyobb szüksége van a hatékony légvédelemre. Újabb heves orosz rakéta támadás érte az éjszaka Kijevet és Harkivot. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a város, több épület kigyulladt, legalább 2 ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszky elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségesektől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint 2 feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kém tevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Marine Le Pen hivatalosan is bejelentette, hogy indulni kíván a 2027-es francia elnök választáson. A Nemzeti Tömörülés vezetője az RTL rádiónak nyilatkozva megerősítette, minden nehézség ellenére vállalja a megmérettetést. Bejelentése tovább erősítheti a politikai vitákat Franciaországban, mivel jelöltségét korábbi bírósági ügyei is övezik. Közben az országban továbbra is vitákat vált ki Marine Le Pen elnök jelöltsége. Édouard Philippe korábbi miniszterelnök képmutatással vádolta a Nemzeti Tömörülés vezetőjét, emlékeztetve arra, hogy korábban ő maga is élesen bírálta a bírósági ügyekbe keveredett politikusokat. A republikánusok szerint Le Pen veszélyezteti az intézményekbe vetett bizalmat, míg Gabriel Attal volt miniszterelnök úgy fogalmazott, egy jogerősen elítélt politikus indulása komoly erkölcsi kérdéseket vet fel. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében Argentína Egyiptom 3-2 és Svájc Kolumbia 0-0 11-esekkel 4-3. A labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körének első mérkőzésén Vikingur Reykjavík Győr 1-0. A Stollár Fanni Mate Pavics magyar-horvát vegyes páros kikapott az elődöntőben a wimbledoni teniszbajnokságon.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Gázvezetéket javítanak Somorján a Pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Presovszkán a központ felé, a Szabadsávban halad a forgalom. Sebességet mérnek Pozsonyban a Panonszkán az OMV kút előtt, a Szlanyecs-Nyiszer lakópark irányából, és Kassán a Juzsnátrieda végén a központ felé. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a szerdai nappaliban. Hamarosan a mai nap esemény naptárával jelentkezünk, azt követően pedig 9:30-tól kulturális ajánlónkat hallhatják, majd még ebben az órában lapajánló és színes hírek is lesznek. Műsorunk második órájában Finta Viktóriával, a Jókai Színház tavaly nyáron kinevezett fiatal dramaturgiával készült beszélgetést hallhatják, akivel nem csak színházról, az elmúlt és a következő évadról, hanem könyvekről, írásról, fiatalságról és a nyárról is beszélgettünk. Egy igazán üde beszélgetést hallhatnak tehát a 10 órai híreket követően. Műsorunk utolsó órájában pedig a labdarúgó világbajnokság lesz a téma. Véget értek a 8-döntők, így már csak a legjobb 8 válogatott maradt versenyben. Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük az elmúlt mérkőzéseket, a kieséses szakasz legnagyobb meglepetéseit és csalódásait, a VB felfedezettjeit, rekordjait, és természetesen a további esélyeseket és esélyeket is átvesszük majd, mindezt a 11 órai hírek után. Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig, Kovács János hangmérnök kollégám nevében is szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok!

Ma egy igazán különleges név napja van, mégpedig Ellák napja. Ez a férfi név Attila hun király fiának, Ileknek a nevéből származik, mégpedig helytelen olvasatban. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Eilke névből származik, ez esetben jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű, és azonos tőről fakad a jelek és üllő nevekkel, jelentése ez esetben uralkodó, kormányzó, király. A szlovák naptár szerint ma az Ivan nevű ismerőseiket is köszöntsék fel, ez a név a János orosz változata, jelentése Isten kegyelmes. Boldog névnapot kívánunk! Hogy

4:10 múlt 2,5 perccel. Önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a Szerdai Nappali. A mai nap esemény naptára következik. július 8-án II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választotta a gyulafehérvári országgyűlés, megerősítve ezzel vezető szerepét a Habsburg ellenes szabadságharcban. A fejedelemmé választás jelentős politikai és katonai támogatást biztosított számára, és fontos lépés volt a magyar függetlenségi törekvések történetében. És nagyot ugorva az időben, 2011-ben ezen a napon az Atlantis űrrepülő gép elindult utolsó küldetésére. Ezzel kezdetét vette az amerikai űrrepülőgép program záró missziója. Az STS-135 jelű repülés során az Atlantis ellátmányt és felszereléseket szállított a nemzetközi űrállomásra, majd sikeres visszatérésével lezárult a NASA 30 éven át tartó űrrepülőgép korszaka. A program befejezése után az Egyesült Államok közel egy évtizeden át saját űrhajó nélkül maradt az emberes űrrepülésben. És 4 évvel ezelőtt ezen a napon merényletet követtek el Abe Shinzo ellen a japán Nara városában, ahol egy kampánybeszédet tartott, a volt kormányfő a kórházban néhány órával később belehalt sérüléseibe. A merénylet sokkolta Japánt és a nemzetközi közvéleményt is, hiszen az országban rendkívül ritkák a fegyveres támadások, Abe Shinzo pedig a modern japán politika egyik legmeghatározóbb alakja volt. Ma lett 88 éves Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas, magyar színész, rendező, érdemes művész. Több mint 6 évtizedes pályafutása során a magyar film és színház meghatározó alakjává vált. Emlékezetes szerepeket játszott többek között az Egri csillagok, a Gyula vitéz télen-nyáron, a Dunai hajós és a Magyarok című filmekben, miközben több fővárosi és vidéki színházi társulatát is erősítette. Karizmatikus, erőcsugárzó színpadi jelenléte és

markáns karakteralakításai miatt generációk egyik legnépszerűbb magyar színművészének számít. És ma ünnepli 75. születésnapját Angelica Houston, Oscar-díjas amerikai színésznő, a legendás filmes családból származó művész a Pritzig becsülete című filmért nyerte el az Oscar-díjat, emellett emlékezetes alakítást nyújtott az Addams Family, a Galád család mortisájaként és a The Royal Tenenbaums szereplőjeként is. Elegáns, karakteres játékával évtizedek óta Hollywood egyik legelismertebb színésznője, pályafutása során számos rangos filmes és televíziós díjat nyert, illetve jelölést kapott.

405 éve született Jean de La Fontaine, francia író, meseíró. Legismertebb művei az állatmeséi, amelyekben rókák, farkasok, tücskök és hangyák történetein keresztül mutatta meg az emberi gyarlóságot, hiúságot és bölcsességet. Meséi ma is élnek, mert egyszerre szórakoztatóak, tanúságosak és finoman szatirikusak. 1838-ban ezen a napon született Ferdinand von Zeppelin, német hadmérnök, a léghajó kifejlesztője. Nevéhez fűződik a merev vázas léghajó, a Zeppelin megalkotása, amely a 20. század elején a távolsági légi közlekedés egyik nagy reménysége volt. Találmánya a repülés történetének különleges fejezete, és neve máig egyet jelent a hatalmas, szivar alakú léghajókkal. 1839. július 8-án született John D. Rockefeller, a Standard Oil megalapítója, az olajipar úttörőjeként a világ egyik első dollármilliárdosává vált, miközben üzleti módszerei alapjaiban formálták a modern nagyvállalatok működését. Vagyonának jelentős részét jótékony célokra fordította, támogatásával egyetemek, kutatóintézetek és egészségügyi programok jöttek létre. 1869-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kandó Kálmán, a villamos vasúti vontatás, a fázisváltó és számos korszakalkotó műszaki újítás úttörője. Munkásságának köszönhetően lehetővé vált a nagy feszültségű váltakozó áram gazdaságos alkalmazása a vasutakon, ami alapjaiban változtatta meg a modern vasúti közlekedést. Találmányai világszerte elterjedtek, ezért Kandó Kálmánt a vasútvillamosítás egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon a mai napig.

1943-ban ezen a napon született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zeneszerző, jazzzenész, a nemzetművésze. A magyar jazz egyik legnagyobb alakjaként nemzetközi hírnevet szerzett, virtuóz játékával és egyedi improvizációs stílusával. Pályafutása során a klasszikus zene, a jazz és a cigánzene világát is összekapcsolta. Szakcsi Lakatos Béla 2022-ben hunyt el 79 éves korában. És ma lenne 65 éves Andrew Fletcher, a Depeche Mode alapító billentyűse. Bár a dalszerzésben ritkábban vett részt, a zenekar működésének egyik meghatározó szervezője és összetartó ereje volt 2022-ig haláláig. Így a Depeche Mode állandó tagjaként járult hozzá a világ egyik legsikeresebb elektronikus zenei együttesének történetéhez. Most rá emlékezve, következzen egy dal a Depeche Mode-tól, a Master and Servant.

Kultúrpercek rovatunk következik, az ajánlót Jakubec László állította össze. Budapesten idén nyáron több helyszínen is Viktor Vasarely művészete kerül a középpontba. A fő tárlat a Vasarely 120 címet viseli a Szép Művészeti Múzeumban. A kiállítás több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, fotókkal és filmfelvételekkel mutatja be a 120 éve született magyar származású alkotó életművét. A program sorozathoz kapcsolódva a Magyar Nemzeti Galériában a kinetikus víziók, a neokortárs művészeti térben pedig a Vasarely Don't Go Home című kiállítás is látható. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára Sodrásban címmel. A pályázatra korábban még nem publikált prózai írásokkal lehet jelentkezni, a beküldési határidő október 1-e. A legjobb alkotásokat október 28-án Királyhelmecen díjazzák, bővebb részletek a Smit honlapján olvashatók. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? Hogyan reflektálnak a fiatal alkotók korunk társadalmi, technológiai és kulturális változásaira? Milyen új vizuális nyelvek és műfaji megközelítések formálják a kortárs művészet jövőjét? Ezekre a kérdésekre ad választ a Magyar Képzőművészeti Egyetem Best of Diploma 2026 kiállítása a Hungarian Art and Business kortárs fókuszú művészeti központban, amely a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat július 10-e és augusztus 9-e között tekinthető meg. Július 14-e és 19-e között ismét megnyitja kapuit Gombaszög, a szlovákiai magyarok legnagyobb és leghosszabb hagyományú fesztiválja. A zenei kínálatban többek között Zorán, az Analóg Balaton, a Parnograszt, a P-Mobil, a Bialex és a Schlepp, az Ivan and the Parasol, az Anna and the Barbies és Jude Law szerepel. A közéleti programok csúcspontja az első nyilvános Gubík Simecska vita, valamint Tar Zoltán miniszter és Bilal Zahid brit nagykövet látogatása.

Július 18-án szombaton rendezik meg a 8. kürti nyitott pincék napját, amikor csaknem 30 pince nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A program középpontjában a helyi borászat, a pincesor hangulata és a találkozások állnak. A rendezvényt pedig zenei és színházi programok is kísérik. Fellép többek között Andrea Zimányiová és zenekara, valamint Ferenci György és az első pesti rackák. Emellett a Givadlo Mame Vaku előadása is szerepel a kínálatban. Július 22-én, kedden 18 órakor nyílik meg Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a Halhatatlanság forrása című Strobl kiállítás. A tárlat különlegessége, hogy elveszettnek hitt és csak a közelmúltban azonosított Strobl alajos művek is a nagy közönség elé kerülnek. A kiállítás július 23-ától szeptember 19-éig látogatható, kettől szombatig, és a belépés ingyenes. We'll be right back.

0: Július 22-e és 26-a között kerül megrendezésre a jubileumi 30. Nemzetközi Nógrádi Folkról Fesztivál, amelynek programhelyszínei között július 24-én ismét szerepel Fülek is. Az ünnepélyes megnyitóra a Somoskői vár tövében kerül sor. Az előző évek hagyományához híven a nyitógála Losoncon, a fesztivál záró pedig Bánkon valósul meg. Füleken pénteken a bográcsos ételek versenyével indul a program. A Várudvar színpadán elsőként a Húros Banda és a Karaván Família ad koncertet, majd a Horvátországból érkező Koprivnica táncegyüttes, illetve az észak-ciprusi Aleikoi néptáncegyüttes lép színpadra. A napot egy fergeteges táncest zárja a Los Orangutans zenekarral. A latin-amerikai hangulatot idéző est a Pajtás Napok programsorozat keretén belül valósul meg, helyszíne a Bebek Panzió. A rendezvény a 35. Palócnapok és Füleki Városnapok nyitó programjaként kerül megrendezésre.
1: A kocsma

0: Lapajánlón következik, Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Sylvester Stallone. Kevesen tudják róla, hogy pályája kezdetén a 70-es években jelentkezett a keresztapa filmekbe, de statisztának sem vették fel. A Rocky és a Rambo filmek sztárjának legendás életútját Kulcsár Gábor foglalta össze. Aki eddig mindent a Demo-ról rendelt, az mostantól talán kétszer is meggondolja. Az Európai Unió ugyanis új vámokat vezetett be az internetes rendelésekre. Hogy mennyivel fizetünk többet és mikortól, Rabec Mária cikkéből kiderül. Érvényesek még a régi kerti praktikák? Milyen növénytársításokra törekedjünk? Szalma Nikoletta saját tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Öregek a Vásznon című publicisztikájával bemutatkozik naplórovatunk új szerzője Sándor Eleonóra. Ismét jelentkezik népszerű sorozatunk az Életem tanítója, de ezeken kívül pedig találnak még alapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

0: 3:45 múlt, 3,5 perccel. Színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: Nem fejlődnek olyan gyorsan az EMI ügynökök, mint ahogyan Mark Zuckerberg remélte, mondta a techmilliárdos vállalata dolgozóinak egy zárt körű céges tájékoztatón. Az ott elhangzottakról a Reuters birtokába került egy hangfelvétel, amelyen a Meta alapítója azt is elismeri, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt tömegesen elbocsátani az alkalmazottakat. A Meta idén májusban mintegy 8000 alkalmazottától vált meg, további 7000-et pedig mesterséges intelligenciára fókuszáló munkacsoportokba helyezett át. Mindez a cég széles körű újraszervezésének részeként valósult meg, amelynek célja az volt, hogy egyebek mellett a mesterséges intelligenciával támogatott munkavégzés révén növelje a vállalat hatékonyságát. A most kiszivárgott felvétel alapján azonban úgy tűnik, hogy Zuckerberg elhibázottnak tartja a lépést, mint mondta, vezetőik rosszul időzítették a változtatásokat. Az elmúlt legalább 4 hónapban nem olyan ütemben gyorsult fel az ügynökök fejlesztése, ahogyan vártuk. A cég új struktúrája ezért egyelőre nem gyümölcsöző, fogalmazott. Felbocsátotta a NASA a Link nevű űreszközét, amelynek küldetése, hogy megmentse a Neil Gehrel Swift obszervatóriumot a pusztulástól. A műhold beavatkozás nélkül hamarosan visszazuhanna a Föld légkörébe, a Link azonban a tervek szerint megnöveli majd az eszköz keringési magasságát, ezzel egy stabilabb, biztonságos pályára állítva. Az űrügynökség beszámolója alapján a Link július 3-án 10 óra 36-kor startolt el egy Pegasus XL űrrakéta fedélzetén. A Link azóta már föld körüli pályára állt, hamarosan pedig neki is állhat feladatának, miután a mérnökök meggyőződtek róla, hogy megfelelően üzemel. A Swift obszervatórium mentését várhatóan 3-4 hét múlva kísérelheti meg, maga a manőver pedig szintén több hétig, vagy akár hónapig is eltarthat. Ezekben a napokban zajlik a labdarúgó világbajnokság, és sokan találkoznak most a különböző országok nemzeti zászlóival, olyanokkal is, amelyeket valószínűleg még sosem láttak. Erre épít a Flagdoku nevű játék is, amelyik egy kicsit szudokus, egy kicsit pedig a Wordre emlékeztet. A játék során egy 3x3-as négyzetrácsot kell kitölteni, ahol minden oszlop és sor megadja két kritérium egyikét, amelyeknek meg kell felelnie az adott cellában lévő zászlónak. Mivel minden cellának egyszerre kell megfelelnie, mind a sor, mind az oszlop kritériumnak, a zászlóismeret találkozik a logikával. Egy zászló akár több mezőbe is bekerülhet, ráadásul minden nap van egy nap zászlója, ami azt jelenti, hogy a 9 mező bármelyikére nézve jó válasz lenne. A játék pont azért működik ennyire jól, mert egyszerű megérteni, napi 5 perc alatt végigjátszható, és folyamatosan azt az érzést kelti, hogy ezt még tudnom kellene, ezért nehéz abba hagyni.

Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Köszöntöm Önöket ismét. Az előttünk álló óra a Jókai Színházról szól majd. Finta Viktóriával, az intézmény dramaturgiával. Az elmúlt évadot értékeltük, és természetesen szó esett az új évad programjáról is. Hamarosan ezt a beszélgetést hallhatják, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek Csenger Ferenc tolmácsolásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A miniszterelnök szerint a költségvetés mielőbbi elfogadása erősíti a kormány stabilitását. Eredményes az ukrán elektronikai hadviselés. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Robert Fico szerint a jövő évi állami költségvetés mielőbbi elfogadása a kormány stabilitását erősítené. A miniszterelnök ugyanakkor elismerte, hogy a koalíciós egyeztetések elhúzódhatnak, mivel a választások közelettével a pártok saját elképzeléseiket is szeretnék érvényesíteni. Fico hangsúlyozta, a Smer célja továbbra is a teljes kormányzati ciklus kitöltése, és úgy véli, hogy hosszabb távon Szlovákiának a politikai rendszer átalakítására is szüksége lenne nagyobb értékalapú politikai blokkokkal. Folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per a speciális büntetőbíróságon Bazinban. A tárgyaláson ezúttal a vádlott Marian K. előzetes letartóztatásából indított telefonbeszélgetéseinek felvételeit hallgatják meg. A bíróság előtt ismét megjelent Peter Tóth egykori titkosszolgálati vezető is, akinek a korábbi vallomásaiban felmerült ellentmondásait tisztázzák. Az ügy már harmadszor kerül a bíróság elé, miután a legfelsőbb bíróság a korábbi ítéleteket hatályon kívül helyezte. Mark Rutte NATO főtitkár szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a szövetség mellett, ugyanakkor a védelmi kiadásokat igazságosabban kell megosztani a tagállamok között. Az ankarai NATO csúcs előtt hangsúlyozta, Európa fokozatosan nagyobb szerepet vállal a közös védelemből. Rutte Oroszországot továbbra is a legnagyobb, hosszú távú biztonsági fenyegetésnek nevezte, és kijelentette, a NATO megvédi területének minden egyes centiméterét, ha erre szükség lesz. Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismét világossá tette, Grönland nem eladó. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump korábbi kijelentéseire reagált, amelyek szerint az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a dán autonóm területet. Frederiksen hangsúlyozta, Grönland lakóit megilleti az önrendelkezés joga, és Dániának minden négyzetcentiméterét meg fogják védeni, ahogy a NATO valamennyi tagállamának területét is. Ukrajna szerint jelentős eredményeket értek el az elektronikai hadviselés terén. Egy ukrán katonai egység parancsnoka azt állítja, hogy a Lima nevű rendszer eddig 61 orosz Kinzhal rakéta működését zavarta meg, csökkentve azok pontosságát vagy működő képességét. A nyilatkozat szerint emellett egy lelőtt orosz drónból korszerű navigációs antennát is sikerült megszerezni és megvizsgálni. Az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a várost, több épület kigyulladt, legalább két ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszkij elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségtől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint két feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kémtevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében Argentína Egyiptom 3-2 és Svájc Kolumbia 0-0 11-esekkel 4-3. A labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körének első mérkőzésén Vikingur Reykjavik Győr 1-0. A Stollár Fanni Matepavic magyar-horvát vegyes páros kikapott az elődöntőben a wimbledoni teniszbajnokságon.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Gázvezetéket javítanak Somorján a pozsonyi úti körforgalomnál, figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat. Útkarban tartók dolgoznak Kassán a Presovszkán a központ felé, a szabadsávban halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
5: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra múlt 10 perccel Önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a Szerdai Nappali. Ebben az órában Finta Viktóriával, a Jókai Színház tavaly nyáron kinevezett fiatal dramaturgiával készült beszélgetést hallhatják, akivel nem csak színházról és az elmúlt, valamint a következő évadról, hanem könyvekről, írásról, fiatalságról és a nyárról is beszélgettünk. Műsorunk utolsó órájában pedig a labdarúgó világbajnokság lesz a téma, véget értek ugyanis a nyolcad döntők, így már csak a legjobb nyolc válogatott maradt versenyben. Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük majd az elmúlt mérkőzéseket, a kieséses szakasz legnagyobb meglepetéseit és csalódásait, a VB felfedezettjeit, rekordjait, és természetesen a további esélyeket és esélyeseket is átvesszük majd. Maradjanak továbbra is velünk, a zene után jövünk vissza.

estő úgyis elég húzatos. Miss Ramonát illetőleg valahol. Majd erkölcsi segítséget is kapol. Nem akarok neked sokat mesélni, mert te azt a tudj se szakod.

0: Viktória, a Jókai Színház dramaturgia, aki tavaly nyáron vette át ezt a pozíciót a Komáromi Színházban, így utólagosan tudjuk értékelni, illetve elemezni az elmúlt évadot, illetve beszélgetünk a jövő évadról, a színházról, az írásról és a további tervekről is. Szervusz, szia Viki!
1: Szia, köszönöm a megkeresést és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az első kérdésem az nem is a Jókai Színházzal lenne kapcsolatos, hanem úgy általában a színházzal, hogy az elmúlt évad során, vagy az elmúlt egy évben, mióta dramaturg vagy itt Komáromban, melyik volt a legjobb darab, amit a Jókai Színházon kívül láttál? Láttál-e valami érdekeset, valami jót?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy pont tegnap, vagy tegnap előtt gondolkoztam azon, hogy melyik volt ez a darab, ami a leginkább megfogott az idén. Azt hiszem, az első gondolatot fogom mondani. A Katona József Színházban néztem meg az Extázis című előadást. Ez egy szerzői darab volt, Tarnóczy Jakab rendezésében, és ha jól emlékszem, akkor Török Zsófiával közösen írták ezt a darabot, arról, hogy a fiatalok körében milyen a közhangulat, nem csak Budapesten, de úgy általánosságban a közegünkben, vagy az ő közegükben, és egy nagyon-nagyon izgalmas, modern előadás született belőle. Nagyon-nagyon megérintett érzelmileg is, tehát hogy színházilag is nagyon-nagyon jól meg volt csinálva szerintem, olyan módon, ami nagyon vonza a fiatalokat, nem csak a témája miatt, hanem ahogy bánik a térrel, a kamera használattal, zenével, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas volt, és hát egy nagyon-nagyon sajátos hangulata van, és sokszor eszembe jut azóta is, pedig januárban láttam, azt hiszem.
0: És volt-e kedvenced a Jókaiban ebben az idényben, hogy egyáltalán lehet-e választani az idei repertoárból? Illik-e választani dramaturgén kedvencet?
1: Hát azt nem tudom, hogy illik-e, de szerintem azért választhatunk, és főleg az idei évadban azért azt hiszem, hogy mindannyian ugyanazt a darabot választanánk. Az Egy piaci nap idén az egy kivételes előadás volt szerintem, nem csak az idei évadban, de az elmúlt évadokat tekintve is egy kiemelkedő előadás sikerült, és ezt sokszor elmondtam, de szerintem fontos többször is, hogy Mohácsi János vezetése alatt olyan összjátékra voltak képesek a társulati tagok, amire egyébként is, tehát hogy ők híresek arról, hogy jól össze tudnak dolgozni, viszont nagyon kevés alkalommal készül ilyen előadás, ahol tényleg minden társulati tag együtt szerepel végig, együtt vannak a színpadon nagyjából a szerepeik is, egyforma nagyságúak, egyforma fontosságúak, bár hát minden szerep fontos egy előadásban, és hát ez a egymásra beszélős, egymásra kiabálós, figyelni egymás ritmusára jellegű stílus nagyon-nagyon nehéz eleve is, és szerintem ők ennek nagyon jól megfeleltek ebben az előadásban, és hát a téma is magáért beszél, a megvalósítás, úgyhogy mindenképpen ez egy nagy kedvenc szerintem sokunk számára.
0: Ezt a darabot nyáron még fogjátok játszani, vagy fogja játszani a társulat valamilyen fesztiválon, vagy megmérettetésen? Ha jól tudom, akkor lesz egy.
1: Két alkalommal is lesz ilyen megmérettetés, és megint ráéreztél egyébként, pont a mai napon zajlanak egy piaci nap próbák itt a színházban, amikor vesszük fel az adást, és július 3-án Kisvárdán, illetve aztán augusztus 25-én a Városmajor Fesztiválon, úgyhogy még játsszuk, visszük, és örülünk neki.
0: És hát valószínűleg a következő évadban is majd még színpadra kerül, de ez talán még a jövő kérdése, de hogyha visszanézzük az elmúlt évadot, akkor összességében hogyan értékeled az első évedet itt a színháznál?
1: Hát, hogyha lehetek személyes, és tényleg a saját szemszögömből nézni ezt az évadot, azt hiszem, hogy eleve is az egyik legturbulensebb éven van mögöttem minden szempontból, de azt mondhatom, hogy most érzem eddig leginkább, hogy a helyemen vagyok, és hogy minden újdonság meg nehézség ellenére nagyon-nagyon jól érzem magam itt, ez főleg a kollégáknak köszönhető, meg hát eleve azért, hogyha egy dramaturgiát végző ember színházban dolgozhat, az nagyon nagy öröm. Tehát én rengeteget tanultam, igazából nem is mondhatnám azt, hogy

0: folyamatában tudnám összefoglalni ezt az évadot, hanem nagyon szakaszos volt, és ezt is talán már mondtam több helyen, de tényleg így működik a színházban. Van, amikor kicsit nyugodtabb a helyzet, mint a tenger ilyen apályos, és aztán meg jön hirtelen egy akkora dagály, hogy jó, hogy meg nem fulladunk, annyi minden történik egyszerre, és annyi mindennek kell megfelelni, annyi mindent kell megtanulni.
1: Mi volt számodra a legnagyobb kihívás?
0: Nagyon-nagyon sok kihívás volt az idei évadban. Egyrészt az, hogy volt sejtésem róla, de igazán most kezdem megérteni, hogy milyen is egy külszínházban dramaturgnak lenni. Azelőtt ugye mindig csak egy-egy előadásnak voltam a dramaturgia, azt már nagyjából értettem, ismertem, de egyébként is a dramaturgia az egy olyan szakma, hogy igazából előadásról előadásra újra tanulom a szakmát, mert minden rendező és minden darab kicsit mást követel, és igazából a színházra is, általánosabban a külszínházra is ez érvényes, hogy minden időszakában egy kicsit mást követel, úgyhogy sokat tanultam a szakmámról, és még biztos, hogy fogok is. Nyilván plusz nehézsége volt az idei évadnak, hogy ugye ez volt az első, és nem tudtam, hogy mikor minek van itt az ideje, mikor mire kell készülnem, tehát egy kicsit ilyen szakaszosra sikeredett, tehát hogy voltak ilyen nyugodtabb, lazább időszakok, és aztán volt, hogy egyszer csak rengeteg feladat zúdult rám, és az lehet, hogy jövőre sokkal könnyebb lesz, mert már fel leszek rá készülve, hogy óvatosan, mert nem tudom, november környékén pályázatok vannak például, aztán tavasszal, sőt már tél végén, tavasztól már az új évadra kell gondolni, úgyhogy ezek jövőre nem lesznek már annyira nagy meglepetések talán, és akkor jobban be tudom osztani az időmet. Az idén még sok váratlan feladat volt, meg ami ilyen utolsó pillanatosan kellett aztán megoldanom, mert még nem tudtam, hogy mindezzel számolnom kell. És hát sokkal sokrétűbb a munka, mint egy előadásra készülni, mert az mellett nyilván, hogy az előadásaimra készülök, meg olvasni kell sokat, sok nem is egy adminisztrációs feladat van, de hát ilyen prózai feladatok, hogy mondjuk külsősöket keresünk, és akkor felhívást kell megfogalmazni, vagy rendezőkkel tartani a kapcsolatot a gazdasági részlegnek. Beszoktam segíteni a pályázatokkal, vagy az elszámolások elkészítésével, mert annak is vannak ugye kreatívabb részei, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a munka, de pont ezért változatos is.
1: És ha lehetne olyat mondani, hogy mi volt a legérdekesebb, legizgalmasabb része?
0: Hát elsőre az jut eszembe, hogy az emberek, tehát hogy a kollégákat megismerni, és nagyon szerencsésnek tartom magam, mert sok emberrel nem is, hogy ismerkedtem meg, mert sok mindenkit már ismertem korábban is, de szorosabbra fűződtek ezek a kapcsolatok. Több időnk volt beszélgetni, szakmázni, tehát hogy sokat beszélgettünk színházról, és ezek nagyon inspirálóak voltak. Úgyhogy ez volt egy ilyen nagy ajándék az évadban. De hogyha kifejezetten szakmai dolgot kell mondanom, akkor azért a képzelt riportról muszáj beszélnem. Az is egy nagyon nagy kihívás volt. Ugye ez a darab már ki volt választva, tehát hogy benne volt az évad tervezett előadásai között, amikor én ide érkeztem, és hát amikor megjöttem, akkor tudtam meg, hogy nekem, hogy ennek leszek a dramaturgia, és hogy ezzel fog kelleni foglalkoznom, és azért ez egy elég nagy kihívás volt, egyrészt azért, mert eleve kevés tapasztalatom volt zenés előadásokkal, illetve hát ezt már amikor volt a képzelt riport, akkor is sokat beszéltünk erről, hogy azért nem egy könnyű anyag ez, tehát hogy le kellett egy kicsit porolni, és hát ennek sok buktatója volt, vagy szakmai kihívása, úgyhogy ennek nem volt mindig könnyű megfelelni, de közben meg azt érzem, hogy sikerült valami olyat teremteni minden hibájával együtt, ami szerethető a nézőknek, és szakmailag is elfogadható, úgyhogy örülök, hogy ez megtörtént.
1: És Matusek Attila Szívritmuszavar című darabján mennyire dolgoztatok közösen?
0: Igazából annyi volt, hogy amikor elkészült a szövegnek az első változata, akkor azt Attila elküldte nekem, meg még egy-két embernek, hogy adjanak rá visszajelzést. Elolvastam és írtam neki pár dolgot, megbeszéltünk róla személyesen is, Úgyhogy én kifejezetten, mint alkotótárs nem vettem részt a próba folyamatban, inkább csak egyfajta tanácsadóként, de nem akartam, tehát hogy így belenyúlni az Attilának a munkájába, mert ez tényleg az ő általa megálmodott projekt volt, de nyilván figyelemmel kísértem, és nagyon drukkoltam is ennek az előadásnak, pont azért, mert ebben is egy csomó olyan törekvést fedeztem fel, ami arra hivatott, hogy a fiatalabb nézőket bevonja, és megszerettesse velük a színházat, és hogy lássuk azt, hogy a színház az nem csak egy múzeum, hanem egyszerű hétköznapi témákkal is foglalkozik, modern színpadi megoldásokkal, egy színes, izgalmas, és hát nagyon remélem, hogy még lesznek azért hasonló projektek, már csak azért is, mert ugye ez is szerzői előadás volt, és szerintem ezek nagyon izgalmasak, mert így még egy sajátosabb szemszögből tudjuk megmutatni a nézőknek a világot.
1: És ha már fiatalok, akkor volt évközben még egy érdekes projekted úgymond a színházon kívül, a Gútai Magánszak Középiskolában a végzős osztály darabját rendezted együtt a diákokkal, illetve hát együtt írtátok, ha jól tudom, a diákokkal, és te rendezted a darabot. Az milyen élmény volt számodra?
0: Az is rendkívül tanulságos időszak volt, illetve munka volt. Az első igazi rendezésemnek mondható, mert bár a partitáncot is kvázi én rendeztem, de az egyel másabb jellegű projekt volt, az valahol félúton van az irodalom és a színház között, azt gondolom. Ez viszont tényleg olyan volt, hogy 14 diákon volt összesen, és az olyan volt, hogy 14 kis hangyát kellett terelgetni a színpadon, ami azért egy más műfaj, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen egy nagy kihívás volt, hogyha újra kezdeném, akkor lehet, hogy nem vágnám ekkora fába a fejszémet, mert hát ott is szerzői előadást csináltunk, és azért döntöttem így, mert amikor előző nyáron felkértek, akkor még nem lehetett tudni, hogy hányan jelentkeznek, hány fiú lesz, hány lány, és így nehéz lett volna konkrét darabot választani, és azt gondoltam, hogy végül is miért ne, akkor egy ilyen alkotói folyamat során, ahol eleve mi alkotjuk meg a karaktereket és a történeteket, akkor egyrészt a diákokat is jobban megismerem, ők is még inkább magukénak érzik a darabot, és hogy van beleszólásuk abba, hogy néz ki az előadás, nem akartam volna azt, hogy én mindig csak megmondom, hogy mit csináljanak, és akkor ők szót fogadnak, és akkor bemutatunk valamit, hanem hogy tényleg alkossunk valamit közösen, amiben az ő szívük, lelkük is benne van, és így talán egyel jobban bele is látnak abba, hogy néz ki egy színházi próba folyamat, hogy mi minden is van egy darab elkészülése mögött.
1: És milyenek voltak a diákok? Hogy álltak hozzá? Illetve utána milyen lett a visszhangja a darabnak?
0: Nagyon meg voltak ijedve az elején, mert ők meg pont arra számítottak, hogy már sokkal konkrétabb lesz a darab az elejétől fogva, és nem tudták, hogy hova fog az egész kifutni, de kértem, hogy bízzanak bennem, és bízzanak magukban is, hogy együtt ki tudunk találni egy olyan történetet, ami mindenkié. És aztán, ahogy kezdték megérteni, hogy milyen módszerekkel dolgozom, akkor egyre inkább megszerették. Igyekeztem sok játékos gyakorlattal fűszerezni ezeket a próbákat, meg mindenféle bemelegítő gyakorlatokkal, tehát hogy nagy részt ezeken keresztül jöttek létre a karakterek, alkottuk meg a történetet, illetve a kapcsolatrendszert, mert ez egy osztálytalálkozóról szól igazából az előadás, és azt mutatjuk meg, hogy ezen az osztálytalálkozón mi történik. És nagyon sokat nevettünk, és annak örültem kifejezetten, utólag tudtam meg egyébként, hogy volt a csapatban egy-két olyan diák is, aki azelőtt sosem vett részt semmiben, és nem volt igazán az a csapatjátékos, és nálunk meg abszolút aktív részvevője volt a folyamatnak, és tehát nagyon-nagyon fontos karakterévé vált az előadásnak is, úgyhogy örülök, hogy tudtam nélkül, de hogy erre is jó volt ez a folyamat. Ami a visszhangot illeti, kétszer adtuk elő az előadást, és a második alkalommal sokkal jobb visszhangok jöttek, mint az első alkalommal. Ez is amúgy nagy tanulság volt számomra, hogy ilyesmikkel is kell számolni, hogy technikai paraméterek, stb. Mert tehát egy ilyen banális dolgokon tud eldőlni egy előadás sikere, hogy nem volt túl jó akusztika az előadóteremben, és akkor mondjuk az első 3-4 sor még hallotta, de nehezen, hátrébb már nem igazán, és ugye mégiscsak amatőr játszókról van szó, akik közül sokan először voltak színpadon, tehát nagyon bátorítani kellett, hogy kiabáljátok, ne érezzétek úgy, hogy ez sok, nem sok nyugodtan. Úgyhogy ezzel voltak problémák, vagy ezzel küszködtünk, de második alkalommal pont ezáltal, hogy már tanultunk az első premierből, a második szerintem sokkal jobban sikerült, és akár azok a poénok is, amiket beletettünk, sokkal jobban előjöttek. Nyilván ez annak is köszönhető, mert nagyon a diákokra volt írva, illetve az iskolai viszonyokra, tehát ez egy abszolút belsős körnek szólt ez az előadás.
1: Előbb már utaltál a Parti Tánc című darabra, amit szintén rendeztél, és tavaly a Hajómalom Fesztiválon mutattátok be. Nemrégiben Bősön is már bemutattátok. Lesz-e ennek a darabnak folytatása?
0: Igen, illetve még Pozsonyban is bemutattuk áprilisban, a Pozsonyi Ifjúsági Napok keretén belül mi voltunk az egyik program, úgyhogy 3 előadás van mögöttünk, és 3 további van betervezve az idén. Legközelebb Gombaszögön leszünk, július 17-ére esik szombat, hogyha jól emlékszek, a Folkszögletben leszünk 5 órától, úgyhogy pont a kopjafa avatás előtt még meg tudják nézni az előadást, és aztán egyenesen a Folkszögletből lehet menni a kopjafa avatásra. Illetve aztán szeptemberben fogunk fellépni Komáromban, az Alternatíva Fesztiválon, illetve majd még Dunaszerdahelyen az NFG klubban is fogjuk játszani, hogy pontosan mikor, az még elválik, de ez a 3 fix előadás van, és aztán még meglátjuk, hogy sikerül még további helyszínekkel egyezkedni.
1: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy miről szól ez a darab, és hogy jött létre a Parti Tánc.
0: Hát az ötlet eredetileg Pásztor Ádámtól jött, ő nagyon jó barátom, és igazából az egyik első dolog, amiről beszélgettünk, amik az első találkozásunk alkalmával, az Lorka volt, és a művészete, és hát ez a beszélgetés aztán tovább folytatódott, és Ádám, mivel ugye gitárművész és foglalkozik spanyol dalokkal, akkor feldobta nekem egy alkalommal az ötletet, hogy nem csinálunk egy Lorka estet, mivel nem csak zenészként volt ismert, ugye, hanem költőként, drámaíróként, sőt egyébként képzőművészként és néprajzkutatóként is, hogy akkor használjuk fel a verseit, vagy valamilyen szövegeit, és akár az enyémmel kombinálva csináljunk valami összművészeti furcsaságot, és mondtam, hogy hát miért ne? Én egyébként nem vagyok egy nagy versolvasó, de tavaly előtt, ez már tavaly előtt kezdődött igazából, igen, tehát 2024 nyarán beleástam magam a verseibe, és hát sokat gondolkodtam rajta, hogy is nézem ki ez az előadás, eleve nagyon gazdag életmű, nagyon érdekes élete is volt, de aztán arra jutottam, hogy nem tudom, egy ilyen 50-60 perces előadásban nem igazán lehet mindezt áthatóan felidézni, és akkor arra jutottam, hogy nem annyira az információk fontosak, hanem inkább az, hogy miért is maradtak fent Lorka művei, és hogy mitől különleges az ő művészete, és hát nagyon sajátos hangulatai vannak a szövegeinek, nagyon szenvedélyes emberként ismerték, és szerzőként is ez érződik a művein, és emlékszek rá, én azt hiszem, hogy 19 éves voltam, amikor először találkoztam egy drámájával, és azóta egy meghatározó szerző számomra, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább ezt próbálom majd átadni ebben az előadásban, hogy számomra mit jelentenek ezek a művek, illetve hogy milyen érzéseket indítanak el bennem, és hát egy nagyon kísérleti formához nyúltam, kiválasztottam néhány kedves versemet tőle, igyekeztem rövidebbeket választani, hogy ne legyen túl nehéz befogadni ezt a nézőtnek, hogyha csak fel vannak olvasva, vagy el vannak mondva ezek a versek. és végül aztán ilyen 15 lett kiválasztva, 16, és egyesével fogtam őket, és beállítottam a telefonomat, nem tudom, egy pár percre, és akkor automatikus írással írtam szövegeket a versetnek a hatására. Tehát, hogy ez annyit jelent, hogy bármiféle ítélkezés nélkül, meg szünet nélkül írtam folyamatosan, ami csak eszembe jutott. Ha éppen nem jutott eszembe semmi, akkor csak nyomogattam üresbe a billentyűket, aztán úgy is jött valami, és folytattam a szöveget. És hát arra jó ez a módszer, hogy előhozza az emberből azt, ami tényleg benne van, és nem próbálja felülbírálni akár a szöveg minőségét, akár a gondolatot, hanem kijön az, ami az emberben őszintén benne van. És nyilván ezeket én még szerkezgettem, húztam is belőle rengeteget, de aztán ezek a szövegek lettek összekombinálva, tehát hogy felváltva vannak benne versek és prózák, és igazából asszociációk meg intuíciók alapján raktam ezeket sorrendbe. Nyilván a próba folyamat során is ez a szöveg még sokat változott, azáltal is, hogy itt nagyon-nagyon friss volt. Eredetileg Bencsik Stefániával próbáltuk be ezt az előadást, és ő vele is sokat dolgoztunk ezen a szövegen, és az ő intuíciói vagy érzései alapján is voltak aztán megfogalmazva, átfogalmazva bizonyos szövegek. Tehát volt egyrészt ez a szakasz, amikor én írtam egyedül a szöveget, meg rakocsgattam össze, és aztán a próba folyamat volt egy második szakasz, amikor már azt a nyersanyagot a próbák alapján még tovább csiszoltuk. És aztán az előadás által nyert el igazából a szöveg a végleges formáját, ami szerintem nagyon, tehát hogy egy izgalmas forma, és számomra is akár szerzőként, akár dramaturgként ez nagyon tanulságos volt. És mostanra, hát ugye eltelt egy év a megírása óta, és időközben logisztikai okokból a színésznőt is váltottunk, most már Gál Sára játssza a partitáncot. Hát amikor ezt kvázi így újraélesztettük, akkor is még került bele egy-egy mondat, kihúztunk egy-egy mondatot, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt figyelni, ahogy ez a szöveg fejlődik.
1: És milyen lett a végeredmény? Mennyire szól például fiataloknak, mert hogy ugye fesztiválokra jártok ezzel a darabbal?
0: Hát szerintem abszolút, meg eleve a történet is olyan. Nincs benne annyira konkrét történet, mert az automatikus írás által is inkább mozaikos lett ez az egész. Nyilván van íve, meg van egy története, de annyira titokzatosan van elmesélve, hogyha a néző nem is tudja teljesen összerakni ezeket a puzzle darabkákat, szerintem nem kell, hogy ez miatt rosszul érezze magát, mert nem feltétlenül a történet a legfontosabb, hanem az, hogy azok az érzések, azok a hangulatok, azok átjöjjenek. De hogyha nagyon figyelmesen hallgatnak és elcsípnek minden fontos információt, akkor egyébként kirajzolódik benne egy fiatal lánynak a felnövés története, egy Lorca olvasóé, aki igazából a Lorca verseken keresztül reflektál a saját életére, a saját gyermek, illetve főleg fiatalkorára, a saját felnövésére. Nem így terveztem egyébként, de ez is az automatikus írásnak köszönhető, azt hiszem, hogy úgy alakult, hogy ez a történet arról is szól, hogy milyen viszonyunk van az otthonunkhoz, és hogy a felnövésünk során mennyire befolyásol minket a környezetünk, és hogy ettől tudunk-e függetlenedni, kell-e függetlenedni, hazatalálunk-e, hogyha egyszer elmentünk máshová megismerni magunkat például. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik főleg, ami szerintem minden fiatal életében nagyon fontos, meg hát ezeken a mérföldköveken mindannyian átesünk, úgyhogy azt gondolom, hogy a 10-20 évesek ezzel abszolút tudnak azonosulni. És ez egyébként egy érdekesség, és erre szintén csak a szöveg megszületése után jöttem rá, de amikor visszalapoztam a kiválasztott verseket, akkor jöttem rá, hogy kettő kivételével mind olyan vers, amit Lorca 23-25 éves korában írt, pont abban az időben, amikor én is dolgoztam ezen a szövegen, meg ezen az előadáson, úgyhogy ez a nagyon érdekes egybeesés, meg ez is bizonyítja azt, hogy azért az intuíció működik, meg valószínűleg nem véletlenül választottam pont azokat a szövegeket.
1: Ez egyébként engem érdekel, meg is akarom kérdezni, bár már a többi interjúban is meséltél róla, hogy hogyan lettél dramaturg, de engem az érdekelne, hogy ugye azt már így elmondtad, hogy középiskolában már eldöntötted, hogy dramaturg szeretnél lenni. Ha már ugye a fiatalságról volt szó, a kamaszkorról, hogyan dönti el egy lány, hogy például nem rendező, író vagy költő szeretne lenni, hanem éppen dramaturg? Mi fogott meg ebben a szakmában?
0: Az hozzátartozik a történethez, hogy már majdnem 18 voltam, igazából harmadikos gimnazista az ebben a korban sokat számít. Hát azt hiszem, hogy főleg arról volt szó, hogy egyrészt nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hova szeretnék menni tovább tanulni. Azt tudtam, hogy hova nem szeretnék menni. Nem igazán érdekeltek a reáltantárgyak, ezáltal nagyon sok minden ki is esett. Igazából mindig is a könyvek érdekeltek, és az irodalom. Viszont ez nem nagyon hagyott sok lehetőséget a számomra, és nem voltam egyébként biztos benne, hogy bölcsészkarra szeretnék menni, és aztán pont ebben az időszakban volt a közszínház történeti vetélkedők itt a Jókai Színházban, és akkor tudtam meg, hogy van igazából egy ilyen szakma, hogy dramaturgia, ami ötvözi a színházat, az irodalmat, az írást, tehát igazából mindent, ami engem úgy érdekel, és akkor arra gondoltam, hogy hát végül is miért ne, hogy akkor ez lehet az, és hogy miért nem rendezés, azért nem rendezés, mert nem éreztem, meg talán most sem érzem magam kellően autoritatív személyiségnek ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni, mert azért egy rendezőnek nagyon sok mindenkivel kell egyeztetni, adott esetben összeveszni, stb. És a dramaturgnak csak a rendezővel kell összeveszni, úgyhogy egyszerűbb talán ez a munkakör, bár hát mindennek megvan a sajátja, az a hátránya például a dramaturgnak, hogy nem mindig feltétlenül mutatkozik meg a dramaturg kézjegye az előadáson, tehát hogy mindig a rendezőnek van vétó joga egy előadás készítésén, és ez így is van rendjén, de így akkor előfordul, hogy a dramaturg többször veszít vitákat, ami nem feltétlenül gond, csak hát lelkület kérdése, igen, azt hiszem, hogy ki melyiket választja a kettő közül. Van, akinek jól áll mindkettő, én nekem azt hiszem, hogy a dramaturgia alapvetően jobban feküdt mindig is.
1: És az írás megmaradt? Mert ugye azt is már korábban interjúkban említetted, hogy a próza áll hozzád közelebb. Írsz-e még prózákat?
0: Írok, igyekszek. Az az igazság, hogy az elmúlt időszakban viszonylag kevés időm maradt prózaírásra, és az háttérbe is szorult a színház miatt. Nem zavart annyira, mert a színház is alkotás is igazából az a legfontosabb számomra, hogy mindig tudjak valamit alkotni. Pont mostanában éreztem azt, lehet, hogy az évad vége miatt is, hogy most már hiányzik, és hogy szeretnék újra többet foglalkozni vele, de igazából mindig ott van a gondolataimban, meg gondolkozok a történeteken, amiket le lehetne írni, és hogy akár csak beszélgetek emberekkel, és mondanak valami érdekeset, akkor szoktam mondani, hogy ez milyen jó kezdőmondat lenne, vagy ilyesmi, és majd egyszer megírom, meg ezt ellopom, meg ilyesmi, úgyhogy állandóan igazából ez így pörög a fejemben. Remélem, hogy most nyáron több időm lesz erre, mert most már nagyjából kezd összegyűlni egy kötetre való novella, azt hiszem, és ha már beszéltünk a felnövésről, meg ilyesmikről, akkor azt hiszem, hogy pont most van egy szakasz vége az életemben, tehát hogy véget értek a főiskolai évek, elkezdtem dolgozni, és azt vettem észre magamon, hogy teljesen más témák érdekelnek, mint korábban, a teljesen másról kezdek el írni, mint azelőtt szoktam, javarészt bulikról szoktam írni, meg hát, hogy fiatalok csetlésbotlásairól, főleg az éjszakában, és ezek is nagyon fontosak szerintem, meg ezen keresztül is sok fontos dolgot el tudunk szerintem mondani, de most már kezdenek más dolgok érdekelni, tehát hogy nem feltétlenül az éjszakai élet, hanem családi kapcsolatok, a felnőtté válás, és ezért csak azt vettem észre, hogy olyan sztorikon gondolkodok, amik már nem éjszaka és nem kint játszódnak feltétlenül, hanem mondjuk egy konyhában, és ezáltal, vagy azt érzem, hogy ha ez a korszak itt zárul le, akkor ideje lenne ezeket csokorba szedni, esetleg még egy-két új szöveget írni hozzá, úgyhogy ezt tervezem, illetve hát ami viszont irodalmi szempontból még egy nagyon fontos állomás volt számomra, novemberben részt vettem egy alkotótáborban, fiatal prózaírók találkoztak a négy visegrádi országból, tehát Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból. Vácon töltöttünk egy hetet, és egymás szövegeit fordítgattuk, abból a célból, hogy aztán ezek a szövegek megjelenjenek négy nyelven egy antológiában, Lines from Visegrád címmel. Eredetileg az volt a terv, hogy ötödik nyelven is megjelennek ezek a szövegek angolul, mert az volt a négy ország szerzői között a közvetítő nyelv, viszont annyira terjedelmes lett ez a könyv, hogy végül idézőjelben csak a négy visegrádi nyelven jelennek meg szövegek, úgyhogy ott lesz egy novellám négy nyelven, és ez hát ez mostanában, tehát hogy már azt tudom, hogy nyomdába küldték, talán még nem jött ki, de hamarosan ez kijön, és ennek nagyon-nagyon örülök, mert egy abszolút izgalmas tapasztalat volt, és ha már mondtam az angolt, mint közvetítő nyelvet, azért felvidékiként én elég komoly helyzeti előnnyel indultam a fordításoknál, mert a négy országból igazából három nyelven értettem, és ez nagyon sokszor hasznunkra vált a beszélgetéseknél, meg a fordításoknál, és hát sokat tanultunk szerintem egymásról, meg egymás szövegeiről, és fontosnak tartom, hogy létrejöjjenek ilyen projektek. Az irodalom talán az egyik olyan ág, aminél a legnehezebb nemzetközi projekteket létrehozni, de ez is, ez a Lines from Visegrád is bizonyítja, hogy azért lehetséges.
1: Vannak-e még egyéb munkáid, terveid a közeljövőben a színház mellett?
0: Ha már az írásról beszéltünk, akkor nem említettem még, de a nyáron forgatókönyvet is fogok írni, ha minden igaz. Még azt hiszem, hogy valamikor tavasszal keresett meg Varga Gábor, ő rimaszombati származású rendező, fiatal rendező, és készíti elő az egyik nagy játékfilmjét, ami a Dunaszerdahelyi maffiáról szólna, és nagyon érdekes az elképzelése, mert hogy női szemszögből szeretne a maffiáról mesélni, és épp ezért szólított meg, mert egyrészt csalóközi vagyok, írok is, és hát mégiscsak másként ismerem a női lelket, mint mondjuk egy férfi rendező, úgyhogy közösen gyúrjuk ezt a forgatókönyvet, és az az alapkoncepció, hogy egy maffia feleség csalódik a férjében, ez majd kiderül, hogy hogyan egy igaz történetet használtunk fel rá egyébként, ami miatt bosszút akar állni rajta méghozzá úgy, hogy megcsalja a férjét, viszont mivel mindenki fél a maffiától, ezért senki nem mer kikezdeni a maffia feleséggel, és akkor ebből adódnak mindenféle bonyodalmak. Ezen a történeten keresztül szeretnénk egyrészt kicsit megmutatni azt, hogy milyen is volt akkor az élet Szerdahelyen, illetve hogy mitől volt ez még nehezebb nőként, és hogy mik voltak azok a korlátok, amiket nem tudtak végül is átszakítani ezek a nők.
1: Visszatérve a Jókai Színházhoz, hogyan alakult ki a következő évad programja és tervezete, hogyan dolgoztátok ki?
0: Igazából sokkal véletlenszerűbb volt, azt hiszem, mint elsőre gondoltam volna, de valahol ez azt hiszem így logikus is. Eleve a Lír király, ami az első bemutatója lesz az új évadnak, az eredetileg még idén lett volna, de aztán megint csak logisztikai, meg ilyen-olyan okokból kifolyólag csúsztatni kellett, tehát hogy az már adott volt, illetve Gál Tomi, az igazgató úr jött az ötlettel, hogy a Gergő és az Álomfogók legyenek jövőre, mint családi előadás, ami úgymond minden generáció számára elérhető és élvezhető, és ezáltal volt már két adott darab az évadra, ami már kvázi elkezdte kijelölni a lehetséges irányokat, hogy merre haladjon az évad. És ugye a rendezőknek is vannak elképzelései, hogy mit szeretnének. Nyilván mi is javasolhatunk, de a színház általában rászokott bólintani arra, amit a rendezők elképzelnek. és szerencsénk is volt, mert igazából ezek a elképzelések nagyjából össze is passzoltak. Így lett végül az, hogy Czajlik József ajánlotta a Csőgörény című új bohózatot, ez Kerékgyártó Istvánnak egy vadiúj színdarabja, és egyébként itt lesz először bemutatva a Komáromi Jókai Színházban, tehát egy ős bemutatóról van szó, illetve Novák Eszter hozza a La Mancsa lovagját, és így alakul ki egy olyan évad, ahol minden előadás az igazság, hazugság, illúzió, valóság különböző határszituációival foglalkozik, aminek én nagyon örülök, mert ez egy alapvető színházi kérdés is, hogy hol kezdődik az illúzió, hol végződik a valóság, hogy a színháznak mennyire kell eladni a valóság illúzióját, mennyire vállalhatja fel nyíltan, hogy most színházban vagyunk, és mindegyik darabon keresztül foglalkozhatunk ezekkel a témákkal, és például amikor még csak az első kettő darab volt meg, ez nem volt annyira egyértelmű, akkor még arra is gondoltam, hogy mondjuk uralkodós téma lesz, vagy példaképek téma, vagy bármi ilyesmi, de azáltal, hogy a további két érkező rendező is hozta a saját javaslatait, vagy elképzeléseit, akkor így kezdett kirajzolódni, hogy igazából merre is visz minket ez az évad, és ezt nagyon érdekes volt figyelemmel kísérni. De ez igazából sokkal inkább egy nagy közös munka, tehát hogy többen hoznak bele javaslatokat, nem az van, hogy előre kitaláljuk, hogy na, akkor a jövő évad erről szól, és ehhez keresünk előadásokat, hanem igazából a darabok és azoknak a témái hozzák végül, hogy azok írják meg ennek az ívét.
1: És mit vársz a következő évattól, a következő egy évtől itt a Jókai Színházban?
0: Hát egyrészt, hogy kicsit gyakorlottabban fogok már benne mozogni. Egyébként pedig csak ugyanazt, amit mindig, hogy sok izgalmas előadás születik majd, sok szép pillanat, találkozás. Az egyik legszebb része a színháznak szerintem, hogy embereket hoz össze, hogy találkozásoknak, a találkozásokra ad lehetőséget, és hát hogy szépséget hoz az életünkbe. Ezt, hogyha még visszakanyarodhatok a maszekiskolás projekthez, ott fogalmazódott meg bennem, és el is mondtam a gyerekeknek, hogy a színházban a szépség és a játék a legfontosabb talán. Tehát, hogy egyrészt, hogy ad nekünk valami szépet túl a hétköznapokon, és hát, hogy van benne játékosság, hogy hoz valamit a gyerekkorból, hisz minden alkotás valahol egy olyan, ahogy a gyerekek játszanak.
1: És milyen lesz a nyarad? Ugye az előbb említetted már, hogy forgatókönyvfejlesztés vár rád a nyár folyamán, de úgy összességében azért lesz időt pihenni a nyáron?
0: Hát, remélem. Felváltva lesz, azt hiszem, munka és pihenés, és remélem, hogy a munka nem lesz túl súlyban a pihenéshez képest, mert azért ez egy hosszú, kimerítő évad volt számomra pont az újdonságok miatt, úgyhogy remélem, hogy most egy kicsit kifújom magam, úgyhogy sok olvasásra, fürdőzésre számítok, remélhetőleg megyünk ugye gombaszögre a partitánccal, de nem csak dolgozni fogunk, hanem korábban lemegyek, és remélem, hogy sok mindenkivel találkozok, beszélgetek, előadásokra megyek, úgyhogy ilyesmi.
1: Mit olvasol most, vagy milyen könyvet szeretnél elolvasni nyáron?
0: Most éppen Simone de Beauvoir-tól olvasok egy önéletírást igazából, szóval ahol olvasom, az a címe, hogy Príbe is slušné, hogy jövcsetje, és ez igazából az ő története, illetve az ő gyermek és kamaszkorának a története, addig bezárólag, hogy a Sorbonon befejezi a tanulmányait. Nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, tehát nagyon szépen, irodalmian írja ezt az önéletrajzi írást is. Nem csak kitűnő filozófus volt, hanem egy nagyon-nagyon tehetséges író, úgyhogy ezt olvasom most. Utána pedig hát sorakozik sok minden a polcomon, és nem is tudom igazából, hogy mihez kezdjek bele először, de azt hiszem, hogy Bulgakov színházi regényébe fogok belekezdeni legközelebb, mert már nagyon sokszor eszembe jutott ez a könyv. Olvastam pár évvel korábban, de már kevés mindenre emlékszek, de azt hiszem, hogy hogy feldolgozzam ezt az évadot, ezt a könyvet is el kell olvasnom, úgyhogy szerintem ezzel fogom kezdeni.
1: Hát akkor jó olvasást kívánok, jó pihenést is, és közben jó munkát, illetve szép nyarat. Finta Viktóriával, a Jókai Színház dramaturgiával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, és kellemes nyarat kívánok én is.

van a perc, most vagy soha, nem leszek többé már ostoba. Megmondom azt, hogy képzeled, csak képzeled, hogy játszhatsz velem.

Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk utolsó órája, július 8-án, szerdán, Ellák és Iván napján. Foci lesz a téma az előttünk álló órában, a világbajnokságról beszélgetünk az új szó szakértőjével, de előbb a szó Csenger Ferenc hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A miniszterelnök szerint a költségvetés mielőbbi elfogadása erősíti a kormány stabilitását. A dán miniszterelnök megerősítette, hogy Grönland továbbra sem eladó. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Robert Fico szerint a jövő évi állami költségvetés mielőbbi elfogadása a kormány stabilitását erősíteni. A miniszterelnök ugyanakkor elismerte, hogy a koalíciós egyeztetések elhúzódhatnak, mivel a választások közelettével a pártok saját elképzeléseiket is szeretnék érvényesíteni. Fico hangsúlyozta, a Smer célja továbbra is a teljes kormányzati ciklus kitöltése, és úgy véli, hogy hosszabb távon Szlovákiának a politikai rendszer átalakítására is szüksége lenne nagyobb értékalapú politikai blokkokkal. Folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per a speciális büntetőbíróságon Bazinban. A tárgyaláson ezúttal a vádlott Marian K. előzetes letartóztatásából indított telefonbeszélgetéseinek felvételeit hallgatják meg. A bíróság előtt ismét megjelent Peter Tóth egykori titkosszolgálati vezető is, akinek a korábbi vallomásaiban felmerült ellentmondásait tisztázzák. Az ügy már harmadszor kerül a bíróság elé, miután a legfelsőbb bíróság a korábbi ítéleteket hatályon kívül helyezte. Mark Rutte NATO főtitkár szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a szövetség mellett, ugyanakkor a védelmi kiadásokat igazságosabban kell megosztani a tagállamok között. Az ankarai NATO csúcs előtt hangsúlyozta, Európa fokozatosan nagyobb szerepet vállal a közös védelemből. Rutte Oroszországot továbbra is a legnagyobb, hosszú távú biztonsági fenyegetésnek nevezte, és kijelentette, a NATO megvédi területének minden egyes centiméterét, ha erre szükség lesz. Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismét világossá tette, Grönland nem eladó. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump korábbi kijelentéseire reagált, amelyek szerint az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a dán autonóm területet. Frederiksen hangsúlyozta, Grönland lakóit megilleti az önrendelkezés joga, és Dániának minden négyzetcentiméterét meg fogják védeni, ahogy a NATO valamennyi tagállamának területét is. Ukrajna szerint jelentős eredményeket értek el az elektronikai hadviselés terén. Egy ukrán katonai egység parancsnoka azt állítja, hogy a Lima nevű rendszer eddig 61 orosz Kinzhal rakéta működését zavarta meg, csökkentve azok pontosságát vagy működő képességét. A nyilatkozat szerint emellett egy lelőtt orosz drónból korszerű navigációs antennát is sikerült megszerezni és megvizsgálni. Az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a várost, több épület kigyulladt, legalább két ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszkij elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségtől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint két feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kémtevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság nyolcad döntőjében Argentína Egyiptom 3-2 és Svájc Kolumbia 0-0 11-esekkel 4-3. A labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körének első mérkőzésén Vikingur Reykjavík Győr 1-0. A Stollár Fanni Matepavics magyar-horvát vegyes páros kikapott az elődöntőben a wimbledoni teniszbajnokságon.
3: Időjárás. Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Pozsonyban a Brönnyánszkán, ahol egy sáv járható. Sebességet mérnek Pozsonyban a Dolnozemszkán, a Szlovnaft kút után a központ felé vezető oldalon, valamint Bedlér előtt Rozsnyó irányából. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

11 óra, 10 perc van, önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a szerdai nappali. Hamarosan kapcsoljuk Lencsés Zoltán sportújságírót, akivel a labdarúgó világbajnokságot elemezzük, hiszen tegnap véget értek a 8-at döntős küzdelmek, és kialakult a legjobb 8 mezőnye. Mi várható a folytatásban? Kik a VB legnagyobb esélyesei a további küzdelmek során? Mik voltak a legnagyobb meglepetések és csalódások? Milyen következtetést lehet levonni az eddigi mérkőzésekből? Kiderül néhány perc múlva. Maradjanak velünk!

Véget értek a nyolcad döntők a világbajnokságon, kialakult a legjobb nyolc mezőnye. A csoport küzdelem után még úgy tűnt, hogy Afrika és Amerika is erős lesz. Az európai csapatok kevésbé domináltak, azonban a 16-od és 8-ad döntők után gyorsan kiderült, hogy amikor már nagyobb a tét és élesedik a küzdelem, akkor bizony a legnagyobb esélyesek mégiscsak a világsztárokkal teletűzdelt európai válogatottak. A legjobb 8 között mindössze egy afrikai és egy dél-amerikai csapat található, miközben azért a kieséses szakasz jó néhány egykori világbajnokot is áldozatul szedett. Mi szűrhető le az eddigiek alapján, mi várható a folytatásban, kik a legnagyobb esélyek?

0: megérdemelt lett volna-e a Egyiptom továbbjutása?
1: Egyrészt én magáról a mérkőzésről annyit mondanék el, hogy biztosan az egyik legjobb és legélvezetesebb mérkőzés volt az eddigi felhozatalban. Másrészt ez a bíró ténykedésének a kérdése, ez azért eléggé megosztó, bevallom még számomra is, hiszen ugye, ha visszaemlékezünk, volt egy meg nem adott gól itt, volt egy kétes megadott gól ott, és voltak olyan szituációk, amelyekben én amennyire emlékszem, nem is kaptunk perdöntő felvételt. Szóval annyira karakán kijelentéseket én nem tennék ezzel kapcsolatban. Ugye a leggyakoribb vád a tegnapi ténykedéssel kapcsolatban az az volt, hogy fordított esetben nem úgy ítélt volna a bíró, ahogy. Tehát Argentína úgymond kedvezményezett volt ebből a szempontból, és ebben azért valljuk be, hogy valami lehet. Nem csak ezen a világbajnokságon, hanem úgy általában, korábban, és klubszinten is akár, el lehet mondani, hogy a nagy átlagot tekintve az erősebb válogatottak, az erősebb klubcsapatok mindig megkapják azt a néhány százaléknyi pluszt a játékvezetőtől. Ezzel nem mondom azt, hogy minden ítélet helyes volt a mérkőzésen, nem mondom azt, hogy több súlyos bírói tévedés született a mérkőzésen. Inkább csak arra céloznék ezzel, hogy bizonyos fokig megérthető ez a frusztráció a szurkolókban, megérthető a frusztráció az egyiptomiakban is, akik ugye csalást és igazságtalanságot kiáltanak.
0: Ettől függetlenül, ahogy te elmondtad, rendkívül izgalmas és fordulatos mérkőzés volt. Argentína ebben a tekintetben jól játszott, szerinted? Jól játszott-e, szerinted? Annak ellenére, hogy meg kellett küzdenie ugye már a 16-os döntők során is a zöldfoki szigetekkel, most pedig Egyiptommal. Ezt figyelembe véve, szerinted milyenek az esélyei a címvédésre a továbbiakban?
1: Argentína tegnap úgy a 75. perc környékéig nagyon egyértelműen nem játszott jól, tehát erről beszélgettünk is például a meccs nézése közben, hogy 0-2-es állásnál nem éreztük az esélyét sem annak, hogy az argentinok felállnak a padlóról, mert annyira statikus, meg esetleges, meg hát lassú is volt a játékuk. Ugye volt ott egy erős nyomás, volt ott egy erős beszorítás tulajdonképpen, de nem éreztük azt az átütő erőt bennük, de aztán viszont megint csak megmutatták azt, hogy csapatként mennyire összetartó válogatottról van szó, és ha már az esélyességre térünk rá, akkor 4 évvel ezelőtt is valami hasonlót tapasztalhattunk, ahol a keret erősségét tekintve akkor Argentína biztosan nem a legjobb csapat volt, sőt, még csak nem is a második és nem is a harmadik legjobb csapat, mégis megnyerte a világbajnokságot, és én idén is valami hasonlót érzek velük kapcsolatban, tehát, hogy biztosan nem, messzi ide vagy oda, ők biztosan nem a legnagyobb esélyesei a tornának továbbra sem, viszont egyetlen pillanatig sem szabad esélytelenként elkönyvelni őket.
0: Ráadásul ugye van egy Lionel Messiük, aki meglőtte a 8. gólját ezen a VB-n, sosem lőtt ennyi gólt egy VB-n, és összességében 21. gólját az 5. világbajnokságán, ezzel messze rekordokat döntöget ismét, hát emberfeletti ez a teljesítmény. 39 évesen ráadásul.
1: Igen, ráadásul ilyen idősen. Én úgy gondolom, hogy ő már tényleg az utolsó rejtett erőtartalékait éli fel ezen a világbajnokságon. Valahol ő is érzi, hogy ez a úgynevezett hattyúdala, és így minden kiad magából. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy már 4 évvel ezelőtt is valami hasonlót éreztünk vele kapcsolatban, tehát akkor is már sokan azt mondták, hogy ez lesz neki az utolsó, és azért pörgött olyan nagy fordulatszámon 4 éve, mert tudta, hogy ez az utolsó. Ennek ellenére most, hát nem csak, hogy megismétli azt a menetelést, hanem eredményesség szempontjából az egyéni statisztikák alapján még rá is kapcsolt egy fokkal.
0: Holnap már a negyed döntőkkel folytatódnak a küzdelmek, és ahogy a felvezetőben is említettem, hát a VB első felében az európai csapatok felemás teljesítményt nyújtottak, hiszen gondoljunk csak Csehországra, Törökországra, Skócia, Svédország, Bosznia-Hercegovina, ezek mind-mind stabil európai csapatok, de mind a csoportjuk harmadik vagy utolsó helyén végeztek, miközben például a 10 afrikai

0: Afrikai országból 9 tovább jutott a csoportjából, és az amerikai kontinens is jól teljesített. Nem beszélve arról, hogy például olyan nagy ágyúk, mint Hollandia és Németország kiesett a legjobb 32 között. Most pedig azt látjuk, hogy lemorzsolódott a többi kontinens, kialakult a legjobb 8 mezőnye, és a legjobb 8 között csupán egy afrikai és egy dél-amerikai válogatott van, a maradék hely pedig az európaiaké. Szóval milyen következtetést lehet ebből levonni?
1: Hát először is én érzek egy kis elégtételt, bevallom, mert ugye már az legelső alkalommal, amikor beszélgettünk, akkor is céloztunk arra, és talán még egyet is értettünk abban, hogy kapják a támadásokat az európaiak, és jogosan, mert alul teljesítettek a csoportkör folyamán. Aztán viszont ez szépen lassan, fokozatosan megváltozott, és már a múltkor beszéltünk arról, hogy például a legjobb 4 között már nem hogy 2, hanem sokkal valószínűbb, hogy minimum 3 európai válogatott lesz. És hát a jelenlegi tényállás alapján ez egy jó 90%+ magabiztossággal most már ki is jelenthető. Szóval érzek egyfajta elégtételt azokkal szemben, akik nagyon lehorták az európai csapatokat így az elején. Ami pedig magát a problematikát illeti, hogy miért is jobbak, vagy egyre jobbak, vagy miért kapcsoltak rá a kieséses szakaszban az európai csapatok, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és szerintem ebből kifolyólag a válasz is viszonylag bonyolult. Hát egyrészt valóban azt lehet mondani, hogy egy ilyen kiélezett, hosszú és nehéz európai szezon után plusz teherrel szembesülnek ezek a válogatottak. Másfelől viszont talán pont emiatt a kiélezett és hosszú és megterhelő európai szezon miatt játszanak így a kieséses szakaszban, ugyanis az európai szezon az olyan szintű rutint adott nekik, olyan szintű tapasztalatokat, amiket most a gyengébb válogatottak nem tudtak kamatosítani. Tehát nem voltak ők felvértezve olyan rutinnal, mint egyes európai csapatok, és szerintem ezért van most talpon például Svájc, amely tegnap konkrétan 11 topligás játékossal játszott, 11 európai topligás játékossal játszott Kolumbia ellen, és ezért van például talpon Marokkó is, amely rendre 9-10 európai topligás kezdőjátékossal áll fel a mérkőzésekre. Szóval eléggé valószínű, hogy valami ilyesmi húzódik a háttérben.
0: Másik oldalról nézve, akkor ez azt jelenti, hogy a kisebb válogatottak, vagy azok a válogatottak, akár afrikai, akár amerikai, vagy ázsiai, vagy az ázsiai kontinensről, ahol kevesebb az európai játékos, ők inkább az elején jobban bekezdtek, hiszen elszántak voltak, és az elején érezték azt, hogy megmutathatják, mit tudnak, és ahogy telt az idő, vagy ahogy nőtt a nyomás, ők elfáradtak, és a rutin felül kerekedett a lelkesedésen?
1: Hát nagyon úgy néz ki, hogy a számok az pontosan erről tanúskodnak. Tehát, hogy tényleg azt érezzük, hogy itt valami fajta koncentráció kihagyás, mondjuk a nyolcaddöntők során, meg a nyolcaddöntőbe jutásért kiírt párharcok során nagyon gyakori jelenség volt, mind akár az afrikai válogatottak esetében, mint mondjuk az egyéb ilyen erősnek számító, de mégsem top kategóriát képviselő válogatottak esetében. És volt több olyan negyeddöntő, illetve bocsánat, nyolcaddöntő, vagy nyolcaddöntőbe jutásért ki párharc, ahol azt éreztük, hogy alapvetően kiegyenlített volt a játék, de mégiscsak egy-egy játékos rutinja, egy-egy játékos klasszisa esetleg elégnek bizonyult ahhoz, hogy a mérleg nyelvét ide vagy oda billentse.
0: Hát ezt láttuk például tegnap az argentin-egyiptomi mérkőzésen is, ahol bizony az egy-egy villanás segített a nagy fordításban Argentína számára. És ha már említetted ugye azt, hogy túlterheltek a játékosok, hosszú a szezon, és az európai topligákban játszó játékosok ugye gyakran arra panaszkodnak, hogy fáradtak, mire megérkeznek a világbajnokságra, és ez a korábbi VB-ken is így volt. Ilyenkor általában nem minden sztárjátékos játszik jól egy világesemény. Akár akár Európa-bajnokságon, vagy egy világbajnokságon, de most, ezen a VB-n én úgy érzem, hogy kivétel van. Mbappé, Kane, Haaland, de még Vinicius Junior is, bár ők már kiestek, ugye ő már kiesett a brazilokkal, ők mind-mind jól játszanak, rúgják a gólokat, és klasszis teljesítményt nyújtanak. Tehát ezek a legnagyobb sztárok, akik az egész szezont végighúzták, nagy csapatokban, nagy teljesítménnyel, rengeteg mérkőzést lejátszva. Hogy lehet, hogy most nem fáradtak, és mindenki top formában van?
1: Messi esetében ugye az előbb már nagyjából megoldottuk ezt a kérdést, ami pedig az általad felsorolt játékosokat illeti, mint Haaland, mint mondjuk Mbappé vagy Kane. Ők, az az érzésem velük kapcsolatban, hogy egyrészt nagyon nagy erővel dolgozik rájuk a csapat, és ebből óriási hasznot húznak, viszont azt nem lehet mondani, hogy nem hasznosak, és valóban ez a rejtélyes benne, hogy ők kivétel nélkül mindannyian a csapat hasznára is tudnak lenni, tehát azt érezzük Mbappé, Haaland, és mondjuk Kane, és akár Vinicius Junior esetében is, hogy ők, rájuk egyrészt dolgozott a csapat, másrészt ők is dolgoztak a csapatért. Az ő esetükben is azt érzem, hogy mintha egyfajta rejtett erőtartalékot mozgósítottak volna, és szerintem az is nagyon fontos tényező ebben a képletben, hogy ezeknek a játékosoknak a szövetségi kapitányai pontosan érzik és értik, hogy ezekkel a játékosokkal hogyan kell bánni, hogy ezek közé a játékosok köré úgymond milyen stratégiát kell felépíteni. És ez az, amit például én a portugál válogatottban Roberto Martínez és Cristiano Ronaldo esetében egyáltalán nem éreztem.
0: Cristiano Ronaldo ugye elbúcsúzott a világbajnokságoktól, ő is egy legenda, akit utoljára láthattunk VB-ken, Modriccsal együtt, ő is kiesett, Messi még játékban van. Hiányozni fognak, véget ért egy korszak ezzel a világbajnoksággal, hogy például Cristiano Ronaldo, Modric búcsúzott, és hát majd Messi is előbb-utóbb lejátsza utolsó VB meccsét.
1: Ez mindenképpen egy korszak lezárásának tekinthető, ugye aranylabdás focistákról van szó, akik egy korszaknak a meghatározó játékosai voltak. Nyilvánvalóan törvényszerű, hogy nem mindegyikük tud a legmagasabb szinten egy szép eredménnyel, ne adj Isten VB győzelemmel búcsúzni. Ronaldo esetében is ugye kétirányú a dolog, rengeteg kritikát kapott a teljesítménye miatt, viszont nem lehet csak teljesen ráhúzni a vizes lepedőt, hiszen ahogy említettem, ott volt egy szövetségi kapitány, amely talán nem gondolta át, vagy nem tudott rájönni arra a módra, hogy hogyan lehetne Ronaldo képességeit a leginkább kamatoztatni.
0: Ha jól tudom, le is mondott, ugye, a kapitányi posztról.
1: Igen, sőt, nagyon valószínű, hogy pont Ronaldo csapatának az edzője lesz Szaúd-Arábiában, az Al-Nassr-ben. Szóval Ronaldo esete is csak azt bizonyítja, hogy nem minden búcsú szép, és vannak búcsúk, amik fájdalmasak. Roberto Martínez nagyon arra építette fel a taktikáját, hogy mivel Ronaldo sebessége ugye már megkopott, ezért Ronaldo nagyon keveset járt vissza, nem a szélekről indult be, hanem általában a 16-osban várta a akár lapos, akár magas labdákat, és ez egyébként még nem feltétlenül lett volna rossz stratégia, hiszen Ronaldo ezekre a rövid sprintekre még most is tökéletesen alkalmas, és láthattuk, hogy így szerzett gólt például Üzbegisztán ellen, vagy így volt óriási helyzete a spanyolok ellen. Tehát úgymond megvolt az a recept, amivel Ronaldo sikeres lett volna, csak mégsem sikerült ezt valahogy túlságosan jól átgondolni a szövetségi kapitánnak, aki például sokkal többet hagyta Ronaldót a pályán, mint kellett volna. Legalábbis a közvélemény az ezt mondja, és én is afelé hajlok, hogy voltak olyan szituációk, amikor már Ronaldónak nem feltétlenül kellett volna a pályán lennie, de bíztak benne valamiért.
0: Miközben az a portugál keret elég erős, és sokkal többet vártak tőlük. Tehát Ronaldon kívül is nagyon kivételes képességű, nagyon jó játékosok vannak ott a középpályán.
1: Pontosan,
0: is és a csatásorban.
1: Ezzel kapcsolatban igen, erre jó, hogy rátértél. Egyetlen akár egyetlen példával tökéletesen szemléltethető, a spanyolok ellen olyan játékos állt be a cserepadról, mint Bernardo Silva. Egy világklasszis áll be a középpályára csereként, mert a kezdőcsapatban is van 3-4 világklasszis középpályás. Szóval igen, ahogy mondod, a portugálokban ennél valószínűleg több volt.
0: És ha már beszéltünk a búcsúzó nagy klasszisoktól, a legendáktól, akkor mi a helyzet a fiatalokkal? Ki szerinted eddig a VB legnagyobb felfedezettje, vagy kik a VB felfedezettjei?
1: Én emlékszem, hogy a egyik korábbi beszélgetésünkben is feltetted ezt a kérdést, és én engem az nagyon készületlenül ért, és nem jött a nyelvem hegyére egyetlen játékosnak a neve sem. És az az érdekes, és az a furcsa, hogy így rákészülve erre a kérdésre sincs meg az egyértelmű válaszom. És így nem is emlékszek hasonlóra, hogy ennyire nem volt egy egyértelmű jelöltje, vagy 2-3 egyértelmű jelöltje ennek a legjobb fiatal vagy aranyi fiú díjnak. Most viszont alaposan kutatni kell a mérkőzések meg a névsorok között, hogy egyáltalán találjunk olyan felfedezettet, aki kiemelhető. Ugye szóba került egyeseknél, hogy a VB felfedezettje az a zöldfokiak kapusa Vozinha.
0: Aki 40 éves.
1: Aki 40 éves játékos esetében a felfedezett szó, az azért egy kicsit, hát maradjunk annyiban, hogy fura. Aztán én mégiscsak utána néztem ennek a kérdésnek, és akkor megtaláltam például Johan van Zandt, a svájciak szélsőjét, aki egy nagyon ügyes játékos, és aki tegnap speciális sérülés miatt nem játszott. Ő az, aki már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár a világbajnokságon, és ehhez hasonló mérleget ilyen fiatalon eddig csak Thomas Müller tudott produkálni. És a játékát nézve is, tehát nem csak a góljait, meg a gólpasszait nézve, és úgy gondolom, hogy egy jövőbeli világklasszisról van szó. Tehát nekem úgy elsőként ő jön a nyelvem hegyére, illetve nekem még nagyon szimpatikus Patrik Berg, a norvégok irányítója, de vele megint csak az a probléma, hogy 28 éves, tehát furcsa lenne felfedezetként hivatkozni rá, viszont azt látjuk, hogy tökéletes ütemben, ritmusban, mérkőzésről mérkőzésre befutja a norvég középpályát, gyakorlatilag a norvégoknak az ő személyében és Martin Ødegaard személyében 2 irányítója van. Ez egyébként nagyon furcsa, hogy a mezőny felének, de lehet, hogy a 2/3-ának nincs is klasszikus irányítója, míg a norvégoknak 2 van. Szóval még Patrik Berg az, akit így ide sorolnék, de egy ilyen nagyon egyértelmű, nagyon kristálytiszta válasz szerintem erre a kérdésre továbbra sincs.
0: De lehet, hogy az az oka, hogy ugye a sztárok, a már ismert világsztárok annyira jól teljesítenek, hogy gyakorlatilag leárnyékolják a fiatalokat, akik most nem tudnak annyira kitűnni. Talán ez is az oka lehet?
1: Szerintem igen, mert végül is még ha az eddig kiemelt játékosokat nézzük, és akkor beszélünk a futottak még kategóriáról, a góllövő listán, tehát azokról a játékosokról, akik mondjuk 3 gólnál járnak, vagy 2 gólnál, 2 gólpassznál járnak, így ezt a névsort böngészve, hogy Gakpo, meg Oyarzabal, meg Bellingham, meg Lukaku például, tehát, hogy ők sem a fiatal új hullámot képviselik, ők is azok a játékosok, akiket már ismerjük, és tudjuk, hogy megvan a magukhoz való rutinjuk és képességeik.
0: Nekem még Anthony Gordon jutott eszembe az angol válogatottból, akit ugye a Barcelona vett meg nemrégiben, aki nagyon él az angol csapatban szélsőként, fiatal szélsőként.
1: Nagyon, igen, nagyon él, legutóbb már kifejezetten tetszett a játék, bár arra is emlékszem, hogy a csoportkörben ő még nem volt annyira meggyőző, szóval ahhoz, hogy egy All-Star csapat tagja legyen, vagy hogy ő nyerje a Golden Boy díjat, ahhoz szerintem Angliának minimum döntőbe kell majd jutnia, meg Gordonnak is szüksége lesz egy-egy góra vagy gólpasszra még legalább. De mivel az angolok becsületesen szétfutották magukat, erre egyébként van reális esély, úgy gondolom.
0: Mi volt neked eddig a VB legnagyobb meglepetése?
1: Hát talán a brazilok kiesése, bár semmiképp sem nevezném szenzációnak. Nem szenzáció, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen egy ilyen rossz indulatú szóval kifejezve ez már szinte menetrendszerű volt, de mégis azt éreztük a brazilokkal kapcsolatban, hogy azért egy erősebb keretről van szó, mint mondjuk 4 vagy 8 évvel ezelőtt. Hát úgy néz ki, nem elég erős ez mi a keret sem.
0: Mi volt a baj velük? Pedig Carlo Ancelotti volt a szövetségi kapitány, aki nagy tervekkel, nagy álmokkal érkezett, és elég nagy rutinja van.
1: Így van. Tehát ez a másik dolog, hogy a közelmúlt és a jelenkor egyik, hanem a legnagyobb és legeredményesebb edzője irányította a brazil válogatottat, és ő sem tudta sikerre vinni, sőt, az évezred eddigi leggyengébb teljesítményével estek ki világbajnokságról a brazilok. Talán, és ha már Ancelotti szóba került, ezt fontos hangsúlyozni, hogy én a brazil kiesés után azt hittem, hogy órákon belül menesztik Ancelottit, és mégsem ez történt, sőt, megerősítették őt a pozíciójában, ami szerintem tulajdonképpen egy beismerő vallomás a brazil szövetség részéről, annak kapcsán, hogy ez a keret igenis jó, és ennyit tud egyenlőre, de más edzővel sem tudott volna többet elérni, ezért bizalmat szavaznak Ancelottinak. Ancelotti egyébként ugye azt mondta, hogy elsősorban a középpályára lenne szüksége friss vérnek a brazil válogatott számára, tehát hogy ő ott látja a fő problémát. Egyrészt ez szerintem is így van, tehát nincs egy klasszikus irányító, tehát egy olyan klasszikus értelembe vett tízes, amilyen például Ronaldinho volt, aki mozgatná az egész csapatot. Másfelől szerintem egyrészt a védelem belsején, a belső védelem az világklasszisokból állt, viszont a széleken abszolút vérszegény volt ez a brazil válogatott, és ha megnézzük például az utolsó nagy sikert, a 2002-es VB címet, ahol az egyik szélt Cafu, a másikat pedig Roberto Carlos zárta a védelemben.
0: Micsoda legenda.
1: Ahhoz képest most egy hatalmas nagy inflációt érzünk a brazil válogatottal kapcsolatban.
0: És mi a helyzet Németországgal? Ugye ők a 16-od döntőben estek ki, ráadásul ott ugye edzőváltás vagy kapitányváltás történt a kiesést követően. Náluk mi lehetett a baj?
1: A német válogatott is tulajdonképpen egyfajta átmeneti időszakban van, ha lehet ezt mondani. A brazilok érzésem szerint sokkal jobban bíztak a VB címben. Idén sokkal inkább megalapozatnak tartották azt, hogy a válogatottjuk valami nagyra lehet képes. Németország esetében ez nem áll fent. Láttam is egy közvéleménykutatást, ami szerint a VB-n megkérdezett német szurkolóknak csak a 8%-a hitt a német sikerben, ami azért egy szám. Ez olyan szám, hogy lehet, hogy a magyar szurkolókat, ha megkérdezzük, ők is ennyit mondtak volna a VB esély. Szóval igen, Németország az nagyon hiány van jelenleg a meghatározó klasszisoknak. Tehát úgy értem a világ klasszis színvonalú játékosoknak. Ott van mondjuk Kimmich, aki a maga posztján nevezzük világklasszisnak, viszont ténylegesen támadó formációban nem érezzük azt, hogy lettek volna ott olyan játékosok, akik a hátukra vették volna a német csapatot és elvitték volna messzire.
0: Ráadásul ugye a kiesést követően hallhatóak voltak, vagy olvashatóak voltak olyan pletykák is, miszerint a csapat szellem sem volt túl jó, széthúzás és kisebb-nagyobb konfliktusok voltak a játékosok, ráadásul a kapitány és a játékosok között.
1: Ilyenkor egy kicsit megerednek a nyelvek, és mindig felszínre kerülnek ilyen jellegű információk az öltözői hangulattal kapcsolatban. Ahogy mondod, ez felmerült a német válogatott esetében, de felmerült például a portugál válogatott esetében is, ahol egy oknyomozó újságíró írta meg, hogy a keretnek nagyon-nagyon nem tetszett az, hogy Martinez hogyan és mennyit játszatja Cristiano Ronaldót. És most nyilván ezek a dolgok soha nem fognak bizonyítást nyerni, de azért mindig gondolatébresztőek, és mindig így utólag egy kicsit többet is megmagyaráznak abból, amit láttunk jelen esetben a portugáloktól vagy a németektől.
0: Ismét bebizonyosodik az, hogy nem a keret színvonala, a játékosok színvonala a legfontosabb, hanem a csapat szellem, hogy milyen a kapcsolat, a kapocs, a kötelék a játékosok, illetve a stáb között?
1: Szerintem ez egy kulcsfontosságú faktor, és ha csak a 4 évvel ezelőtti világbajnokságot nézzük meg, ott pontosan ez történt. Tehát, ahogy említettem, ott is a csapat szellem ott is az döntött Argentína javára, hogy tulajdonképpen tűzbe mentek egymásért, és váltvetve küzdöttek, és igen, voltak ott nagy egyéniségek, mint például Messi vagy Di Maria, de mégsem azt éreztük 4 éve, hogy Messi önmagában nyerte meg a világbajnokságot, vagy hogy Di Maria egyéni megoldásai döntötték el a világbajnokságot, hanem azt éreztük, hogy ez egy nagyon összetartó, nagyon egyben lévő csapat. Argentínával kapcsolatban ezt most is érezzük. Azt hiszem, hogy a talpon maradt 8 csapat zömében ezt szintén érezzük, tehát most már tényleg elsősorban a teljesítmény fogja eldönteni, hogy ki viszi el, ki jut el a döntőig, de azért mégiscsak fontos faktornak tekinthető, nagyon fontos faktornak tekinthető ez a közhangulat az öltözőben.
0: Ráadásul egy ilyen nagy esemény során, ahol ugye a játékosok összezárva vannak 1,5-2 hónapig, ugye a felkészülést is figyelembe véve, nem otthon vannak, mint mondjuk a klubcsapatuk esetében, hanem itt valóban együtt élnek a játékosok, tehát kiemelt szerepet kap a hangulat és az összetartás. Na de, amit már említettél, hogy a 8 csapat, amelyik bejutott a negyed döntőkbe, ott már tényleg a teljesítményen múlik. A VB kezdete óta először ma szünnap van, és holnap pedig elkezdődnek a negyed döntők, illetve azzal folytatódnak a küzdelmek. Melyik mérkőzést várod a legjobban, és szerinted kik jutnak be az elődöntőkbe, majd a döntőbe ebből a 8 csapatból? Milyen esélyeket látsz?
1: Annak ellenére, hogy mind a 4 negyed döntőt kifejezetten várom, és kifejezetten érdekes párosításnak tűnnek, én talán kiemelném a Norvégia-Angliát. Tehát egyrészt kíváncsi vagyok arra, hogy az angolok hogyan birkóznak meg majd az esélyesség terhével, másrészt pedig, hát Norvégiára is kíváncsi vagyok, hogy egy nagy ágyú, egy brazil válogatott kiejtése után meg tudják-e ismételni ezt a bravúrt, mert ha ez esetleg sikerül nekik, és legyőzik az angolokat, akkor a norvégok abban a pillanatban, hát tulajdonképpen a VB legnagyobb esélyesévé lépnek elő Franciaország után. Szóval ez egy nagyon érdekes párharc lesz szerintem. A francia, marokkó, illetve a spanyol-belga párosítás, de akár még az argentin-svájci párosításnak is szerintem megvan a maga egyértelmű esélyese. Tehát, hogy ezekben a párosításokban hát ő tulajdonképpen bravúrnak számítan a marokkó, Belgium, illetve Svájc sikere. Ezért is várom nagyon azt az angol-norvégot, mert itt bizony sokkal inkább azt érzem, hogy 2 esélyes a találkozó.
0: Ezek szerint, hogyha mondjuk Anglia legyőzi esélyesként Norvégiát, akkor egy argentin, angol és spanyol, francia elődöntőre számítasz?
1: Ezt, ahogy így elmondtad, ez számomra teljesen reális, bár a statisztikailag azért simán elképzelhető, hogy egy meglepetés lesz, az is lehet, hogy 2, és nagyokat fogunk majd nézni. Itt már szerintem Franciaországnak is például nagyon óvatosnak kell lenni a Marokkóval, hiába számít egyértelmű esélyesnek. A belgák azok, hát egy kicsit késve érkeztek meg a világbajnokságra, de azt láthatjuk, hogy meccsről meccsre egyre jobban játszanak, egyre összeszedettebbnek tűnnek, szóval spanyolok számára sem lesz sétagalop. Az argentin, a Svájc esetében pedig hát az argentinok előző mérkőzései azt mutatják, hogy megszenvednek ők bárkivel. Győznek, de megszenvednek bárkivel, szóval ezért sem egyértelmű a dolog.
0: Nagy izgalmak elé nézhetünk tehát a következő napokban. Csütörtökön, pénteken és szombaton játsszák a negyed döntőket a labdarúgó világbajnokságon, jövő héten pedig már az elődöntők, majd vasárnap a döntő következik. Tehát véget értek a 8-at döntők, és kialakult a legjobb 8 mezőnye, így az esélyeket, az esélyeseket beszéltük ki az elmúlt percekben Lencsés Zoltán sportújságíróval. Zoli, köszönöm, hogy ezúttal is itt voltál a vonalban, és a rendelkezésünkre álltál, és válaszoltál a kérdéseinkre.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, véget ért műsorunk. Köszönjük, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. A ma elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, de további tartalmakért érdemes követni rádiónkat a közösségi média felületeken is. Néhány perc, és jönnek a déli hírek Csenger Ferenc tolmácsolásában, én pedig Kovács János hangmérnök nevében is elköszönök Önöktől. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei. A védelmi miniszter szerint Szlovákia hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére. Felfüggesztik az amerikai-spanyol kereskedelmi kapcsolatokat. Változóan felhős ma az ég, 28 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Robert Fico szerint a jövő évi állami költségvetés mielőbbi elfogadása a kormány stabilitását erősítené. A miniszterelnök ugyanakkor elismerte, hogy a koalíciós egyeztetések elhúzódhatnak, mivel a választások közelettével a pártok saját elképzeléseiket is szeretnék érvényesíteni. Fico hangsúlyozta, a Smer célja továbbra is a teljes kormányzati ciklus kitöltése, és úgy véli, hogy hosszabb távon Szlovákiának a politikai rendszer átalakítására is szüksége lenne nagyobb értékalapú politikai blokkokkal. Folytatódik a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per a speciális büntetőbíróságon Bazinban. A tárgyaláson ezúttal a vádlott Marian K. előzetes letartóztatásából indított telefonbeszélgetéseinek felvételeit hallgatják meg. A bíróság előtt ismét megjelent Peter Tóth egykori titkosszolgálati vezető is, akinek a korábbi vallomásaiban felmerült ellentmondásait tisztázzák. Az ügy már harmadszor kerül a bíróság elé, miután a legfelsőbb bíróság a korábbi ítéleteket hatályon kívül helyezte. Juraj Blanár külügyminiszter szerint a NATO tagállamok mára felismerték, hogy Ukrajna nem lehet a szövetség tagja. Az ankarai NATO csúcsra érkezve hangsúlyozta, Szlovákia továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de katonai fegyverszállításokban nem vesz részt. Pozsony aknamentesítő berendezésekkel, munkagépekkel, vízszállító tartálykocsikkal és más nem halált okozó eszközökkel támogatja a megtámadott országot. Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint Szlovákia hiteles és hosszú távon is fenntartható tervvel készül a védelmi kiadások növelésére. Az ankarai NATO csúcsra utazva hangsúlyozta, nem a GDP arányos költés mértéke a legfontosabb, hanem az, hogy az ország rendelkezzen a szükséges katonai képességekkel. A miniszter szerint a hadipar és a logisztika fejlesztése kulcs szerepet kap a jövőben, és fontos cél az is, hogy Európa nagyobb részt vállaljon a közös védelemből az Egyesült Államok mellett. Két magyarországi közszolgálati csatorna kedden megszakította műsorát, miután az új kormány bejelentette, átalakítja a közmédia működését. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel véget ér a politikai propaganda időszaka, és a cél egy függetlenebb, hitelesebb tájékoztatás kialakítása. Az M1 képernyőjén délután egy bocsánat kérő üzenet volt olvasható, a hírműsorok pedig átmenetileg szünetelnek az új szerkesztőségi rendszer felállításáig. A csatorna estétől magyar filmeket sugároz, a Kossuth Rádióban pedig a Bartók Rádió műsora hallható. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy utasította pénzügyminiszterét az Egyesült Államok és Spanyolország közötti kereskedelmi kapcsolatok felfüggesztésének előkészítésére. Trump élesen bírálta Madridot a NATO-n belüli szerepvállalása miatt, és azt állította, hogy Spanyolország nem teljesíti megfelelően szövetségi kötelezettségeit. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy Spanyolország továbbra is megbízható NATO tagállam. Mark Rutte NATO főtitkár szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a szövetség mellett, ugyanakkor a védelmi kiadásokat igazságosabban kell megosztani a tagállamok között. Az ankarai NATO csúcs előtt hangsúlyozta, Európa fokozatosan nagyobb szerepet vállal a közös védelemből. Rutte Oroszországot továbbra is a legnagyobb, hosszú távú biztonsági fenyegetésnek nevezte, és kijelentette, a NATO megvédi területének minden egyes centiméterét, ha erre szükség lesz. Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismét világossá tette, Grönland nem eladó. Az ankarai NATO csúcson Donald Trump korábbi kijelentéseire reagált, amelyek szerint az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a dán autonóm területet. Frederiksen hangsúlyozta, Grönland lakóit megilleti az önrendelkezés joga, és Dániának minden négyzetcentiméterét meg fogják védeni, ahogy a NATO valamennyi tagállamának területét is. Ukrajna szerint jelentős eredményeket értek el az elektronikai hadviselés terén. Egy ukrán katonai egység parancsnoka azt állítja, hogy a Lima nevű rendszer eddig 61 orosz Kinzhal rakéta működését zavarta meg, csökkentve azok pontosságát vagy működő képességét. A nyilatkozat szerint emellett egy lelőtt orosz drónból korszerű navigációs antennát is sikerült megszerezni és megvizsgálni. Az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg. Az ukrán fővárosban robbanások rázták meg a várost, több épület kigyulladt, legalább két ember megsérült. Harkivban több mint 20 lakóház rongálódott meg, a támadásnak ott is vannak sérültjei. A légicsapások éppen a törökországi NATO csúcs idején történtek. Volodymyr Zelenszkij elnök ismét erősebb légvédelmi támogatást kért a szövetségtől, és hangsúlyozta, Ukrajna továbbra is a NATO tagságra törekszik. Marine Le Pen hivatalosan is bejelentette, hogy indulni kíván a 2027-es francia elnök választáson. A Nemzeti Tömörülés vezetője az RTL rádiónak nyilatkozva megerősítette, minden nehézség ellenére vállalja a megmérettetést. Bejelentése tovább erősítheti a politikai vitákat Franciaországban, mivel jelöltségét korábbi bírósági ügyei is övezik. Közben az országban továbbra is vitákat vált ki Marine Le Pen elnök jelöltsége. Édouard Philippe korábbi miniszterelnök képmutatással vádolta a Nemzeti Tömörülés vezetőjét, emlékeztetve arra, hogy korábban ő maga is élesen bírálta a bírósági ügyekbe keveredett politikusokat. A republikánusok szerint Le Pen veszélyezteti az intézményekbe vetett bizalmat, míg Gabriel Attal volt miniszterelnök úgy fogalmazott, egy jogerősen elítélt politikus indulása komoly erkölcsi kérdéseket vet fel. A német sajtó értesülései szerint a biztonsági szolgálatok meghiúsítottak egy állítólag orosz megrendelésre készülő robbantásos merényletet. A gyanú szerint két feltételezett orosz ügynököt a szerb-magyar határon fogtak el, akik egy Ukrajnát támogató német vállalat ellen készülhettek támadásra. A német elhárítás szerint úgynevezett egyszerhasználatos ügynökökről van szó, akiket egyetlen konkrét feladatra toboroztak. Berlin szerint az utóbbi időben egyre erősödik az orosz kémtevékenység és szabotázs akciók veszélye Németországban. Az Egyesült Államok befejezte az Irán elleni újabb katonai műveletét. Az amerikai hadsereg közlése szerint több mint 80 célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, radarállomásokat, rakétaegységeket és az iráni forradalmi gárda hajóit a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak az iráni támadásokra, amelyek veszélyeztették a nemzetközi hajózást. Irán több déli térségéből robbanásokat jelentettek, és a helyi média szerint több ember megsérült. Eltűnt egy pakisztáni teherszállító repülőgép az Arab-tenger felett. A Boeing 737-es 5-fős személyzettel tartott az Egyesült Arab Emírségekből Karacsiba, amikor a pilóták navigációs rendszerhibát jelentettek. Néhány perccel később a repülő hirtelen irányt változtatott, majd megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok tengeri kutató és mentőakciót indítottak. A baleset oka egyelőre nem ismert.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Lejátszották az utolsó két nyolcaddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. A 11-est hibázó címvédő Argentína közel 79 percnyi játék után még felettébb nehéz helyzetben volt, de 0-2-ről fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot. A továbbjutást jelentő gólt a 92. percben Enzo Fernández fejelte. Az afrikaiak panaszt tettek a francia François Letessier játékvezetőre a VB kiesés után. Az argentinok a legjobb 8 között vasárnap hajnalban a svájciakkal találkoznak, akik a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzték Kolumbiát. Ma először lesz ünnap a világbajnokságon. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként a bajnok Győr kezdte meg szereplését a nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingo Reykjavik otthonában lépett pályára a párharc első mérkőzésén, és a 92. percben kapott góllal 1-0-ás vereséget szenvedett. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik. A Slovan csak a BL kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Stollár Fanni Mate Pavic magyar-horvát kettős vereséget szenvedett a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes párosának elődöntőjében.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, napközben több helyen megnövekszik a felhőzet, elvétve eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a Brönnyánszkán, ahol egy sáv járható. Sebességet mérnek Pozsonyban a Dolnozemszkán, a Szlovnaft kút után a központ felé vezető oldalon, valamint Bedlér előtt Rozsnyó irányából. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: Pentaton, az idei nyár slágereivel.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Önálló, érett, felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is jöjjön egy kis ízelítő, mire számíthatnak hallgatóink csütörtök délelőtt. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
1: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek. De ott van bennünk egy felnőtt is.
0: Soron következő nappalinkban is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia elleni eljárást. Tovább esik az autóeladás Kínában. Országszerte csökken a felhőzet. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia ellen indított kötelezettségszegési eljárást, miután visszavonták a bejelentő védelmi hivatal átalakításáról szóló vitatott törvényt. Brüsszel szerint ezzel megszűntek azok az aggályok, amelyek az uniós irányelv és az alapjogi harta megsértésének veszélyét jelentették. A jogszabály egy új hivatal létrehozását írta volna elő, azonban az Alkotmánybíróság korábban felfüggesztette annak hatályba lépését. Az ügy miatt korábban az uniós helyreállítási alap következő részletének kifizetéséről szóló tárgyalások is elakadtak. Elhalasztották a cseh üzletasszony Jana Svobodová meggyilkolásának ügyében zajló tárgyalást a nagyszombati járási bíróságon. Az egyik vádlott egészségügyi okokra hivatkozva nem jelent meg és nem járult hozzá ahhoz sem, hogy távollétében folytassák az eljárást. A bíróság november 18-ára tűzte ki az új időpontot, amikor cseh tanúkat is meghallgatnának. A vád szerint két szlovák férfi 2015-ben Prágában elrabolta, majd megölte a vállalkozót, akinek holttestét azóta sem találták meg. Az OECD szerint Szlovákiának sürgősen javítania kell a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni fellépését. A szervezet jelentése szerint hiányosságok vannak a jogszabályokban, és az utóbbi időszak intézményi változásai megnehezítették a korrupciós ügyek kivizsgálását. Az OECD ugyanakkor pozitívan értékelte a bejelentők védelmét szolgáló rendszer működését, és elismerte, hogy az ország erősítette a korrupció ellenes ügyészségi szakértelmet. A jelentés további jogszabályi pontosításokat és gyorsabb ügyészi intézkedéseket javasol. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy utasította pénzügyminiszterét, állítsák le az Egyesült Államok és Spanyolország közötti kereskedelmet, valamint a két ország közötti utazásokat is. Trump azzal indokolta kijelentését, hogy Spanyolország szerinte nem teljesíti NATO kötelezettségeit. A spanyol kormány nyugodtan reagált, hangsúlyozva, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai erősek, és az Egyesült Államok többet importál Spanyolországból, mint amennyit oda exportál. Madrid emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió közös kereskedelmi politikája miatt egy tagállam önállóan nem zárható ki a kereskedelmi rendszerből. Júniusban már 9. egymást követő hónapban csökkent az új személyautók értékesítése Kínában. Az eladások éves összevetésben 23%-kal estek vissza, miközben az autóexport 82%-kal nőtt. Az év első felében a belföldi piac ötödévet zsugorodott, de a külföldi értékesítés rekordközeli szintet ért el. Elemzők szerint a vásárlók egyre inkább a korszerű, intelligens modelleket keresik, ami főként a kínai gyártóknak kedvez. A hagyományos német márkák piaci részesedése csökken, miközben a Tesla eladásai továbbra is stabilak maradtak Kínában.
2: Kedves hallgatóink, 2025. augusztus 16-án elhangzott műsorunk ismétlése következik.
3: Nyugaton a helyzet, Fica Jánossal.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető partnerem Seregi Zoltán, komáromi lovaskaszkadőr, a Magyar Lovas Színház tagja és lovas oktató, aki nem csak a népszerű Hunyadi sorozatban dolgozott, hanem számos nemzetközi és hollywoodi produkcióban is közreműködött lovaskaszkadőrként. A Komáromban található Szarvasvár nevű birtokán találkoztam vele, amely a nyugalom és a szabadság eldugott kis szigete. Egy padon ülve, idilli környezetben beszélgettünk, miközben a háttérben a szabadon tartott lovak és szürke marhák békésen legelésztek. Szó volt a filmes szakmáról, a kaszkadőrök munkájáról, a lovasport jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, a természetről, a szabadságról, és természetesen ezekről a csodálatos állatokról. Maradjanak velünk, a zene után jövünk vissza.

0: Beszélgető partnerem Seregi Zoltán, lovas kaszkadőr, illetve a Dél-Komáromi Magyar Lovas Színház tagja, akinek a lovas birtokán ülünk most, és beszélgetünk a munkájáról és az elmúlt 21 néhány évről, mivel éppen megtudtam, hogy a lovas birtoka az már több mint 23 éve megvan. Úgyhogy szervusz, Zoli!
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Kezdjük akkor a kaszkadőri munkáddal, mivel mi legutóbb a Hunyadi című sorozat kapcsán találkoztunk, egy komáromi közönség találkozón, ahol a címszereplő Kádár el Gellért is jelen volt, és te voltál a másik vendég, aki a sorozatot képviselte, és amikor Gellért megérkezett, akkor nekem feltűnt, hogy ti jó barátokként üdvözöltétek és megöleltétek egymást. Ez azt jelenti, hogy ti szorosan együtt dolgoztatok és jó barátokká váltatok a sorozat készítése közben?
1: Ezt így nem mondanám, tehát különösebben ott nem volt ilyen szoros kapcsolatunk a Gellértel, viszont tehát a kaszkadőröket nagyon befogadták, tehát nagyon, nagyon jó szerepelt a filmben, mint kaszkadőrként is egyébként, és nagyon megbecsülték ott a kaszkadőröket, tehát mindenki szerette, és mindenki így viszonyult hozzá, tehát az összes kaszkadőr szívébe fogadta Gellértet. Itt viszont külön öröm volt, hogy még tudtam vele találkozni.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor nagyon sok olyan feladatot ő maga végzett el a kaszkadőrök helyett, amit egyébként a kaszkadőröknek kellett volna?
1: Igen. Tehát a csatákban ő vágtázott be, ő lovagolt, tehát általában azért a színészek helyett a dublőr szokott csatázni, hogyha nem közeli fölvételek vannak, de úgy tudom, hogy ő csinált mindent a csatajelenetekben, tehát nem a dublőre, hanem ő végezte el a feladatot.
0: Térjünk át arra, hogy te mit csináltál a Hunyadi című sorozatban. Mi minden volt a te feladatod a sorozat készítése közben?
1: Hát én, mint lovas kaszkadőr szerepeltem a filmben, illetve gyalogosként is harcoltunk. Igazából csatákban vettem részt, ugye a lovasrohamokban, vagy például a Nándorfehérvár ostromában, ott voltam mind a két oldalon, tehát voltam rohamozó török is, vagy ostromló török, és a ostromlott magyar katona is voltam fönt a várfokán. Hát ugye itt harci jelenetek vannak, itt begyakorolt koreográfiák vannak, illetve amikor rögtönözni is kell. Tehát ezeket a dolgokat műveltem a filmbe.
0: Hány napot ölelt fel ez a munka a részedről?
1: A részemről, hogyha jól emlékszek, azt hiszem 28 napot voltam. Hát a 28 nap forgatási napot voltam a filmbe, de a film az majdnem, azt hiszem másfél évig készült, vagy majdnem két évig, ha jól tudom.
0: Te akkor hány részben szerepeltél a 10 részből, vagy egyáltalán tudod-e, hogy végül mi került be, melyik jelenetet került be a végső verzióba, illetve láttad-e magad, felismerted-e magad a sorozatban, sorozat nézése közben?
1: Erre nagyon nehéz választ adni, mert tehát ugye nem úgy veszik fel a filmet, hogy most az első részt fölveszik, aztán a második részt fölveszik, hanem különböző etapok vannak. Most éppen egyik csatát veszik föl, akkor beteszik valamelyik részbe. Tehát nem tudom megmondani, hogy hány részben szerepeltem így konkrétan, és hát igazából én, ugye, tehát mink a háttérben dolgozunk, ugye mindig, tehát a színészekre fókuszálnak a kamerák, és mink a háttérben dolgozunk, úgyhogy én őszintén nem láttam magamat benne. De egyébként nagyon nehéz, mert mindenki ugyanaz sisakban van általában, tehát zárt sisakokban. Én csak azt tudom, hogy én hol voltam pont, tehát a forgatási helyszínen, de többen mondták, hogy láttak benne, én még nem fedeztem föl magam benne, megmondom őszintén.
0: Még úgy sem, hogy tudtad, hogy mit csináltál, és éppen hol voltál.
1: Igen. Általában egyébként a lovat tudom fölismerni, amelyen ültem. Tehát ugye, tudom azt a szituációt, meg a lovat tudom megismerni. Más filmekben is így van egyébként, tehát általában tudom, hogy az én lova, akkor az én voltam.
0: És ilyenkor a saját lovaiddal mész, vagy a forgatásokon kapsz egy másik lovat, vagy ez is a te úgymond szolgáltatásod része, hogy a saját lovaiddal szerepelsz ezekben a filmekben?
1: Ezt mindig a produkció szabja meg, hogy lehet-e vinni, vagy kérnek-e lovat, vagy pedig ők adnak lovat. Tehát amiben dolgoztam filmben, általában én vittem lovat, és ebben például a Hunyadiban itt kaptunk lovakat. Tehát itt a Horsemaster biztosította mindenki számára a lovat, úgyhogy kapott anyagból dolgoztunk, nem hozott anyagból.
0: Ilyenkor, amikor más lóval dolgozol, az megnehezíti, vagy meghosszabbítja, vagy megbonyolítja a munkát? Meg kell szokni egy új lovat?
1: Természetesen, tehát most az ember fölül egy ismeretlen, úgymond ismeretlen róla, akit akkor látott, aznap látott először, aznap ül föl, nem tudja, hogy milyen reakciói lesznek. Hiába kaszkadőr ló, de minden ló más. Viszont a saját lómat azt tudom, hogy mire, hogy fog reagálni. Tudom, hogy hol figyeljek jobban őt, mit jobban fél esetleg, vagy amit nem szeret, inkább így mondom, akkor tudom, hogy arra oda kell figyelni, és akkor nagyobb összpontosítást igényel az a feladat.
0: És ilyenkor aztán végül egy lóval dolgozol végig, vagy esetleg az úgy történik, hogy minden nap más lovat adnak éppen alád?
1: Hát nekem nagy szerencsém volt, megmondom őszintén, általában tehát az reggel dől el, hogy ki milyen lóan ül, az sok mindentől függ, ugye most melyik lókán színésznek, melyik szabad, melyik nem szabad. Viszont én egy fiatal lovat kaptam, mindjárt az elejétől fogva, akit más nem akart lovagolni. És én megragaszkodtam hozzá, mert egy kihívást tekintettem ebből esetben a lóba, hogy mit tudok ebből kihozni, ebből a kis nyers lovacskából, úgymond. Hát én úgy gondolom, hogy egész jól összeszoktunk. Tehát aztán, és őt már kiismertem végig, tehát tudtam, hogy mire, mi hogy fog reagálni. Egyébként egy jó kis lovacska volt. Mondom, ebben a szempontból szerencsém volt, hogy nem kellett minden forgatási nap, most, hogy milyen lovat kapok, azon izgulni például, hogy most ez jó ló, nem jó ló, vagy esetleg, illetve nem vannak, tehát kevésbé ijedős, nem is tudom. Igazából nem volt gond a lovakkal, tehát most nem mindegyik ló működött, de van, amelyikkel könnyebb dolgozni, van, amelyikkel nehezebb dolgozni.
0: Azt te meg tudod mondani, hogy a forgatás alatt hány ló és hány lovas kaszkadőr dolgozott?
1: Hát ezt nagyon, nagyon nehéz így megmondani. Tehát ugye 50, nagyjából 50 ló volt készenlétben, tehát a legnagyobb létszám, ezért 50 mesle még hoztak még lovakat, tehát 50-60 ló volt szerintem a legtöbb ló, ami volt a forgatásod, de nagyon változott, tehát minden nap ugye volt, ahol csak 10 ló volt, volt, ahol 20 ló volt, attól függ, hogy hány lovat kért a produkció, milyen jelenetet vettek föl. Nagyon változott. Tehát a nagy tömegjelenetekben ott volt sok ló, tehát a nagy csaták volt ott 50-60 ló is részt vett.
0: Ti lovas kaszkadőrök így ismeritek egymást a szakmán belül? Gondolom nem vattok sokan.
1: Igen. Azt hát nagyjából mindenki ismer mindenkit, igen. Hát, tehát most 50-60 embert azért úgy ismer az ember.
0: Akkor beszéljünk kicsit arról, hogy milyen filmekben szerepeltél az elmúlt évek során, akár hazai vagy magyar produkcióról beszélünk, akár nemzetközi produkcióról. Mi olyan érdekesebb filmek, sorozatok voltak, amelyekben te is részt vettél lovaskaszkodőrként?
1: Ugye az első filmem az a Borzsák című sorozat volt, ahol még nem kaszkadőr munka volt, csak ilyen sportlovasok voltunk tulajdonképpen, tehát a tömeget adtuk. És aztán az első igazi film az a Herkules volt, a Dwayne Johnsonnal, ezt 13-ban forgattuk. Akkor ott csöppentem bele igazából így mélyebben a lovasvilág, vagy a filmes világba. És akkor az volt a sors döntő, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát akkor az megtetszett, és akkor mondtam, hogy nagyon ebben benne akarok lenni. Tehát én ezt is akkor...
0: Mi tetszett meg benne a legjobban?
1: Hát igazából azt tetszett meg a legjobban, hogy tehát hol lovon vagyok, és még fizetnek is érte. Tehát ugye csatázni kellett, tehát ott folyamatosan csatáztunk, és nekem ez volt. Én előtte hagyományőrzéssel foglalkoztam, ugye, mint honfoglaláskori hagyományőrzést csináltunk, itt meg mai nap is csináljuk, de tényleg az volt, hogy egész nap lovon voltunk, és akkor

0: érdemes elmondani a Herkulest követően?
1: Utána jött az utolsó királyság, a Netflixen van fönt egy Netflixes sorozat, az összes évadban szerepeltem, aztán volt ebből egy nagy film, a Hét király halála, aztán volt szinte Marco Polo sorozat volt, és Netflixen fönt van, volt a Vaják, ugye ebben is dolgoztam. Ami nagyon jó volt a magyar filmekben dolgozni, tehát a magyar történelmi filmekben, most ugye volt egy ilyen dömping az utóbbi 5 évben mondjuk, Nagyon sok történelmi film készült, kezdjük a Hadikkal, azt nagyon élveztem, a Hadikot, az felgeteges forgatás volt, nagyon gárda volt, nagyon hangulat volt, saját lovakkal, nagyon sok akcióval, tehát egy mozgalmas sorozat volt, forgatás volt. Aztán hát volt az Aranybulla például, ami hát nem annyira sikerült így a nézők szempontjából, de az is egy jó forgatás volt egyébként, és a Tündérkert, amit a Duna TV adott, az is nagyon jó forgatás volt, ott például vagyok színészek mellett, ott látható vagyok. Aztán van még egy film, a Nyugat kapujában, ez a Batukáns, ez még sajnos nem jött ki, ez utómunkák még csúsznak vele, és a nagy film lesz, ez a negyedik Bél, amikor a Batukán lerohanja Magyarországot. Hát ugye itt volt a Hunyadi, utána még volt két külföldi film, most nem tudom, amerikai vagy angol film volt, a Pendragon, meg a Orvos Doktor. Ez volt az egy két utolsó film, amiben dolgoztam.
0: Mi lesz a következő, vagy lehet arról beszélni, hogy lesz a következő, mikor és mi?
1: Nem, sajnos az a baj, hogy most már a második éve nincs lovas film, tehát Magyarországon nem forgatnak lovas filmet, úgyhogy de abszolút bizonytalan a helyzet, nem tudunk semmit, hogy lesz-e vagy nem lesz, de reménykedünk, hogy visszajönnek a filmek. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye Magyarországon nagyon ki van építve a filmipar, tehát hatalmas filmstúdiók vannak, nagyon szakemberek vannak, tehát minden téren a kaszkadőrök, a sminkesek, a kamera, a hang, tehát az összes technika, tehát ezeket a külföldi filmek, ez mind magyar technikusok csinálják, vagy a magyar stáb csinálja. Itt csak általában a rendező, tehát a főnökség az, aki a külföldi asszisztencia. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy lesz változás.
0: És kimondottan Magyarország erős volt a történelmi filmek készítésében, például ahol lovasokra volt szükség, vagy a lovas filmekben, igaz?
1: Így van. Tehát azért mondom, tehát ki van építve a lovaskaszködő társadalom, föl van készülve a forgatásokra, tehát képzett, fegyelmezett kaszkadőrök vannak.
0: Tehát európai szinten is kiemelkedik például a lovaskaszkadőr, a magyar lovaskaszkadőröknek a színvonala?
1: Vannak kiemelkedni, így mondom, tehát ugye speciális feladatokhoz speciális lovak és speciális tudás kell. Vannak kiemelkedő szintű kaszkadőrök Magyarországon, de szerintem az élvonalat azt a spanyolok viszik. Ők nagyon profik ebbe a kaszkadőrségbe, tehát a lóbuktatásba. Nagyon jó lovaik vannak, nagyon magas szinten lovagolnak. De mondom, tehát Magyarországon is vannak kiemelkedő tehetségek.
0: Ezek a filmek, amiken dolgoztál, amiket előbb említettél, ezek mind Magyarországon voltak forgatva.
1: Így van. Tehát külföldön úgy dolgoztam, külföldön, hogy amit itt forgattak filmet, például volt amik kint Olaszországban voltunk egy hetet, de ugyanaz a film volt, csak kinti helyszínt forgattak, vagy például volt, hogy például a Marco Polo-ba Zsolna mellett forgattunk. De azt is Magyarországon forgatták, csak szintén szlovákiai helyszín volt, úgyhogy ennyi volt a külföldi szereplésem.
0: És a Hunyadit, azt milyen helyszíneken forgattátok helyileg Magyarországon belül, vagy úgy tudom, hogy Komáromban is voltatok?
1: Igen, volt itt a Komárom Monostori előtt beforgatás, én akkor nem voltam személyesen, akkor csak kicsi létszám volt. Legtöbb napot, amit voltam, az itt volt Pátty mellett. Van egy dombvidék, ott egy Herkules csúcsot csinál, rengeteg filmet ott forgattunk, tehát ez ilyen filmes helyszín. Aztán voltunk Gödöllő, mert Babatpusztán volt, ott volt a csata, egyik csata jelenet fölvéve. A Fóti filmgyárban volt, hogy a Nándorfehérvár ostromal felépítették a Nándorfehérvár várnak egy bástyáját, és akkor ott az ostrom ott játszották, vagy ott vették fel az ostromot.
0: Ezt gondolom több napos volt a forgatás ennek az ostromnak.
1: Igen, az több napos volt, hát most már nem tudom, hogy hány napot voltunk ott, de azt tudom, hogy az utolsó két nap az éjszakai forgatás volt, az kemény volt. Tehát az éjszaka ez mindig keményen, minden nappali forgatás.
0: Alapvetően egy forgatás azért kimerít, amikor így több napot dolgozol egy filmen, akkor utána az átlagnál jobban kimerítőbb vagy megterhelőbb munka ez?
1: Mindenképpen, ugye, tehát azt kell tudni, hogy tehát a nap az nem a forgatásból áll. Tehát ugye, tehát hogyha el kell menni Fótra, és mint 5-re ott kell lenni hajnal, vagy 5:30-re, vagy 6-ra, akkor nekem azért 2-kor föl kell kelnem, hogy odaérjek. Tehát ugye hajnali kelés van, akkor odaérkezik az ember, még beöltözik,

0: kelik, haját megcsinálják esetleg, és akkor általában 8-kor szokott kezdődni, vagy 7-8-kor szokott kezdődni a kamera, akkor kezd forogni a kamera, és akkor 10-12 óra a munkaidő. És akkor utána még úgy levetkőzni, hazajönni, akkor esetleg másnap megint menni kell, tehát akkor nem sok alvás van, ez elég kimerítő alvás hiány, főleg hát az éjszakás a legrosszabb, amikor éjszakai forgatás van, mert hogy amit oda kell menni 5-re, akkor beöltözik, akkor hajnalba végzünk, valamikor még hazajön az ember, akkor kicsit alszik, és már mehet is vissza. Tehát az megterhelő, főleg volt, hogy egy hétig volt éjszakás, az nagyon megterhelő volt. Főleg télen az még megterhelő, mikor hideg van, tehát az nagyon kiveszi az embert. Általában ugye próbálnak korhű jellemezeket legyártani. Most vőszünk egy páncért, igaz, hogy műanyagból van a páncél, de alá azért van egy aláöltöző alá, ugye tehát az elég vastag ruha van alatta. Most, hogyha azért nyáron az elég megterelő, tehát azért van egy fél óra akklimatizáció, hogy most akkor meghalok, vagy nem halok meg, de aztán úgy átveszi a szervezet, megszokja, tudod, de amikor bezárnak egy konzervba, kézzel, de bezárnak egy konzervba, és akkor most van levegőm, vagy nincs levegőm. Tehát, de aztán mondom, megszokja az ember, aztán hozzászokik, tehát nem probléma, meg lehet ezt szokni. De aztán a fény, hogy amikor levesszük, persze, kihámoznak minket a páncélból. De nem csak páncél, ugye van, tehát mit tudom én, ezek a vikinges filmekben, tehát szörmékben vagyunk, meg mit tudom én, tehát az is, tehát vastag ruházat van, azért a nyáron meleg, télen hideg, de kibírja az ember, mert kibírja, tehát muszáj kibírni.
1: Tagja vagy ugye a Dél-Komáromi Magyar Lovasz Színháznak is. Az ottani munka mennyiben különbözik a filmes munkától, mert hát gondolom különbözik tőle.
0: Hát hordnál sokkal az át, tehát hát eleve saját lóval megyek, itt van a közelben, van egy-két próbanap, és akkor van 2-3 előadás esetleg.
1: Milyen gyakran szerepelsz, milyen gyakran vannak az előadások, mennyi időt vesz el az életedből ez a színházi munka?
0: Hát ugye ezek havonta egy hétvégén van általában, és úgy, hogy hát most azt hiszem tavasszal volt 2, és most ősszel lesz még 3 előadás, úgyhogy ez csak ilyen felüdülés, hogy így mondjam, a színház.
1: És ott milyen darabokban szerepelsz most?
0: Hát tavasszal voltam, szóval Rudas Matyi volt, ősszel lesz az Operett Gála, Mikulás Gála, Hári János. A Kincsem volt tényleg, tavasszal volt a Kincsem. Azzal kezdtünk a Kincsemmel, az új volt ez, mert most voltam bele először ebbe a Kincsembe. Érdekes volt, tehát jó volt. Egy nagyon jó társaság ott is, tehát ilyen baráti társaságon. Szakmailag annyira nem megterhelő a dolog, tehát ilyen fölüdülés a színház inkább.
1: Koreográfia megtervezése az nem bonyolult feladat, és a munka összehangolása?
0: Igazából a színház, tehát a színháznak a területe elég kicsi, tehát ugye nagy mozgásokat ott nem lehet csinálni. Tehát a tehát körvágtákat lehet csinálni. Ugye közben bent vannak, azt kell képzelni, hogy van egy plac, egy 60x25-ös azt hiszem a mérete a lovardának, de közben bent a díszlet, bent vannak a színészek, a táncosok, tehát igazából nagyon pici a mozgás lehetőség a lovakkal, tehát itt körülöttől tudunk mozogni, vágtázni, úgyhogy nagyon nagy koreográfiát nem tudunk ebbe belevinni.
1: És a filmek esetében gondolom pedig van egy fő koreográfus, aki elmondja, hogy mit kell csinálni, és azt gondolom még gyakorolni kell a felvételek előtt.
0: Hát így van, ugye általában mindig a rendező megálmodja, hogy mit szeretne. És akkor vannak az akciórendező például, aki maga az akciókat megtervezi, megszervezi, akkor ugye van a kaszkadőr szakértő, aki nekünk megmutatja, vagy elmagyarázza, hogy mit szeretnének látni, és akkor aztán vannak a fightmasterok például, akik magát az egyes például a vívásokat, vagy a fightokat kitalálják, ugye ahol két ember csatázik, vagy milyen vált, főleg a színészeknél van ez, ugye, tehát a színészekre mindig vigyázni kell, tehát ott a szigorúan be van gyakorolva, tehát a színészeknek plusz vannak gyakorlatok, meg aki a színészekkel harcol, az a plusz még gyakorolnak rá. És ha aztán van a háttérben, aki az már szabadabb igazából, tehát ott az a lényeg, hogy kitöltjük a réseket, tehát ugye a kamerán elásson üres teret, tehát ott is harcok vannak, de azt, hát volt, hogy arra is volt gyakorlás, de inkább a gyakorlás tehát a színészek kerüli dolgokra vonatkoznak, vagy azt komolyabban gyakorolják. Tehát az be van tanulva, tehát ott minden lépés, minden vágás be van gyakorolva, hogy alakuljon.
1: A lovaskaszkadőrök területén van utánpótlás?
0: Hát nagyon kicsi az utánpótlás sajnos, nagyon kicsi főleg férfiak terén, ugye mert nem jönnek a lovas sportokból, nem jönnek férfiak, mert kevés a férfi. szinte elfogyott a férfi a lóvak mellett. Most a lányok nagyon átvették a lóvasportoknak a szerepét, vagy a részvételét. Úgyhogy nagyon nehéz az utánpótlás. Egy-két fiatal van, de azok sem mindig maradnak meg a szakmába. Tehát igazából az átlag életkor a lóvas kaszkadőröknél, hát majdnem mondhatom, hogy 50 év. Vagy 40 és 50 között vannak, meg 70 évesek is, akik dolgoznak mai napig, öreg kaszkadőrök lóháton.
1: És fiatalok nincsenek, és azt említetted, hogy ha vannak is, akkor gyakran női kaszkadőrök vannak férfi szerepben, mert hogy férfi lovas kaszkadőrök és fiatal férfi lovas kaszkadőrök egyre kevesebben vannak.
0: Hát igen, ugye, hogyha nagyobb létszám kell, akkor a lányokat is beteszik férfi ruhába, ugye kicsit elmaszkírozva a háttérbe, tehát nem ugye azért ne lássa látni, hogy lányok, de megesik, hogy a lányokat is behívják lovas kaszkadőrnek, igen.
1: Hozzád is oktatásra, most már többnyire lányok járnak, fiúk nincsenek, vagy alig-alig.
0: Így van. Tehát itt most nálam 99,9%-ban lányok vannak, azért 99,9%-ban egy darab fiúm van az összes közül, úgyhogy nagyon elnőesedett a lovas szakma, vagy a lovasport teljes mértékben, és ez általános jelenség, tehát az összes lovasiskola ezt mondja, hogy nincsenek fiúk. Egyszerűen eltűntek a fiúk a lovak mellől, és nem is érdekli őket sajnos valamilyen módon. Ez megszűnt ez a kapcsolat a fiúknak a lovakkal, de hát majd fordul remélhetőleg, mert valamikor meg csak férfiak voltak, tehát abszolút mértékben férfias sportág volt a lovas sportág. Úgyhogy hát most ilyen idők vannak, most változik a világ.

0: kedves hallgatóink, Seregi Zoltán lovaskaszkadőrrel beszélgetek a Szarvasvár nevű birtokán. A beszélgetés előtt említetted, hogy a napod nagy részét, az életed 90%-át itt ezen a birtokon töltöd, ahol most is ülünk. Neked már gyerekkorod óta az életed részei a lovak?
1: Igen és nem, tehát fizikailag nem. De én szerintem így születtem, hogy én mindig lovat akartam, én gyerek, tehát amióta eszemet tudom, lovat rajzoltam, tehát én mindig lovas katonáim voltak, tehát én tehát mindig lovakkal vettem magam körül, ha nem is fizikai lovakkal, hanem játéklovakkal és sorban, tehát a lehetőségekhez képest.
0: És a családnak voltak lovai, vagy volt bármi köze a családodnak a lovakhoz?
1: Szigorúan nem, tehát az apukám az gyerekkorában is fogatozott a családnál, tehát a faluhelyen, de nem, tehát aztán elkerült a lovaktól, nem. Tehát én ennyire erős vonzalma nem volt senkinek a lovakhoz, mint nekem.
0: Neked mégis?
1: Igen. Mondom, hát így születtem, tehát azt hoztam föntről.
0: És aztán hogyan kerültél fizikailag is közel a lovakhoz?
1: Volt egy ilyen lehetőség, volt, én itt a mezőgazdasági középiskolába végeztem, és volt szakmai gyakorlat. Lehet, hogy illetem harmadikban, vagy illetve másodikban, harmadikban volt kötelező szakmai gyakorlat. Ugye valami szövetkezetben vagy állambirtokhoz el lehetett menni dolgozni, és akkor sikerült bejutni. Zseliz mellett volt egy lovas iskola tulajdonképpen, hát ez még a szocializmusban. És akkor oda sikerült, eljuttam egy szakmai gyakorlatra, és akkor ott kerültem igazán fizikailag közel a lovakhoz. Úgyhogy ott ültem először lovon, ott kerültem. Tehát hogy kell megpucolni egy lovat, hogy kell megtisztítani, hogy kell halmozni, abrakolni, tehát ott napi szinten. Tehát mint lovászok voltunk tulajdonképpen, mint lovász munkát csináltam, és ott kerültem közel a lovakhoz.
0: És aztán hogyan folytattad tovább? Már akkor tudtad, hogy ezzel szeretnél, a lovakkal szeretnél foglalkozni mindenképp, vagy azért az utad még másmerre is vezetett?
1: Hát ugye aztán utána elmentem egyetemre, hát ott nem igazán sikerült ló közel, ott is az egyetemnek is volt istálója, de messze volt egy faluba, úgyhogy néha kimentünk, de ott nem annyira volt rendszeres az a lovaglás. Még előtte, amikor leérettségiztem, akkor sikerült fölvenni a kapcsolatot egy lótartóval itt a Komárom mellett Gyulamajron, és akkor oda kezdtem el járni lovagolni. De ő fogatozott igazából, de mindegy volt, tehát abban az időben nagyon érdekes volt ez a dolog, mert tehát én mindenhol elmentem, ahol ló volt a közelbe. Tehát csak hagy üljek főre. És oda is adták a lovakat szó nélkül, mennyit. De úgyhogy azt sem tudtam, mi az a ló, kicsoda, mennyi, hülye, se nyerek, semmi nem volt, mennyi, kivettünk terepre, de hál' Istennek sose történt semmi. Mai napig csodálkozok rajta, hogy nagyon bátor voltam, vagy bakmerő, de az volt az a hülyes korszak, hogy így mondjam, az életemben. Aztán az egyetem, amikor elvégeztem, utána, hát jó pár évig, hát hol lovagoltam, tehát volt, hol nem volt ló, és utána itt a szomszédban volt egy szintén lovas ember, aki az jártam, elkezdtem lovagolni. Hát ugye akkor jött a köztudatban a Kassai Lajos, a lovasi jász. És akkor elmentünk megnézni, hogy ki is ez, micsoda, mit csinál, mit nem csinál, pont egy versenyt voltunk megnézni. És akkor mondom, ez is úgy tetszik. És utána mondom, hát az ló is kell. És akkor vettem egy lovat. És akkor úgy kezdődött a saját lovas karrierem, hogy a saját tulajdonú lóval. És aztán lett egy, aztán kettő, aztán három, aztán négy, aztán öt, aztán tíz.
0: Most hány lovad van?
1: Most tíz lovam van.
0: De ezen kívül itt a birtokodon még több ló is van.
1: Igen, tartok, bértartásba tartok másoknak lovat, tehát itt tartják a lovat, itt tudják használni, tudnak lovagolni. És enyém az etetés, meg a tartás.
0: És tanítasz is lovaglást, igaz?
1: Igen, oktatok, főleg gyerekeket, de most elkezdtek felnőttek is járni, de főleg gyerekekkel foglalkozok, igen. Nagyon-nagyon kis, vagy egy kisgyeres lánycsapat, aki nagyon kitartók, nagyon lelkesek, nagyon szívesen foglalkozok velük, tehát mindig öröm, ha jönnek.
0: Mi a legjobb a lovakban? Miért szereted a lovakat?
1: Hát mert szépek, egyrészt szépek, és valahol tehát a ló az a szabadságnak jelképe szerintem. Ugye szabadon lehet szárnyalni vele, hogy úgy mondja a költő is. És hát ugye szerintem ez benne van a génünkben egyébként. Tehát szerintem a magyarság az mai napig a génjeibe hordozza ezt a lószeretetet, hogy a lóval való kapcsolatot. És ez hát valakibe kijön, valaki neve nem. De nincs ezzel semmi gond. nekem ez természetes, tehát mindig akartam lovat, tehát mindig az volt, mit kívánjál valamit, jó lovat szeretnék, vagy mindig ez volt, hogy legyen egy lovam, aztán lett is.
0: Akkor te az álmodat éled?
1: Abszolút, tehát én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy tehát tényleg azt csinálom, amit szeretek, nem függök senkitől, nincs főnököm, akkor tehát azt csinálok, amit akarok igazából, tehát nagyon jó életem van.
0: A birtokod mióta van meg? És mesélj egy picit a birtokodról.
1: Hát ezt a birtokot 2002-ben sikerült megvenni. Ugye hát ez nem így nézett ki, hogy most. Tehát ez nem volt semmi. Volt egy öreg istál, ez romos állapotban. Hát sok munka van benne. Ugye hát majdnem 2 évig csak tisztítottam itt a bokrokat, meg a épületmaradványokat, meg tehát ilyen rengeteg betont, amit ki lett szedve a földből. Aztán szépen alakulgatott, az fölépült az istáló, ott lassacskán a ház. Fák lettek ültetve, a lovasi jászpálya elkészült. Mindig van mit csinálni, de hát talán sosincs ennek vége, de nem baj.
0: Hány hektáros területről beszélünk?
1: Ez 4 hektár, 4 hektár van körbekerítve.
0: Miért szeretsz itt lenni? Milyen itt élni, vagy itt élni az életedet ezen a birtokon?
1: Egyrészt itt vagyok természetben, megválogatom, hogy ki jöhet be. Nem szívesen látom az embereket egyébként, tehát nem vagyok egy remete, vagy nem zárkózok el az emberiség elő, vagy a társadalom elő, de mégis egy ilyen szeparációban élek itt. Tehát mindig azt mondom, itt vagyok a rezervátumban, de hát most a körülnézve olyan, mintha egy erdőben lennénk. Tehát ugye körben fák vannak nagy részt. Mindig, pedig csak egy fasorok vannak, de belülről, mint egy erdő közepén lennék. Uh-huh. És hát itt vannak a madarak, itt bejönnek a kocsák, itt mászkálnak, tehát a gólyák, tehát leülök és nézem, szemlélem a természetet, tehát, és aki jön, az mindig azt mondja, hogy jaj, de jó, itt milyen csönd van, és akkor fő tudnak töltődni az emberek. Nem is tudnám elképzelni magam máshol igazán, nem is vágyok se jóval, tehát én abszolút nem vagyok egy ilyen kirándulós típus, hogy én most valahol elmenjek, én mondom, hogy kapunk kívülre, és akkor megyek ki a muszáj, tehát én teljes mértékben jól érzem magam.
0: És a lovak jó társaság tudnak lenni?
1: Persze, mindenképp jó társaság, de viszont úgy is jó társaság, hogy csak nézem őket. Tehát amikor sokkal nagyobb örömet okoz, hogy például játszanak a csikók, és akkor nézem őket, mint a fölök a hátukra. Jó a kisugárzásuk, de ugyanúgy a marháknak is, hogy van a szürke marhák, tehát ők lehet pedig gyönyörködni ugyanúgy. Tehát nagyon impozáns és gyönyörű állat, és nagyon intelligens állatok egyébként. Tartózkodóak, nem barátkozók, de pont ez bennük a szép.
0: És a lovak milyen állatok? Mit lehet róluk elmondani? Ők milyenek?
1: Hát egyrészt nagyon kíváncsi állatok, de viszont nagyon félénkek. Tehát ő préda állat, ugye, tehát ő neki mindjárt az első reakció valamit, akkor menekül. Tehát ugye még a ragadozók elől. De viszont nagyon kíváncsi is, tehát szereti megnézni. Most, hogyha valami új van, akkor ez ő fél tőle, de azért csak oda megy, és akkor megnézi, és akkor megszagogatja, és akkor bánt, nem bánt. De pont ez a csodálatos, mert én mindig ezt csodáltam a lovakban, hogy például az éles csatákban, ugye, tehát a háborúkban, hogy tehát egy préda állat, egy menekül állatot, azt be tudtak vinni a csatába. Tehát ez hihetetlen, hogy ezt a ló megcsinálja az ember kedvéért, meg azért az, hogy megengedi, hogy fölüljön a hátára. Tehát
0: és ez hogy lehetséges?
1: 600 kilós állat, 5-600 kilós állat az ember, meg legyen 100 kiló mondjuk, mint nagyobb darab valaki, tehát ilyen 80-90 és megengedi. Nem tudom, az isteni csoda.
0: Arról tudsz valamit, hogy ez hogy történt meg a történelem során, hogy hogyan fogták be a lovakat az emberek?
1: Hát én úgy tudom, hát igazából szerintem ez nincs még kiderítve, de valószínű volt, ez a préda állat volt, ugye, tehát vadásztak a lovakra az emberek is, mint húsra. Aztán hát gondolom, valakinek jött egy ötlet, hogy hát üljünk már főre, hát milyen, tehát milyen lehet,
0: mi lehet
1: ez. Hát, aztán szerintem valószínű, hogy így, hát ugye ültek rá, és akkor ez működött. Vagy túléte, vagy nem, de valószínűleg túléte, mert akkor megfolytották a kísérletet tovább. Hát ugye ezt ugye, tudom, hogy ezt egyébként fogadban használták a lovakat, szóval nem is a lovakat, hanem a szamarakat használt, vagy szamarakat fogták be először, a sumérok meg a Mezopotámiában, és őket használták, és utána jöttek a lovak, de egyébként valószínűleg, hogy ez párhuzamosan is történhetett, ugye, tehát azt cseppevidéken, hát azt kiíták egymást, tehát valószínűleg már lovakat használtak, nem szamarakat, mert az szamár az nem, az cseppei állat. Hát szerintem így lehetett. És valaki prahibó fölugrott rá, és akkor nézzük meg, mert
0: És érdekes, hogy a félénk lovakat végül tényleg harcok során tudták használni. Tehát ezek szerint jó a kapcsolat az ember és a lovak között, hogy jó az összhang, és együtt tudnak működni, dolgozni, harcolni.
1: Igen, valószínű. Tehát ugye másrészt még azt hozzáfűzve az előzőekhoz, hogy csorda ösztön működik. Tehát, hogyha egy ló arra megy, akkor többi is arra megy. Tehát a csatákban valószínűleg egyik húzta a másikat is. De ugye voltak az egyéni akciók is, oda is be kellett vinni a lovat a csatába. Lőttek meg, tehát ágyú robbant, vagy lövedék robbantak. Ez hihetetlen, hogy tehát a ló ezt elviseli. Bizonyos kapcsolatot kell képíteni a ló, hogy megbízom benned. A lovasába, hogy az emberben megbízom. Én mindig jobban megbízom. Most nem mondom, hogy 100%-on meg fog bízni az ember, mert az ösztöne mindig ott van. Tehát azért mindig ott van egy félénk, vagy egy menekülő ösztön, de azért próbál bízni az ember. Ugye nem szabad, hogy rossz élményt kapjon ugye a kiképzéseknél, tehát a rossz élményt mindig megjegyzi a lót, az örök életében megjegyzi, hogyha valami fájdalom érte, vagy megijedt, vagy nem tudom. Ugye azt nagyon nehéz aztán kivenni a lóból. De elmondom, hogy ezek a éles helyzetek, hát ott nincs választási lehetőséget, vagy mész, vagy meghalsz, tehát nagyon érdekes, hogy tüzérlovokat is láttam, felvételeket, tehát első világháborúban hát vitték azt az ágyút, meg repkedtek ahol az emberek, tehát hihetetlen, hogy mentek azok a lovak bele a tűzbe.
0: Nehéz az embernek elnyerni egy lóbizalmát?
1: A lova válogatja, valamelyik félénkebb, vagy bizalmatlanabb, valamelyik teljesen barátságos, de nagyon könnyű elveszíteni, inkább így mondom, de nagyon könnyű elveszíteni. Mindig Kaselő szokta mondani, hogy a lónál az első benyomás csak egyszer van, vagy egyszer lehet első benyomást csinálni, mert aztán vége. Tehát a ló az mindent megjegy, tehát abszolút tehát olyan memóriája van, hogy mint az egész életére emlékszik.
0: Akkor nagyon intelligens állat a ló is.
1: Egyrészt igen, egyrészt nem. Tehát mindig a ragadozók mindig intelligensebbek, mint a növényevők általában. Tehát a ló nem olyan intelligens, mint egy kutya például. De az emlékezete viszont túl, de ez nem az, tehát az emlékezet, hogy az intelligencia szerintem nem ugyanaz teljes mértékben. De nem buta állat, nem mondanám buta állatnak, de nem kimagasló intelligenciával, mint egy kutya például, vagy egy delfin, vagy nem tudom.
0: Itt a birtokodon, mik a további terveid, mikkel foglalkozol még, illetve mivel szeretnél még foglalkozni?
1: Különösebb nagyobb tervem már nincsen, szerintem már megvalósítottam, amit lehetett. Inkább szépíteni szeretném a portát, most már nem is bővíteni, hanem szépíteni. A lovas oktatást szeretném fölfejleszteni, ugye most nincs film, tehát muszáj erre. De szeretem csinálni ezt az oktatást is, főleg, hogy gyerekekkel lehet foglalkozni.
0: És még táborok is vannak nálad.
1: Igen, egy gyerektáborokat is szervezünk, napközis táborokat. Igazából még annyit, tehát az én tudásomat még szeretném fejleszteni, a lovas tudásomat. Tehát szoktam edzőket hívni, tehát akik velem foglalkoznak. És hát még egy nagy álmom, egy andalúz ló, mondjuk ez igen, az egy fajta, tehát az andalúz fajta, egy spanyol fajta, az egy nagy álmom, hogy legyen egy andalúz lovam, de nem lesz, az se baj. De az még benne van a bakancslistán, rajta van a bakancslistán.
0: És most van kedvenc lovad a saját lovait közül, vagy mindegyiket egyformán szereted?
1: Ez nagyon érdekes, tehát van egyébként, tehát az öreg lovam a kedvenc lovam, akivel 20 éve dolgoztunk együtt, tehát most már nyugdíjas, tehát ő az öreg csatalovam. Nagyon szeretem. Tehát mindegyiket szeretem egyébként, de mindig, aki éppen ülök, azt szeretem. Tehát akivel tudok dolgozni, vagy akivel éppen dolgozok, akivel rá vagyok hangolódva, tehát akkor mindig az a kedvenc, amelyikkel dolgozok. Így nehéz, tehát nem, nincs kimagaslóan most, hogy akkor ezt jobb. Tehát akkor a különbség nincs a lovak között, hogy melyiket szeretem, melyiket nem. Mondjuk az öreg az hozzánőz a szívemhez, mert rengeteg csatát végvittünk, tehát mint a hagyományőrzés terén. Rengeteg versenyt nyertem vele, hát ő a hőskor, még a hőskorszaknak a lova. Hőskorszaknak a lova, tehát rengeteg élményen fűződik hozzá.
0: És lesz több lovad? Akár andalúziai, akár nem andalúziai ló lesz?
1: Hát mindenképp fog elni lócsere, mert most már kiöregszenek a lovaim, tehát a nagy része 20 év fölött van, tehát én nem szeretem így cserégetni a lovakat, tehát én megveszem 3-4 évesen, és akkor 20 évig itt van nálam, és akkor ameddig bír, addig dolgozik, aztán ha nem, akkor nyugdíjba vonul, vagy ha egészséges, akkor nyugdíjba, vagy ha nem, akkor esetleg el kell altatni, de próbálom. Ha itt egy szürke lovam, szintén a filmben ment, most már le van Sántú, most már 3 éves Sánta, tehát egy csontosodás van a patájában, porcok elcsont, nem lehet rajta segíteni sajnos, de még itt van, és éli világát, tehát tehát anyagilag nem írja megtartani, mert nem hoz hasznot, ugye nem dolgozik, de itt van, tehát megérdemli azt, hogy nyugdíjas legyen itt.
0: Költséges egy ló fenntartása?
1: Mindenképpen költséges, most attól függ, hogy hogy van tartva a ló. Tehát ennek van a szerencsém, hogy le van legelőm, tehát ugye a legelő a legolcsóbb tartani a lovat, úgymond, de viszont a legelővel is kell foglalkozni, tehát azt is be kell tartani, tisztítok a szállásokat kell csinálni. Mindenképp olcsóbb, mint hogyha istálós, tehát amit egész évben szénáztatni kell, az mindenképpen drágább az a tartásmód, hogy azt meg kell venni a szénát egész évre, takarmát, zabot, esetleg abrakot. Halmozni kell, tehát munkaigényesebb sokkal a istálós tartás, mint a szabad tartás, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy olcsó, de olcsóbb így tartani, mint istálóba.
0: És ugye említetted, hogy van már olyan ló, melyik nyugdíjas, vagy éppen most nem tud dolgozni. Ha dolgoznak a lovaid, akkor mit csinálnak a filmeken kívül, vagy az oktatáson kívül?
1: Hát az oktatáson kívül semmit nem csinálok igazából, tehát ők igazából itt felleszelnek egész nap, mert mit tudom, naponta 1-2 órát dolgoznak, aztán semmit, hát ők itt el vannak teljes mértékben, nagyon jól érzik magukat.
0: Igen, ők szabadon itt legelésznek, tehát nincsenek is istállóban sem, télem, sem nyáron.
1: Így van, tehát teljes mértékben szabadtartásban vannak, úgyhogy teljes ridegtartásban vannak, tehát télen-nyáron kint vannak a legelőn. Annyi van, hogy van egy kis beálló, tehát hogyha esik, vagy úgy érzik, hogy be akarnak állni, akkor bemennek, hanem akkor nem. Tehát nincsenek lekötve, abszolút.
0: Akkor ők boldog lovak.
1: Így van. Így van, és nagyon érdekes ez a tartás, mert sokkal, tehát pszichésen sokkal kiegyensúlyozottabbak így a lovak. Tehát a természetben vannak tartottak, természetes közegükben vannak tartani, természetes módon, tehát szocializálódnak, ugye ménesben vannak, egymással tudnak kommunikálni, bármit le tudnak rendezni, megbeszélik egymással, hogy úgy mondjam. És tehát egészség, tehát kopogjam le, de nagyon kevés az egészségügyi probléma. Tehát max sérülések összerúgnak, vagy ilyesmi lehet, de egyébként hál' Istennek nagyon ritkán kell állatorvost hívnom.
0: És hát ahogy elmondtad, te is itt jól érzed magad, elégedett vagy és boldog.
1: Abszolút, te mondom. Tehát ez itt az én királyságom, és itt el vagyok teljes mértékben.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Seregi Zoltán komáromi lovaskaszkadőrrel és oktatóval készült beszélgetést hallhatták. Én Zsapka Levente hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Legyen szép a napjuk. Fica Jánost hallották. Viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, a 2025. augusztus 16-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: Önálló, érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is jöjjön egy kis ízelítő, mire számíthatnak hallgatóink csütörtök délelőtt. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
2: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek. De ott van bennünk egy felnőtt is.
1: Soron következő nappalinkban is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi.
3: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia elleni eljárást. Tovább esik az autóeladás Kínában. Országszerte csökken a felhőzet. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia ellen indított kötelezettségszegési eljárást, miután visszavonták a bejelentő védelmi hivatal átalakításáról szóló vitatott törvényt. Brüsszel szerint ezzel megszűntek azok az aggályok, amelyek az uniós irányelv és az alapjogi charta megsértésének veszélyét jelentették. A jogszabály egy új hivatal létrehozását írta volna elő, azonban az Alkotmánybíróság korábban felfüggesztette annak hatályba lépését. Az ügy miatt korábban az uniós helyreállítási alap következő részletének kifizetéséről szóló tárgyalások is elakadtak. A szlovákiai ellenzéki pártok közös támogatásukról biztosították Heinrich Vargát, a Team Kraj Nyitra regionális párt jelöltjét, a Nyitra megyei önkormányzat elnöki tisztségéért folyó választáson. A jelölt mögé felsorakozott a Progresszív Szlovákia, a Szabadság és Szolidaritás, a Kereszténydemokrata Mozgalom, a Szlovákia Mozgalom, valamint a parlamenten kívüli demokraták, a Polgári Konzervatív Párt és a Magyar Fórum is. Az OECD szerint Szlovákiának sürgősen javítania kell a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni fellépését. A szervezet jelentése szerint hiányosságok vannak a jogszabályokban, és az utóbbi időszak intézményi változásai megnehezítették a korrupciós ügyek kivizsgálását. Az OECD ugyanakkor pozitívan értékelte a bejelentők védelmét szolgáló rendszer működését, és elismerte, hogy az ország erősítette a korrupció ellenes ügyészségi szakértelmet. A jelentés további jogszabályi pontosításokat és gyorsabb ügyészi intézkedéseket javasol. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy utasította pénzügyminiszterét, állítsák le az Egyesült Államok és Spanyolország közötti kereskedelmet, valamint a két ország közötti utazásokat is. Trump azzal indokolta kijelentését, hogy Spanyolország szerinte nem teljesíti NATO kötelezettségeit. A spanyol kormány nyugodtan reagált, hangsúlyozva, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai erősek, és az Egyesült Államok többet importál Spanyolországból, mint amennyit oda exportál. Madrid emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió közös kereskedelmi politikája miatt egy tagállam önállóan nem zárható ki a kereskedelmi rendszerből. Júniusban már 9. egymást követő hónapban csökkent az új személyautók értékesítése Kínában. Az eladások éves összevetésben 23%-kal estek vissza, miközben az autóexport 82%-kal nőtt. Az év első felében a belföldi piac 5 évvel zsugorodott, de a külföldi értékesítése rekord közeli szintet ért el. Elemzők szerint a vásárlók egyre inkább a korszerű, intelligens modelleket keresik, ami főként a kínai gyártóknak kedvez. A hagyományos német márkák piaci részesedése csökken, miközben a Tesla eladásai továbbra is stabilak maradtak Kínában.
0: Időjárás.
1: Országszerte csökken a felhőzet, a napsütést már csak elszórtan zavarhatja egy-egy zápor vagy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hegyekben pedig délelőtt még viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Érsekúrvárban a Mercury Market melletti körforgalomban egy kamion és egy személyautó ütközött. A helyszínen rövid torlódásra kell számítani. A Rózsahegyre vezető bevezető utakon Ivachnófalu és Gombás felől egyaránt körülbelül 10 perces menetidő növekedéssel számolhatnak az autósok. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából a műsorvezető, Köteles Szabolcs. A következő percekben a német házaspárral, német Évával és német Tiborral fogunk beszélgetni, akik 60 éve osztálytársként érettségiztek a kassai ipariban, és most ennek emlékére társaikkal együtt gyémántoklevelet vehettek át az alma máterüktől. Először is azt tudakoltam, hogy mit jelent nekik ez a gyémántoklevél.
3: Egyrészt hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ezt megérhettük, másrészt, hogy ezt értékeli a régi alma máterünk.
2: Ugye ez 60 évvel ezelőtt érettségiztek, ez ezért járt. Azért ez a 60 év az ilyen megdöbbentő szám.
3: Hát megdöbbentő, meg olyan megindító, meg voltunk hatódva is, igen, utána.
2: Ugye Kassán beszélgetünk, ez egy kassai iskoláról beszélgetünk, de mindketten csallóköziek. Hogyan kerültek annó Kassára?
4: Hát annak idején 1962-ben és azokban az években nagyon sok nyugati, mert mi nyugatinak tartottuk azokat a diákokat, akik rászánták magukat, hogy eljöjjenek az ország másik végébe, Kassára, a híres ipariba, mert hát végeredményben nagyon nagy hírneve volt ennek az iskolának valamikor.
2: Németh Tibor konkrétan honnan indult? Milyen városból, csak hogy konkretizáljuk?
4: Hát Nagymegyerről indultam. Végeredményben itt ismertem meg az Évát is, akivel azóta együtt élünk, és
2: osztálytársak voltak.
4: Osztálytársak voltunk, együtt tanultunk, utána együtt telepettünk meg Nagymegyeren, családot alapítottunk, és hála Istennek megértük ezt a kort, amikor 60 év után is visszajöhettünk az iskolába, osztálytalálkozóra.
2: Németh Éva honnan indult el az ipariban, milyen településről, és hogy milyen volt először meglátni Kassát, ami gondolom ahhoz képest egy sokkal nagyobb város volt.
3: Én szintén Csallóközből, Dunaszerdahely mellől, Nagyabony kis falujából indultam el. Teljesen véletlenül adódott nekem ez a lehetőség. Az iskola akkori igazgatója, az alapiskola igazgatója felajánlotta nekem, hogy megpróbálhatom, hogy oda felvételizzek, és felvettek, és így kerültem Kassára. Mindig is vágyam volt abból a kis faluból egy kicsit távolabb látni. Kassa, hát ez nekem teljesen... Első pillanatban hazamentem az iskolából, és azt mondtam a szüleimnek, hogy én megyek Kassára. Meglepő volt, de így volt, és nem gátoltak a szüleim, és így kerültem az iparba.
2: És az utazás ilyenkor hogy zajlott? Gondolom vonaton, és havonta egyszer, mert úgy tudom elképzelni, hogy az akkoriban hetente nem jártak haza az emberek.
4: Akkoriban hetente nem jártak haza az emberek, végeredményben csak a nagy ünnepek, a karácsony és a húsvét volt, amikor hazamentünk. De nagyon romantikus utazásaink voltak, tömött vonatokon, nagyon sokan voltunk, egymásnak helyet foglaltunk. Érdekes volt, na mindenképpen fiatalok voltunk, és így éltük az életünket.
2: 60 évvel ezelőtt ilyenkor lehetett már zenélni a vonatokon, vagy énekelni, vagy mégis ez hogy nézett ki?
4: Nem lehetett zenélni, mert általában úgy utaztunk, hogy az éjféli vonattal, ami Pozsonyból indult éjfélkor, reggelre itt voltunk, mentünk az első órára, tehát végig pihentük az utat végeredményben.
2: A beilleszkedés a városba és az iskolába, ami azt jelenti, hogy ilyenkor ez teljesen szülői segítség nélkül történt, mert ugye aki közelbe jár középiskába, azért az minden nap hazamegy, megbeszél a szüleivel, ha kell tanácsot kér, vagy a barátaitól, de hát egy ilyen kvázi kiszakított helyzetben ezt az ember hogy oldja meg? Egyáltalán meg kellett találni az iskolát, még a intrit, a kollégiumot. Gondolom azért ez először nem volt olyan egyszerű.
3: Hát ez egyáltalán nem volt egyszerű. A falunkból akkor egy fiú az orvosi főiskolára járt, és édesanyám őt kérte meg, hogy engem szeptemberben kísérjen fel Kassára, és vele mentem a vonaton, ő a Kassán kiszálltunk, a villamosra feltelt, és azt mondta nekem, hogy majd a villamos vezetőtől kérdezzem meg, hogy hol a kollégium, és szóljon, hogy ott kell kiszállnom. Kiszálltam, nagy szemekkel, ez egy régi épület, 40-en voltunk egy szobába, hát mit mondjak, nem volt túl biztató, de fokozatosan megszoktuk, jól éreztük egymással magunkat. Nagyon sokat tudnék erről mesélni, sok élményünk volt abban a régi kollégiumban, az valamikor egy egyházi iskola volt, és Ez volt az első éven, aztán...
2: Önkor nem bántam meg, hogy lehet, hogy még se kellett volna ide jönni, 40 emberrel együtt élni.
3: Hát első alkalom volt, mikor október 20 valami államünnep volt, akkor mehettünk haza hétvégére, akkor haza is mentem, és megvallom őszintén azzal elhatározással, hogy én ide többet nem jövök vissza. Ahogy közeledett az idő, hogy na, akkor vissza kell menni, én ezt a szüleimnek nem mondtam, de bizony én, mikor jött az idő, hogy menni kell vissza Kassára, én bepakoltam, és felültem a vonatra, és visszajöttem. És ez többet nem fordult elő, ez a szándék. Attól fogva én úgymond kassai diák lettem.
2: És a fiú kollégiumban is ilyen állapotok uralkodtak? Mert ezt gondolom nem egy kollégium volt, vagy igen?
4: Hát két kollégium volt, de mi három osztály egy kollégiumban voltunk. Nekem nem okozott nagy gondot a kassai itt lét, ugyanis nagybátyám Kassán lakott. Én 6 évesen kerültem először Kassára, szlovákul tanulni hozzájuk. Ők ugyan magyarok voltak, de a házban, ahol laktak, szlovák gyerekekkel játszottunk, és nekem ez egy nagyon nagy pluszt jelentett akkor. Szinte plusszal indultam a szlovák tanulásban is, és mindig megvolt egy előnyöm a többiekkel szemben. Egyébként nosztalgiázok egy kicsit. Tegnap délután, mikor úgy elválni készültünk a társaságtól, végig sétáltunk az Erzsébet utcán, annak idején Sróbár utcának hívták, és ott volt az a bizonyos lakás, ahol a nagybátyám lakott. Annak az erkélyét megmutattam a többieknek, hogy nézzétek, én már 6 éves koromban itt játszottam ezen az erkélyen.
2: Még ilyen régi vágású tanárurakat és tanárnőket, bár gondolom tanárelvtársakat és tanárelvtársnőket abban az időben kell elképzelnünk, de volt egy ilyen régi vágású, monarchisztikus hangulat ennek az iskolának, vagy ez azért túlzás?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, sőt nem gondolom, hanem meg vagyok róla győződve, hogy ez egy nagyon régi, amúgy is régi patinás iskola volt, és ennek a hangulatát éreztük. Egész végig mind a 4 éven keresztül éreztük. Nem csak a tanárokban, a tanárok is olyanok voltak, hogy egész más hangulatot tudtak teremteni ebben az iskolában, de maga az épület is egy régi épület volt. A műhely, mert hát egy műszaki iskoláról lévén szó, fontosak voltak a műhelyek is, a műhely gyakorlat helyszínei, hát azok kimondottan monarchia korabeli gépekkel felszerelve számunkra, vidéki gyerekek számára egy újdonság volt, és mindenképpen érdekesség.
3: Hát igen, én is azt éreztem, hogy most olyan helyre kerültem, Kassának még akkor nagyon is megvolt a régi polgári milliója, és a iskolában, hát én nekem volt egy külön történetem, ugye mikor jöttem a felvételire, akkor nem volt ilyen kísérő meghívó levél, és akkor azzal kellett bejelentkezni. Rezsó a tanár úr volt a osztályban, ahol felvételizni kellett, és kérte ezt a papírt tőlem. És mondom, nekem nincsen semmilyen ilyen papírom, mert már arra nem volt idő az iskolában, mert az utolsó pillanatban kaptam a felajánlást. És kitessékelt az osztályból, akkor úgy egy kicsit, hogy mondjam, elbizonytalanodtam megint, de kijöttem a folyosóra, és ottan voltak diákok beosztva, akik segítettek, hogyha valami probléma adódott, de aztán ez megoldódott, ez a probléma, és minden rendben jött. Tán a egész 4 év alatt én nagyon sokat kaptam attól az iskolától. Lehet, hogy nem szakmailag, de úgy is, de mint műveltségbe, kultúrába, ilyen városiasodásba, abból a kis faluból nagy lépés volt ez nekem.
2: Kedvenc tantárgyak?
4: Én nem is tudok erre mit mondani, nem volt kedvenc tantárgya. A műszaki dolgok nagyon érdekeltek, de hál' Istennek például a magyar irodalmat is olyan tanár tanította, Kanóc János, aki el tudta velünk hitetni, hogy igenis nagyon szép ez a magyar irodalom.
2: Hát ugye utaltunk már rá, hogy két Csallóközi fiatal Kassán ismerkedik meg, és aztán házasságot is köt, hogy ez hogy történt?
4: Ez úgy fokozatosan alakult ki, nem volt ez a szerelem első látásra, de úgy az érettségig azért kialakult az a helyzet, hogy hát úgy megismertük egymást, és rájöttünk arra, hogy talán jó lenne együtt folytatni.
2: Az a megejtő, hogy szerintem nem egészen 20 kilométerre éltek egymástól, és tényleg, mit tudom, 400 kilométert kellett elutazni, hogy aztán ez végül is összekötődjön az a két sors, két élet.
3: Mi talán még az alapiskolában is jártunk olyan rendezvényekre, ahol együtt voltunk, csak nem tudtunk egymásról. De a későbbiekben mindig együtt utaztunk, ha hazamentünk, és akkor már nekem könnyű volt a dolgom, mert sokszor nem volt ülőhely, nekem volt, aki foglalt ülőhelyet. És hát felett ugyan, hát ez egy ilyen fiatalok voltunk, diák szerelemből alakuló lassan-lassan. Nem rögtön, még az érettségi után sem, de azóta meg, hál' Istennek, szép családunk lett. Minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, meg ahogy elképzeltük, hogy majd így fogunk élni. Hogyan leszünk egy család gyerekekkel.
2: Milyen volt a 60 évvel ezelőtti Kassa? Most végig, ahogy említette, végigmentek az ünnepség után Kassán, de hogy mi az, ami ugyanolyannak tűnik, mi az, amiben változott a város?
4: Talán azzal kezdeném, hogy akkor, amikor mi itt jártunk, éppen fényképeket húzogattunk elő ott a találkozón, köztük egy képet, amikor följöttünk az új város részbe, aminek a szélén volt egy cukrászda, és amögött semmi. Ma egy egész város épült ki ezen a helyen, sőt a többi helyen és a Kassának, de számunkra azért a belváros volt az igazi. Ott laktunk, az internátusunk a fő utca egyik végén volt, az iskola a fő utca közepén, a műhely a fő utca végén, tehát mi végeredményben az napi életünket is a fő utcán éltük, és jártunk végig rajta, ami most szebb lett, de egészében nem változott a hangulata, ugyanaz maradt, mint a 60-as években.
2: 60-as évekből hiányzik-e valami Németh Évának?
3: Azért ma nem egészen ugyanolyan a fő utca, mint volt, mert a mi időnkben azért nem volt ilyen színes. Tudjuk, hogy milyen rendszerben éltünk. Egy kicsit minden szürkébb volt. Most azért sokkal szebb a fő utca is, meg a város maga is. Hát biztos van még, amit sok mindent, hát Kassán sok minden vár még arra, hogy abból igazán gyönyörű, szép város legyen.
2: Volt a kedvenc fagyizóhely, vagy kocsma, nem tudom, annak idején, ami most már nincs valószínűleg.
4: Ezt állandóan emlegetjük a gyerekeinknek is, és itt ilyen összejövetelekkor is, hogy volt a fő utcán egy cukrászda, ahova beültünk egy koronás málna mellé, és tanultunk. Arra konkrétan emlékszünk, hogy a atomreaktor működését próbáltuk egymásnak elmagyarázni és megtanulni. Hát az már nincs, de a nosztalgia és a régi emlékek megmaradnak, ilyen apró részletek is.
2: Én elmentem megnézni ezt az ünnepséget, ugye hát egyszerű matematika, hogyha ez 60 éve volt az érettségi, akkor az

0: emberekben öreg bácsikat néztem, illetve hát arra figyeltem föl, hogy ez hozzánk képest, egy 17 éves sráchoz képest milyen öreg bácsik. Most pedig nem a 40 éves, hanem a 60 éves találkozókon találkoztunk együtt. Itt valahogy nem éreztem azt a különbséget a 17 éves, meg a 60 év, vagy a 80 év felé közeledő ember között, mert végig tudtam gondolni ezt az egész életutat, és a fiatal éveinknek az emlékeivel vagyok tele, de azért minden esetre nagyon érdekes volt az egész találkozó, mert úgy zajlott, hogy most már nem akartunk táncolni, nem akartunk mulatozni, hanem mindenki azzal volt elfoglalva, hogy minél többet tudjon a másikkal beszélgetni, társalogni, és a legérdekesebb az egészben az elválás volt, hogy végigjöttünk a Srobár utcán, a mai Erzsébet utcán, és olyan nehezen tudtunk elválni, mert mindenkinek az agyában az a gondolat motoszkált, hogy vajon hogy lesz tovább, lesz-e még 5 évvel későbbi találkozó. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon furcsa hangulat volt.
1: De hogy talán erre rákötve, az ember 4 évig jár ideális esetben középiskolába, és ez aztán tulajdonképpen eltörpül a évtizedek hosszú sorában, és mégis ez a 4 év valamiért olyan, mintha sokkal fontosabb lenne, mint más 4 évek, hogy ennek mi lehet a titka, hogy miért tűnik az, hogy néha ennyire fontosak a középiskolás évek?
2: Kollégiumban laktunk 80 lányok, és mi ott úgy éltünk, mint a testvérek. Minden, ami velünk abban az időben megtörtént, az közös élmény volt, vagy esetleg kudarc. És mikor leérettségiztünk, és búcsúztunk egymástól, mint a Komenszky utca melletti lévő parkban jöttünk össze, és nem tudtunk egymástól elbúcsúzni. Járkáltunk föl le, és azt mondtuk, hogy mi inkább itt maradunk, bárcsak maradhatnánk együtt. Ez eltartott 2 napig, mire azt mondtuk, hogy na hát azért mégis el kell indulni, és innentől indult aztán mindenkinek az élete. Időnként szoktunk találkozni egyikkel, másikkal, de hát mindenki egymástól távol élt. Úgyhogy ez az élmény, ez egy örök élmény. És most, mikor búcsúztunk a Srobár utca, illetve Erzsébet utca végén, akkor ugyanez a sztori megismétlődött. Álltunk ott, mondtuk a magunkét, és tudtuk, hogy azért ez már egy kicsit mégis más búcsúzás.
1: Az előző percekben Németh Évával és Németh Tiborral a Kassai Ipari 1966-os végzős osztályának egykori diákjaival beszélgettem.

0: következő percekben Bahó Márkusszal, a Rimaszombati Magánkonzervatórium tanulójával fogunk beszélgetni, akinek először is köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Jó napot kívánok, én is nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Talán ezt a beszélgetést kezdjük onnan, hogy ha jól tudom, Márkusz rajong a régi magyar filmekért, és ez honnan jött ez a rajongás, elmondja nekünk?
1: Ugye kiskorom óta a filmeket nagyon szeretem, és mint gyerek a nagymamammal nagyon sokat tévéztem, a Duna Televízión mindig adtak ezeket a régi magyar filmeket. Az első volt ilyen a Körhinta, és nagymamammal mindig néztem ezeket a filmeket. Innen ered ez a szeretet a filmek felé.
0: És ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy még mások fociztak, addig a kis Márkusz a tévé előtt ült és nézte a filmeket, vagy nem is tudom, már internet volt-e akkoriban?
1: Hát én az interneten is igen, utána kerestem a filmek után, de aztán a gyerekekkel is persze játszottam, de mindig a régi magyar filmeket néztem. Igen.
0: Akkor adódik a logikus kérdés, hogy ha felsorolna nekünk pár kedvenc színészt, aki így megragadta az alakításaival.
1: Ugye már, amit említettem, a Körhinta című filmet, abban a főszerepet játszó Törőcsik Mari, Sós Imre, Kismanyi. De persze még sorolhatnám, Lilion fi az is a kedvenc filmem, ott játszott benne Darvas Iván, Krencsei Marianna, Rutkai Éva, Latinovics Zoltán, sorolhatnám, Márkus László, Psota Irén, nagyon szeretem őket.
0: Meg tudja magyarázni, hogy miért pont ezek a régi filmek és régi színészek ragadták meg?
1: Mert nekem ezek a filmek, vagy előadások, színházi előadások, amiket látok tőlük, vagy amiket hallok, verseket, dalokat tőlük, ez nekem eredeti és hiteles. Én nem mondom azt, hogy a mostani magyar színjátszásban nincsenek kimagasló fiatal tehetségek, vannak. Egy kicsit másfajta lett a stílus, más lett a világ. Ezek a régi nagyok mást tudtak, amivel tudtak kimagaslóak lenni, és ez a hitelesség, alázatosság, ez az, ami megfogott nekem bennük, és az egyéniség, hogy tulajdonképpen meg se kellett szólalni Psota Irénnek egy tévéjátékban, de milyent megjelent egy kis szerepben, ott bejött valaki. A nézőnek a figyelmét megfogta, a karakter. Ez, ami most nekem ritka, de hangsúlyozom, vannak kivételek a mai modern színészek között is, a fiatalok között, de ritka.
0: És ha már említette Darvas Ivánt, és hogy foglalkozik a színészek élettörténetével, és hát ott a környékről származik.
1: Igen, az édesapja vargedei eredetű volt. Én ezt egy újságíró barátomtól tudtam meg, ő is olvasta egy könyvben. Biztos, hogyha élne Darvas Iván művész úr, akkor meghívnám egy beszélgető estre őt is.
0: Hát most ebből kiderült, hogy Bahó Márkusz vargedei, ez Rimaszombat közelében egy település.
1: Igen.
0: Arról kell, hogy 20 éves, és ahogy említettem a felvezetőben, a Rimaszombati Magánkonzervatórium tanulója, de úgy tudom, hogy nem oda készült eredetileg, pedig hogyha ennyire szerette a filmeket, akkor ez a kézenfekvő.
1: Tulajdonképpen én mindig színész szerettem volna lenni, csak volt egy idő, amikor ezt elnyomtam magamban. Nem is, hogy elnyomtam magamban, csak úgy nem mertem ezt az egészet úgy vállalni, mert éreztem, hogy egy kicsikét más vagyok, mint a velem egy idős korú gyerekek, és ezért mondtam, hogy akkor nézzük meg a Kereskedelmi Akadémiát, ami Rimaszombatban van szintén, vagy a Losonci pedagógiát. Na most aztán édesanyukám ezt észrevette, meg a család többi tagjai is, hogy nem ez az én utam, a kereskedelmi vagy a losonci pedagógia, ezért titokban beadta a kérvényt a Rimaszombati Konzervatóriumba. Emlékszem, ma is 5-én mentem felvételire, nem akartam menni, még kicsit haragudtam is, hogy titokban intézkedett a hátam mögött, de aztán elmentünk, felvettek, és 2021-től ez a dolog elindult. Nem volt egyszerű a kezdetek az iskolában, mert ugye szlovák iskola, és én nem beszéltem elég jól szlovákul, de az iskolában is segített, és ugye más az embernek az anyanyelvén játszani, és egy idegen nyelven. De aztán sikerült ez is. A nyelvi akadályokat is leküzdenem.
0: Sőt, hogyha jól olvastam, akkor megalapítottak az iskolán belül egy magyar színjátszókört is.
1: Volt róla szó, igen, és játszottunk is magyarul természetesen, de aztán azok a diákok, akik játszottak ebben a színkörben, már mind befejezték az iskolát, elmentek a konzervatóriumból, és már most, akik vannak színnövendékek, ők már mind szlovák anyanyelvűek, már nem lenne kivel játszani ott úgymond magyarul. Ezért így most kicsit szünetel, de én bízom benne, hogy a jövőben felébresztik újra ezt a színkört.
0: És még azt elmagyarázza nekünk, hogyha ez egy középiskola, akkor hogy lehet hatodikos?
1: Tulajdonképpen a konzervatórium 6 éves. Minden középiskola ugye 4 éves érettségével végződik, ami nálunk is, én is leérettségiztem tavaly, 4. voltam, és 2025. szeptemberétől pedig van ez az 5. és 6. osztály, ez a plusz 2 év, ami egy felépítményi tanulmány, 2 éves, itt nyerhetünk pedagógiai minimumot, és arra leszünk kvalifikáltak, hogy művészeti alapiskolában taníthassunk színészetet, vagy akár éneket és táncot.
0: Akkor rosszul mondtam, még csak 5.
1: Igen, 5. vagyok, szeptembertől leszek 6. Jövőre fogok végezni, 2027-ben.
0: Ja, igen, hát mert már kezdődött a szünidő.
1: Igen.
0: És akkor bejött a pedagógia is végül is. Nem ment el losonca, de mégis taníthat ezzel a diplomájával.
1: Igen, és jelenleg is a Vargedei óvodában vagyok pedagógiai asszisztens. Ez teljesen más, ugye, mint a színház. De adódott a lehetőség, hogy érettségi után szerettem volna dolgozni, és a helyi önkormányzatnál pont akkor kerestek az óvodába asszisztenst, jelentkeztem, és felvettek.
0: És ha jól tudom, egy sérült kisfiúnak segít egész nap?
1: Igen, fél nap, mert ő ugye 4 órát volt óvodában, már most elballagott. Nagyon-nagyon különleges kapcsolat alakult ki közöttünk, nagyon megszerettem őt ebben az egy évben, és úgy gondolom, hogy amiben tudtam, segítettem neki, és remélem, hogy az első osztályt is további sikerekkel fogja folytatni.
0: Azért ez nem egy operett történet, hogy milyen volt viszonylag fiatalon egy ilyen felelősségteljes munkát végezni?
1: Nem volt egyszerű, viszont a gyerekekkel való kapcsolat nagyon fontos. Az, hogy megszerettek engem a gyerekek, és szóval én nem kértem tőlük azt, hogy persze respektálniuk kell engem is, de egyenrangú partnerekként kezeltem őket, a gyerekeket. És a gyerekek nagyon őszinték. Hát ilyen játékos módszerekkel próbáltam megoldani ezt a helyzetet, és ez szépen lassan kialakult egy rendszer, és abban tudtunk együttműködni a kisfiúval.
0: Azon kívül, amit eddig már felsorolt, azon kívül szintén behatóan foglalkozik a Csárdás királynővel, Kálmán Imre operettjével. Ez hogy jött? Szintén ez a gyermekkori tévézésekből fakadt ez az érdeklődés?
1: Ez nagyon érdekes, nem, mert én a prózai színészet felé voltam, vagyok, meg hát ugye filmeket is, csak filmeket néztem, és zenés filmeket is persze aztán már néztem, de a Csárdás királynővel először itt a Rimaszombati Magán Konzervatóriumban találkoztam, az énektanárnőmnek köszönhetően, mert ő Kassan is ugye játszott a Nemzeti Színházban, és ott repertoáron volt a Marica grófnő, a Csárdás királynő, és ezek a dallamok nekem nagyon megtetszettek, nagyon egyszerű, fülbemászó dalok, Terongyos élet, Hajmási Péter. Na, a Hajmási Pétert ismertem, de nem tudtam, hogy ez a Csárdás királynő című operettből van. Ezt nem tudtam. És ezt szintén a tanárnő segített ebben is, és nagyon-nagyon megszerettem. Aztán színházba is elmentünk Kassára, megnéztem az előadásokat. Úgy gondolom, hogy az operett az egy teljesen más műfaj, és sokan lenézik ezt az operett műfajt. Hogy hát ott csak énekelnek, táncolnak, és ennyi. Nagyon magas színvonalon kell csinálni ezt a műfajt, mert hogyha egy színész nem adja magát ebbe teljesen bele, akkor nem fog egy jó előadás születni. És nagyon kell tudni, szóval jó kell tudni énekelni, jó kell tudni táncolni, és el kell játszani azt a szerepet. Csárdás királynőben mondjuk Cecéliát. Nem elég jó énekelni, vagy jó táncolni, színészi adottságoknak is lennie kell.
0: És akkor most hadd próbáljam meg a sarokba szorítani, mert úgy tudom, hogy az érettségi után felvételizett Budapestre a Színművészeti Egyetemre, és ott azt tanácsolták, hogy legyen inkább táncos komikus, ne prózai színész, de nem akar az lenni, prózai színész szeretne lenni. De hát akkor miért, hogyha tetszik is az operett, még ezt is tanácsolják, akkor miért? Miért akar prózai színész lenni mindenáron?
1: Hát ezt én nem tudom önnek megmondani. Én úgy érzem, hogy ez a kettős dolog van bennem. Szóval inkább én a prózahoz vagyok közelebb, de van hajlamom a zenés színházra is. Szóval ez nagyon kettős dolog. Lehet, hogy még én sem tudom eldönteni, hogy melyik is igazán az út, ami nekem kell. De a főiskolán igen, ezt tanácsoltak. De én most is jelentkeztem idén, már most teljesen mást mondtak, és sajnos nem sikerült, most másodjára sem, de viszont megpróbálom jövőre is, három a magyar igazság, úgyhogy háromszor is meg fogom próbálni, harmadjára is, és több művészt ugye negyedjére vagy ötödjére vettek fel. Ez ilyen, nem könnyű oda bejutni.
0: És a budapesti SFN kívül megpróbálja Pozsonyban is, vagy megpróbálta?
1: Én érettségi után a tanárnőmnek a biztatására beadtam a felvételi jelentkezést a Pozsonyi Színművészeti Egyetemre is, de ott viszont az volt a bajom, hogy nem bíztam eléggé magamba és a szlovák nyelvtudásomba. Persze nem tökéletes a nyelvtudásom szlovákul, de viszont elég jó ahhoz, hogy esetleg Szlovákiába is tudnék játszani szlovák nyelven. De annyira nem hittem magamba, hogy végül nem mentem el Pozsonyba.
0: Hát, hogy őszinte legyek, nekem Bohó Márkusz neve akkor tűnt föl, amikor elkezdett ilyen beszélgető műsorokat szervezni, az elsőt Molnár Piroskával, Magyarország egyik legismertebb színésznőjével, és szintén aztán a sajtóbeszámolókból derült ki számomra, hogy Molnár Piroskának az édesapja, jól mondom, az édesapja szintén gömöri származású. Hát akkor ezt a történetet, ezt bontsuk ki, hogy egyrészt hogy jött rá, hogy a Molnár Piroska gyökerei Gömörre nyúlnak, és hogy vette a bátorságot, hogy megpróbálja őt elcsalni Rimaszombatban. Nem tudom, hogy ez a bátorsága jó szó, de hogy ez hogy volt, hogy ezt ilyenkor az ember szerez egy telefonszámot valahonnan, és felhívja a művésznőt?
1: Igen, így volt, de én is féltem ettől az egésztől, de viszont úgy tudtam meg, hogy a művésznőnek az édesapja, az édesapjának a gyökerei Gömörben nyúlnak vissza, hogy kaptam egy könyvet, Lehotai Aladár írta Málenki Robot című könyvet, a Gömörből elhurcoltak. És ott volt, az egyik oldalon olvastam, Molnár Józsi. Molnár József Józsi. Na mindegy, így olvastam, és a művésznő többször hangsúlyozta, hogy az édesapját Józsinak hívták. És ebből raktam össze, de gondoltam, hogy tévedhetek is akár, de aztán végül nem tévedtem. Na és akkor jött ez, hogy meg szeretném őt hívni egy beszélgető estre Rimaszombatban. Ugye ilyenkor az van, hogy telefonszámot honnan szerez az ember, de eszembe jutott, hogy a művésznő éppen az Orlai Tibornál játszik, az Orlai produkcióban, és írtam egy e-mailt, ott kifejtettem, hogy milyen szándékom a művésznővel. Az Orlai Tibor nagyon kedves volt, küldött egy e-mail címet a művésznőre. A művésznőnek elküldtem, ugye ott is, hogy fel szeretném kérni édesapjának a szülővárosába egy beszélgető estre, nagyon örülnék, hogyha eljönne. Na és eltelt 5 perc, megcsörren a telefonom, én felveszem, és amikor megszólalt, hogy Jó napot kívánok, Molnár Piroska vagyok. Ott én teljesen lefattam, és már annyira, hogy a művésznő mondta, hogy halló, hogy halljuk egymást, ott muszáj volt magam összeszedni, és akkor elmondtam, hogy mit akarok, ugye. És azon lepődtem meg, hogy mivel a művésznő nagyon elfoglalt, mindjárt mondta, hogy jó, fiatalember itt a naptáram, mondjon egy dátumot, októberbe tudok csak elmenni, beírom, és akkor elmegyek. Na, azt hittem, hogy a telefon esik ki a kezemből, komolyan mondom, mert én ezt nem fogtam fel, hogy én nekem, az én kérésemre egy ilyen, a nemzet színésze eljön. És aztán elindult egy nagyon közvetlen beszélgetés közöttünk, miután megegyeztünk, és majdnem egy órán keresztül beszélgettünk telefonon. És akkor eljött.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Bohó Márkusz konzervatoristával. Ha tehetik, maradjanak velünk.

szett halak, ami végül megmaradt, elfér egy ócska kofferban. Isten veled, Rotterdam. Ám ha önnel egyszer este, míg az eső halkan esne, kimennénk a kikötőbe, cipőfűzőn kikötődne, bebogózni lehajolnék, s míg a szívem ver bolondul, vagy taljánul, vagy flamandul, én fél

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Bohó Márkusz konzervatoristával. És a közelmúltban Szacsvai Lászlót is vendégül láthatta, erről mondjuk mi is beszámoltunk, de ez is hasonló körülmények között alakult.
1: Ez már itt Rimaszombatban történt, a beszélgető esten, mikor már befejeztük a beszélgetést a művésznővel, és közölte velem, hogy képzeld, van még egy színész, akinek az édesanyja született Rimaszombatban. Hát mondom, ki az művésznő? Mert nem tudtam. És mondja, hogy a Szacsvai László művész úr. És ennek mindjárt nagyon örültem. Mondtam is, hogy kérek rá egy telefonszámot, és a művésznő meg is adta. Felhívtam a művész úrt, és eljött Rimaszombatba. De persze már a művész úr tudta előre, hogy én fogom hívni, mert Molnár Piroska előre közölte vele, hogy majd fog hívni egy gyerek Rimaszombatból, aki szeret téged meghívni egy beszélgetőestre. De viszont ugyanúgy a művész úr is nagyon közvetlen volt, és nagyon örült annak, hogy meg fogom őt hívni.
0: Továbbra is Bohó Márkusszal beszélgetünk. Még arra volna kíváncsi, hogy ezek a beszélgetőestek hogyan zajlanak, és hogy erre mennyit készült, és mennyire voltak közvetlenek a vendégei.
1: A vendégeim nagyon közvetlenek voltak. Ugye a mai világban, ebben a rohanó világban kell egy ilyen est, amikor az ember így kikapcsol, és hogy ilyen művészeknek az élettörténeteit, a pályafutásokat hallgathassuk, akár még énekelhetünk is közösen. Szóval egy ilyen estek kellenek.
0: És a közönség hogyan fogadta? Elhitték egyáltalán, hogy tényleg ott lesz Molnár Piroska, meg aztán Szacsvai László?
1: Hát gondolom, igen, elhitték, mert több újság is jegyezte, de viszont először voltak kétségek, hogy mégis egy fiatal fogja szervezni, hogy hogy lesz ez. Szóval így kezdtek érdeklődni, de aztán mondtam, hogy mindenki nyugodjon meg, meg lesz a beszélgető est, és várok mindenkit szeretettel majd.
0: Ha az ember két nagy színművésszel beszélget, vagy vezet beszélgetést, akkor biztosan vannak olyan dolgok, amelyekre így előre nem számított, vagy váratlanok. Fordult elő bármi a két beszélgetés alatt, amely emlékezetes?
1: Nagyon nagy élmény volt. Ugye az első beszélgető estem a Molnár Piroska művésznővel volt, és nem voltunk megbeszélve, hogy a művésznő is fog énekelni. Mert ugye úgy volt, hogy az iskolai zenekar játszott neki egy dalt, amit egykor ő is énekelt, a Hippolita lakajban, és a művésznő elkezdett rá énekelni. Én nekem ez akkora élmény, hogy a szemei felcsillantak, és egy teljesen más embert láttam, egy igazi művészt, aki annyira alázatos, szerény, és kitartta a lelkét, hogy tessék, itt van ez a tietek a közönségé. Ez nekem akkora nagy élmény, hogy ezt láthattam, és hallhattam élőben. A másik pedig Szacsvai Lászlóval volt, amikor elszavalta a Kosztolányi örökérvényű versét, mostan színes tinták rólamodon. Ott döbbenetes csendet teremtett ezzel a verssel. Olyan kisugárzás áradt belőle, és a 80 évnyi élettapasztalat, ami van a háta mögött, és ez a nagysága, művészi nagysága, hogy én teljesen akkor meghatódtam, igen, nem volt könnyű. De viszont, hogyha már csak ennyit érhettem el az életbe, akkor én büszke vagyok erre, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen két művésszel találkozhattam, és hogy azóta is tartjuk a kapcsolatot. Szóval hálás vagyok érte a sorsnak, és nem csak művészileg nagyok, hanem emberileg is. Ez a mai világban nagyon ritka. Őriznünk kell az emberségünket, és odafigyelni a másokra ebben a rohanó világban.
0: Hát úgy tudom, hogy egy kamaradarabbal is készülnek, nem tudom, már elkészült-e, és akkor ezek szerint abban is meg lehet tekinteni.
1: Jövő héten kezdjük próbálni a darabot. Egy ismerősem írta, kétszemélyes darab. Jövő héten fogjuk kezdeni, próbálni, és augusztus végén szeretnénk bemutatni. Aztán lesz egy önálló estem is, amit a felvételi repertoáromból állítottam össze, versekből, dalokból, monológokból. Az lesz a címe, hogy Látva lássanak.
0: És akkor ezek szerint még következik egy szünidő, és aztán az utolsó év a konzervatóriumban?
1: Igen, az utolsó évem lesz a konzervatóriumban. Teljes erőbedobással készülök a színművészeti egyetem felvételére. A diplomamunkámat írom ilyenkor, ugye hatodikba diplomamunkát kell írnunk, mert az operettről írok, és a Csárdás királynőnek a hatásáról, a néplélekre ez a címe a munkámnak. Erre készülök. Ja, és lesz még ősszel egy beszélgető estem Oswald Marikával, az operett nagyasszonyával.
0: De akkor ezek szerint neki nincsenek gömöri gyökerei?
1: Neki nincsenek, de először ez volt a vízium, ugye, hogy két jeles művészt hívjak meg, akinek valamilyen módon közel van a városhoz. És ugye ez Molnár Piroska és Szacsvai László volt. De viszont most iránt váltottam, és szeretném, ugye, mert nagyon szeretem az operettet, és innen jött az ötlet, hogy akkor Oswald Marika miért ne jöhetne el.
0: Sőt, még egy olyan feljegyzést láttam, még ezt talán bontsuk így végezetül, hogy Várgedén van egy Sztojkovics kastély, és azt is megpróbálnak kulturális célokra kihasználni?
1: Igen, van, és működött is ott múzeum, szóval meg lehetett tekinteni. Sokan jártak faluból érdeklődni, és megtekinteni ugye a kastélyt. Volt róla szó, igen, de viszont ennyi sok tevékenység mellett az embernek ilyenre, szóval mindenre nincs ideje, de a jövőben lehet, hogy sikerül ez is.
0: Az előző percekben Bahó Márkusszal, a Rimaszombati Magánkonzervatórium tanulójával beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és azt kívánom, hogy azért a sok munka mellett a szünidőben egy kicsit pihenjen is.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, és a nap fénylik fenn, a másiknak nem jut, csak zivatar.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Európai Bizottság 4 kötelezettségszegési eljárást folytat Szlovákia ellen. A NATO elhalasztja a jövő évi csúcstalálkozót. Országszerte csökken a felhőzet. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Az Európai Bizottság júliusi döntéscsomagja szerint Szlovákia ellen jelenleg 4 kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, miközben 2 lezártak. Brüsszel kifogásolja egyebek mellett az ivóvízről szóló uniós irányelv hiányos átültetését, valamint az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szabályok nem megfelelő alkalmazását. Emellett a testület szerint Szlovákia késlekedik az azbesztnek kitett munkavállalók védelmét szolgáló uniós előírások bevezetésével is. Az országnak 2 hónapja van a hiányosságok pótlására. Vádat emelt a kassai kerületi ügyészség egy csaknem 24 millió eurós befektetési csalás ügyében. A vád szerint 2 magánszemély és 2 cég 2015 és 2019 között több mint 1000 esetben tévesztette meg a befektetőket, akiknek nemzetközi pénzpiaci és kriptoeszköz befektetéseket ígértek. A nyomozás szerint a csalással több száz sértetnek okoztak jelentős kárt. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja a vádlottakat, 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. A szlovákiai és szlovéniai medvetámadások hatására Lengyelországban is felerősödött a vita a nagyragadozók állományának szabályozásáról. A lengyel NASK elemzése szerint a közösségi médiában egyre gyakrabban jelennek meg olyan bejegyzések, amelyek a barna medvét és a farkast közvetlen veszélyként ábrázolják. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az egyedi esetek politikai célú felhasználása nem oldja meg a konfliktusok valódi okait, és az állatok kilövése csak átmeneti megoldást jelenthet. A Bloomberg értesülése szerint a NATO vezetése fontolgatja a jövő évre tervezett albániai csúcstalálkozó elhalasztását. A háttérben az állhat, hogy elkerüljék az újabb nyilvános konfliktusokat Donald Trump amerikai elnökkel, aki a mostani ankarai csúcson ismét bírálta a szövetségeseket és megkérdőjelezte a NATO jelentőségét. A hírügynökség forrásai szerint a záró nyilatkozatban várhatóan nem is szerepel majd utalás a következő csúcstalálkozóra. Az Európai Bizottság visszautasította Donald Trump kijelentéseit Grönlanddal és Spanyolországgal kapcsolatban. Az amerikai elnök a NATO ankarai csúcstalálkozóján ismét azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra, emellett a Spanyolországgal folytatott kereskedelem leállításáról is beszélt. A bizottság szóvivője hangsúlyozta, az Európai Unió kiáll tagállamai mellett, és továbbra is a nemzetközi jog, valamint Dánia és Grönland területi integritásának tiszteletben tartását tekinti alapelvnek.
0: Időjárás.
1: Országszerte csökken a felhőzet, a napsütést már csak elszórtan zavarhatja egy-egy zápor vagy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul, az északnyugati szél több felé megélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a forgalmat Nyitrán. A Zobor alatti körforgalomban a torlódás miatt ezen a szakaszon hosszabb menetidővel számoljanak. Pozsonyban a Volkrova utcában útjavítás zajlik. Az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek, és számítsanak kisebb forgalomkorlátozásokra. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: alapjában véve párkányi vagyok, de életemben ott éltem talán a legkevesebbet. Én 71-ben születtem Kiskeszin, utána 6-7 évet laktunk Kéménden, és utána 4 évet Párkányban, majd fölköltöztem Pozsonyba, és azóta itt élek. Úgyhogy amikor kérdezik, hogy hová valósi vagyok, akkor általában Párkány szoktunk mondani, de Kéménden a gyerekkorom nagyobb része azért ott zajlott le. Kémend az ugye Garampart, alsó Garam mente, mintegy 15 kilométerre Párkánytól, Kiskeszi az szintén, csak ugyanúgy az Ipoly mentén, és hát Párkány pedig ott található ugye a Dunaparton, ahol a három folyó, az Ipoly, Garam, Duna összefolyik.
1: És így gyermekkorodban vagy fiatalkorodban mely épületekhez vagy természeti látványosságokhoz fűzött ilyen bensőségesebb viszony, vagy amire egy vissza tudsz emlékezni, hogy az valamiért érdekes volt számodra gyermekkorodban mindenképpen?
0: Hát szinte mindegyik helyszínről van valami vizes sztorim, vagy az Ipolyjal, vagy a Garammal, vagy Párkányban a Dunával, de ugye a legtöbb dolog, amire emlékszek, az talán Kéméndel függ össze, ott voltam már ilyen 4-5 évesen óvodás, meg alapiskolás, és ott hát a három kiárata a falunak, tehát a egyik oldalon a Garamhíd és a Sziget környéke az, ami nagyon kedvelt helyünk volt, aztán volt Bényfele a Várhegy, amit a mai napig nem nagyon értünk, hogy miért a Várhegy, mert nem olyan nagy, magas domboló van szó, viszont a környezet az gyönyörű. Ajánlom mindenkinek ott a Holdgaram részét Bényfele. És aztán volt számomra a legérdekesebb, ahol az iskola is volt, meg ahol mi is laktunk a Barti úton, ott volt egy traktorállomás, és annak volt egy elhagyatott része, és olyan mezőgazdasági gépek voltak ott lerozsdásodva, amit szerintem, hogyha nem kell nagy kreativitás hozzá, hogy egy fiú elképzeli mondjuk, hogy 6-7-8 évesen mi mindent lehet ott csinálni, hát ezt csináltuk mi is, úgyhogy ez volt talán négy, ami leginkább lekötött abba az időbe.
1: És akkor jól érzem, hogy a traktorállomás az, ami így a legközelebb áll a szívedhez, és hogyha igen, akkor kérlek, hogy azért mondjál egy történetet erről, mégis mit csináltatok, esetleg volt-e valami húzósabb sztori?
0: Hát volt mindenféle, voltak elhagyatott gépek, és ebben komplett világháborúkat lehetett végigjátszani, tehát ezt nem kell mondanom, meg hát nagyon izgalmasak azok az, hogy még valami részben működik, esetleg mozog valami emelőkar, vagy bele lehetett bújni. Többen ott az utcából, többen srácok is jártunk oda, és akkor mi, akik ott ismertük ezt a környéket, akkor néha a faluból a többi srác is megkért, hogy mutassuk már meg nekik, persze mi ezt úgy kezeltük, mint a sajátunk lenne, úgyhogy aztán érdekes mindenféle kis bandaviták is kerekedtek, de gyakran voltunk ott az iskola után, meg közel is volt, és tényleg egy jó hely volt, meg ugyanígy a Garamparton is.
1: Akkor az ilyen Pál utcai fiúk jellegű dolgokat képzeljünk el?
0: Hát annyira durva nem volt, meg talán nem is volt annyira szervezet, inkább az a lehetőség, hogy mondjuk be lehet mászni egy traktor kabinjába, és akkor ott el lehet lenni, és akkor a köré lehet játékokat szervezni, tehát tényleg mi harcoltunk egymás ellen, volt, hogy komplett új gép került oda, vagy elvitték a régit, és akkor ez fölborította a rendet ott, tehát hogy tényleg nem tudom, hogy kinek mit jelent, de hát hogyha szerintem már a fölnőtt emberként is, hogyha valakit beengednek valami nagy mezőgazdaság gépbe, azért unatkozni nem fog vele biztosan, még ha nem is tudja működtetni.
1: És a felnőttek hogyan viszonyultak ehhez, hogy kergettek el titeket onnan?
0: Hát nem tudtak róla. Tehát ez nem volt publikus, tehát nem volt ott semmi veszélyes dolog, de mégis azért ezek elhagyatott roncsok voltak tulajdonképpen. De hát ez annyira a falu szélén volt, és Kéménden az iskola is a falu szélén van, tehát hogy ez annyira adta magát, hogy nem nagyon lehetett vele mit csinálni, és ráadásul még a falu nagy része csak elment ezelőtt a iskolából hazafele, mi, akik ott laktunk a környéken, mi meg ott laktunk, és emiatt sokkal közelebb állt hozzánk ez, de mi is eljártunk a falu teljesen másik végére, hogy említettem a Garamnak a Bényi ágához. Hát az is egy nagyon szép környezet volt. Természetesen a focipálya és a focipálya mellett lévő kuglipályával ellátott kocsma, tehát ezek mind érdekesek, csak hát 10 éves korig nem mindig az érdeklődés az még nem ugyanaz, mint egy kamasz gyereknek, úgyhogy én 10 éves koromban aztán elköltöztünk Kémendre.
1: És hogyha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, és még nem jártak Kéménden, vagy már nagyon régen jártak Kéménden, szerinted miért érdemes oda betérni, hogyha arra járnak?
0: nem a traktorállomás semmiképp, de Kémen egy központi faluja a hét kútszoknyás falunak, ugye ott Alsógaram mentén, amely komoly hagyományokkal rendelkezik, és hát a falu környéke, tehát a sziget például, a Szerelemsziget, amit így hívnak ott a Garamparton, az egy nagyon vadregényes hely, hogyha valaki oda megy, vagy a kémendi pincék, ugye híresek, és a faluban meg megtalálható minden, ami egy központi falut megillet, tehát orvostól a templomig, a vasútállomás például, az is egy izgalmas dolog, mert azon ritka falvak közé tartozik. Én elég sok helyen járok Dél-Szlovákiában, és nagyon kevés helyen van az, hogy a falu közepén megy át a vasút. Én például még emlékszem gyerekkoromban a gőzösökre, amik naponta mentek ott át, és átszeli, és a vasútállomás is a falu közepén van. Ez is mára már egy kicsit, aki szereti az ilyen típusú dolgokat, annak ilyen szempontból is érdekes a falu, és van egy gyönyörű temploma, amit szintén érdemes megnézni, ezeket tudom ajánlani.
1: Hégliduson rendező koreográfust hallottuk, az Ifjú Szívek Táncínház főigazgatóját.

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk

0: következő percekben Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejé János Gimnázium harmadéves tanulójával fogunk beszélgetni. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy Zsófia idén a Tompa Mihály országos verseny negyedik kategóriájában a versmondók között a legsikeresebb volt, ő volt a kategória győztese. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet, és hogy beszélgethetünk a következő percekben.
1: Én is köszönöm a felkérést, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mint megtudtam, kis elsős kora óta szaval, de hogy miért kezdte el? Hát gondolom ez még ilyen szülői nyomásra volt, vagy már akkor is ilyen belső vágyat érzett, hogy felálljon a színpadra és szavalatot adjon elő?
1: Azt mondanám, hogy inkább szülői buzdítás, mint nyomás. Már óvodás koromban a szüleim is észrevették, hogy színpadi típus alkat vagyok, és mindig is nagyon szerettem szerepelni, reflektorfényben táncolni, verseket mondani már óvodában. Úgyhogy úgy kezdtem el, hogy éreztem azt a belső vágyat, késztetést, szenvedélyt, hogy én is közvetíteni szeretném a mondani valót, a saját vágyaimat verseken keresztül. Kezdtem ezekkel a kisgyermekversekkel, és utána pedig, ahogy cseperedtem, egyre jobban magamévá tehettem a verseket és a szavalatokat.
0: Sikeresnek mondható, hisz már mondjuk, ha a Tompa Mihály országos versenyről beszélünk, ott már ötször eljutott az országos fordulóig. Hát aki ismeri ezt a versenyt, vagy a felépítését, azt tudja, hogy az nem kis dolog.
1: Így van.
0: De minek tudja be ezt a sikert?
1: Igazából nagyon-nagyon szeretek szavalni, és remélhetőleg, bár erről sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy el tudom adni magam a színpadon, és el tudom adni a szavalataimat, ugyanis mélyen átérzem a verseket, és azonosulni tudok velük, amelyeket választok. Remélem, hogy ezt a zsűri is általában évente így látja, ugyanis nagyon közel állnak azok a versek hozzám, amelyikre a választásom esik az adott évben, idén különösképpen, úgyhogy vélhetőleg az én véleményem szerint a színpadi jelenlétem és a hitelességem a siker kulcsa.
0: És hogyan viseli, hogyha a kerületi fordulóból végül is nem jut tovább, mert ezek szerint azért olyan is előfordult?
1: Igazából jól viselem a kisebb-nagyobb kudarcot is, ugyanis kulcsszerű, és mindenki életében előfordul, és előfordult már ugye nálam is. Nem esek kétségbe egyáltalán. Akkor abban az adott évben épp nem szeretnék még egyszer meghallgatni azt a szavalatot. Általában olyan kritikákat kaptam, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és nem nagyon tudtam, hogy abból hogyan épüljek, ugyanis a legtöbb kritika a versválasztás kapcsán érkezett, sőt, azt mondanám, hogy minden kritika általában a vers témáját érintette, vagy ha nem a témáját, akkor a kontextust, amelyből azt a verset én kiragadtam. Egyszer, amikor Tatjana levelét szavaltam, akkor úgy gondolta a zsűri, hogy ez a vers inkább nem adható át színpadon, mint szavalat, amelyet a könyv kontextusából kiragadunk, ugyanis kissé értelmét veszti. És a másik éven, amikor a Szabó Lőrincről a Tücsökzene ciklusból választottam részletet, ott is a kontextusból való kiragadással kapcsolatban róttak fel valamit, úgyhogy általában én ezt a kisebb-nagyobb kudarcokat úgy élem meg, hogy nem igazán tehetek róla, ugyanis általában nem a magával a versmondással kapcsolatban kapom a kritikát. Mindemellett volt már olyan, hogy megkaptam azt is, hogy én még a vesszőt is szavalom. Tehát lírai típus vagyok, mitagadás, és nagyon átélem a verseket, a szavakat, szeretek játszani a szavakkal, halmozni a díszítő, színesítő jelzőket. És hát néha-néha lehet, hogy túl tolom azt a pátoszt, és idén ezt nagyon megdicsérték nálam, hogy sikerült levetnem és levetköznem azt a pátoszt, ami a verseimre általában ráragad, az a csillogás, az a túl szavaknak a túldíszítése, úgyhogy idén egy kicsit természetesebb hullámot vetett a versem, és talán ez volt az újfenti sikernek a kulcsa.
0: És bárhogy említettük, Ördög Zsófia a

0: komáromi Sey János gimnázium tanulója, de mint megtudtam, Érsekújvárott él, tehát idén otthoni környezetben adhatta elő a művét, ez jelentette bármilyen pluszt vagy mínuszt?
1: Azt mondanám, hogy pluszot jelentett, ugyanis sok ismerőssel találkozhattam, akiket már rég nem láttam, és sajnos vagy nem sajnos, többet tartózkodom Komáromban, és jelentős részét a napjaimnak, az iskola melletti hobbimnak, a táncnak szentelem, illetve persze az utazás rengeteg időmet elvesz. Így a táncon kívül nem sokat tudtam tartózkodni Újvárban, és találkozni azokkal az emberekkel, akik pár éve még mindennapjaimnak részesei voltak. Úgyhogy a vers kedvelők közösségében, hál' Istennek, újra találkozhattam azokkal az emberekkel, akikkel minden versmondó versenyen nagyon jó kis beszélgetéseket folytattunk, illetve régi tanárnőimmel. Éreztem azt az otthoni környezetet, hogy itt van mindenki, itt vannak azok, akikre régen felnéztem, akikkel lényegében kezdetben a versen megismerkedtem, úgyhogy nekem egy bensőségesebb hangulatot nyújtott, tehát talán kevésbé is izgultam, ha bár nem vagyok izgulós fajta, de talán ez még egy kicsi otthonias környezetet biztosított.
0: Ebben a konstellációban ez egy eléggé nehéz kérdés, vagy nem fair kérdés a részemről, de hogy szerepelt már Rimaszombatban is, és Érsekújváron is, hogy össze tudja hasonlítani a kettőt, hogy mind a kettőnek meg tudja találni az előnyét, hátrányát?
1: Igazából azt mondanám, hogy Újvárban legalább nem kell sokat utaznom, és tudtam, hogy hova megyek, tudtam, hogy pontosan melyik teremben, melyik épületben szavalunk, és a társaimat, akiket ismertem, és akik tőlünk érkeztek, tudtam navigálni, hogy körülbelül ki hova menjen. Otthon éreztem magam, illetve a rimaszombati döntők nagyon hangulatosak, és nem gyakran járok Rimaszombatban, úgyhogy mindig, amikor a szüleimmel elutaztunk, megadtuk a módját, és körbenéztünk, szép szállás helyen alhattunk, megvolt a maga hangulatossága, és ezt hiányoltam, amióta ugye nem Rimaszombatban került megrendezésre a döntő, és nagyon szerettem oda járni, és nagyon jól éreztem magam. A különböző programok, amelyek biztosítva voltak, mind nagyon szórakoztatóak voltak, főleg amikor kicsik voltunk, és különféle foglalkozásokon vehettünk részt, és színházi előadásokon, báb előadásokon, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jó akciók voltak.
0: És most azért talán térjünk rá az előadott versére, amely, hogyha a jegyzeteim pontosak, akkor Rónai György, a világ legszebb délelőttje című verse. És anélkül, hogy így lelőjük a poént, annyit elárulok, hogy ez egy elég furfangos vers, hogy szépen indul, aztán kevésbé szépen fejeződik be. Miért erre a versre esett a választása?
1: Minden évben bajban vagyok, ami a versválasztást illeti. Ez idén szintén így volt, ugyanis rengeteg verset olvasok, a versek szerelmese vagyok, bár ezek a versek általában rövidkék, és inkább olvasásra szántak. Főleg a nagy költőinktől én Adi verseit hihetetlenül szeretem, illetve Babicsét és Kosztolányét. Azonban ezek általában nem megfelelőek, és túlzottan is jól ismertek, és elcsépeltek egy színpadi előadáshoz. Úgyhogy általában tényleg bajban vagyok, amikor verset kell választanom, így általában segíteni szoktak a szüleim és a tanárnők, egyaránt keresgélünk. Pedig az utolsó pillanatban, amikor már tényleg kétségbe voltunk esve, hogy mit is válasszak, találta meg az egyik tanárnőm ezt a verset. Eszébe jutott, hogy már egy diákja szavalta előttem, és ahogy gondolkozott rajta, úgy vélte, hogy az eddigi összes versem közül ez illik hozzám a legjobban. Valóban igaza volt. Ahogy elolvastam, rögtön azonosulni tudtam vele, és úgy éreztem, hogy igen, próbáljuk meg ezt a verset, úgyhogy szinte gondolkodás nélkül feljegyeztük és beírtuk, hogy ezt szeretném. A mondani valójával is sajnos, nagyon azonosulni tudok, és véleményem szerint eléggé aktuális a jelentése is.
0: Kicsit katasztrófa vers, úgyhogy ezek szerint foglalkozik ezekkel a témákkal, a ránk leselkedő veszélyekkel is.
1: Sajnos kénytelenek vagyunk mindannyian.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejj János Gimnázium diákjával.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejj János Gimnázium diákjával. Ha jól tudom, akkor a Tompán kívül még a Kaszás Attila szavaló verseny is így közel áll a szívéhez, és elmondaná, hogy miért?
1: Harmadikos korom óta rendszeres résztvevője vagyok a Kaszás Attila vers fesztiválnak is. Amikor az online fordulót szervezték meg, akkor sikerült elnyernem egy külön díjat. Minden éven aranysávos minősítést kaptam, és idén aranysáv kiemeltet sikerült szereznem. És emellett Kaszás Attila díjas lettem, úgyhogy megnyertem az egész vers fesztivált, és ami számomra hihetetlen, hogy ugyanezzel a verssel sikerült mindkét Szlovákia legrangosabb szavaló versenyén elnyernem a fődíjat.
0: És ha már ennél tartunk, ilyenkor az ember utána néz, hogy ki volt Kaszás Attila?
1: Igen, én kiskorom óta, amióta a verseny résztvevője vagyok, követtem az ő munkásságát, megnéztem az interneten, meghallgattam. Személyesen ismertem Kaszás Attila fiát is, ugyanis egyszer egy színjátszó táborban csapattársak voltunk, és ez valójában hihetetlen és olyan kis kedves élmény. Kaszás Attila pedig nagyon közel áll a szívemhez, és hihetetlen példakép számomra, milyen fantasztikus őstehetség volt mondhatni. A Padlás című előadásban a szerepe, az ő általa alakított szerep szerintem Kaszás Attila volt az az tökéletes ember, aki ezt úgy el tudta játszani, hogy nem hasonlítható hozzá. Más színészi produkció egyszerűen az rá volt kitalálva.
0: Már előfordult a múltban, hogy megnyerte a Tompa Mihály országos verseny döntőjét. Miben volt ez az idei más, mint a néhány évvel ezelőtti esemény? Vagy ez egyformán jó érzés mindig megnyerni?
1: Azt mondanám, hogy egyformán jó érzés volt mind a kettő győzelem. Amikor kicsi voltam, egyáltalán nem számítottam rá az ötödikes győzelmemre, úgyhogy az valóban meglepett, és az egy elég bonyolult időszak volt az én kis életemben, akkor krónikus szembetegségben szenvedtem, úgyhogy a győzelem igazából egy reménysugár volt, hogy tulajdonképpen újra megtaláltam önmagam, és visszataláltam ahhoz, amit szeretek, és addig iskolából is hiányoztam egy hosszú időszakot, és folyamatosan orvosokat látogattam. Úgyhogy tulajdonképpen ez a győzelem, ez egy valódi fénypont volt abban az időszakban, és nem csak az én számomra, hanem a családom, szeretteim, a barátaim számára abszolút váratlan volt a siker. Bár azt kell mondanom, hogy idén is teljes mértékben váratlan volt a siker, ugyanis az elmúlt évek után nem sokat vártam magamtól sem, az eseménytől sem. Én valóban azért szavalok, mert nagyon szeretem, és ezt soha senki nem fogja tudni elvenni tőlem, a versek iránti, a szavalás iránti, a színpadi előadások és a színjátszás iránti szeretetemet. Azt mondanám, hogy mind a kettő siker meglepett a lehető legjobb jelentésében a szónak. Hihetetlenül boldog voltam mindkét alkalommal a színpadon, és remélem, hogy ez látszott is. Ha nem is látszott volna, én tényleg a szó legszorosabb értelmében voltam boldog.
0: Tudom, hogy van kiértékelés idén, a zsűri mit mondott?
1: Hál' Istennek csupa jót. Ők is megjegyezték, hogy sikerült levetnem a versről azt a pátoszt, amikor én a szavakat túl szavalom és túl játszom, ugyanis hihetetlenül szeretem a csengésüket. De most tényleg sikerült egy kicsit természetesebbé tennem a verset, és ez nekik is nagyon tetszett. Lényegében még jobban magamat tudtam adni, mint bármelyik másik éven. Ami igazán megfogta a zsűrit, említésük szerint, az a váltás a versben, az átmenet, amit elmondásuk szerint nagyon nehéz, és nagyon kevesen tudnak megcsinálni. A zsűri elnöke, Entó Tenikó, azt említette, hogy ami nála az a forduló, kicsúcsosodó pont volt, az arcom volt a váltásnál. És hogy lényegében azt az utópikus, idilli illúzió képet, ahogy én le tudtam dönteni és el tudtam rontani, az vitte szerintük a prémet.
0: Elárulta nekem, hogy rendkívül szeret táncolni, és ő táncol is aktívan, ezek szerint ott Érsekújvárban. Balettet is, és társastáncot is, jól mondom?
1: Balettet és színpadi látványtáncot.
0: Azért ez egy picit így messzebb áll a verseléstől, bár előadó művészet mind a kettő, ez tény.
1: Hát igen, de lehet ötvözni és egyeztetni, főleg a musicalekben. Mi is most készítettünk az Érsekújvári Művészeti Alapiskola egy táncjátékot, Szépség és Szörnyetek címmel, ami tulajdonképpen táncból áll javarészt, és van benne egy kis ének is, erre tátogunk, színészkedünk benne, úgyhogy valóban egy nagyon aranyos kis produkció, és én alakítom a főszerepet, a szépség szerepét az előadásban, úgyhogy ez idén az másik nagy örömöm, hogy ezzel az előadással ki tudom magam fejezni, és tényleg a tánc az a szívem csücske és a szavalás melletti legkedvesebb hobbim, ezért én vagyok a legboldogabb, hogy rám esett a kedves tanárnők választása, hogy én alakítsam ezt a szerepet. Csomó szerettemet meghívtam, ami hihetetlen örömöt szerzett nekem, hogy láthattak engem a színpadon. Szerintem kihozta belőlem a legszebbet, a legjobbat. Ezért mondanám, hogy talán ilyen hihetetlenül sikeres évem még nem is volt.
0: Kiszúrtam, hogy az egyik úgynevezett profilképén Kassán található. Hát azért Érsekújvár elég messze van Kassától, ezért engem ez meglepett. Milyen szálak fűzik Kassához?
1: Kassa számomra egy csodaváros, nagyon szeretek oda járni, és nem csupán versenyek esetén, hanem családi szálak is fűznek engem Kassához. Vannak keleti rokonaim, családtagjaim, akiket hihetetlenül szeretek, és rendszeresen járunk hozzájuk, és látogatjuk őket. Kassa az egy gyönyörű város, ahova én rendszeresen járok, szeretek visszatérni. Többször megfordulok ott, ugyanis hihetetlenül gyönyörűnek tartom a város nevezetességeit. Idén is nyáron tervezek még ellátogatni Kassára, tavaly is töltöttem ott egy kis időt a nyári szünetből. Mindemellett ugye a Szép Magyar Beszéd országos verseny döntőjét minden évben rendszerint Kassán rendezik meg, és kiskorom óta rendszeres résztvevője vagyok a Szép Magyar Beszéd kiejtési versenynek, és szinte minden éven az országos döntő résztvevője is voltam. Idén is, tavaly előtt is, és ha nem csal az emlékezetem, akkor a profilképen pont egy ilyen Szép Magyar Beszéd döntős napon készült, talán 9-es koromban, amikor sikerült másodiknak lennem.
0: Az előző percekben Ördög Zsófiával, a Komáromi Sejjé János Gimnázium harmadéves tanulójával beszélgettünk. A beszélgetésünk témája pedig az volt, hogy Zsófia idén a Tompa Mihály Országos Verseny negyedik kategóriájában a versmondók közül a legjobban szerepelt, tehát ő volt a győztes, és az előző percekben erről és néhány más témáról is beszélgettünk. Köszönöm, hogy mindebben a partnerem volt.
1: Én is köszönöm.
0: Most hallgassuk meg Ördög Zsófia előadásában Rónai György a világ legszebb délelőttje című versét. A felvétel Érsekújváron készült a Tompa Mihály országos verseny döntőjében. Műszaki munkatárs Stugel Tibor.
2: Rónai György, a világ legszebb délelőttje. Ez volt a világ legszebb délelőttje. Május, az ég makulátlan. Minden egyszerre virágzott. Orgona, akác, eukaliptusz, rózsa. A város vasbeton szirmai nyíltak, csillant a folyó kristálytükre a fényben. Fölötte füzek sejme, barka, mimóza. Ez volt a világ legszebb délelőttje. Szerelmes pár sétált a parton. Karoló Inda a fiú karja, a lány haja lágy folyondár. 12:10, mondta a lány. Ma délutános vagyok, még elmegyünk addig a fáig. Soha nem volt még ilyen édes a napfény, mintha méz csordulna az égből, az a sűrű illata, hogy minden egyszerre virágzik, mondta a lány. A fiú nem szólt semmit, csak egy kicsit szorosabban ölelte. S még elmentek addig a fáig. Tele volt minden ág a virággal. Álltak a virágboltív alatt. A fiú karja a lány derekán, a lány feje a fiú vállán. A kék magasban madarak úsztak. Nyújtott nyakkal, ragyogó szárnyal, mint a teremtés hajnalán. Mert ez volt a világ legszebb délelőttje. Kócsagok szálltak, gémek, flamingók, gulipánok. Pacsirták ezüst éneke csobbant. Zöld és sárga örvényt kavart a papagájuk szárnya. Még 6 perc. Súgta a lány, és nedves volt az ajka. S egy parányi madarat látott ezüst szárnyal. Egy parányi madarat. Messze egy ezüst szárnyú dongót. És nedves ajkal a fiú fülébe súgta. Ez a világ legszebb délelőttje. És hozzásimult, és szerettek volna hosszan egymás szemébe nézni, mert ez volt a világ legszebb délelőttje. De nem bírták levenni a szemüket az ezüst szárnyú madárról, ahogy csillogva szállt a napban. A zöld mezők fölött, a kék folyók fölött, a fák fölött, a sűrű-sűrű illatárban. Mert minden egyszerre virágzott. Orgona, akác, eukaliptusz, rózsa, lilium, jázmin, narcisz. Szállt a madár az égen. Ragyogott. Ezüst szárnya egyre nagyobb lett. Már látszott horgas csőre, mind a 24 karma, forgó szemében a tűz. Pedig ez volt a világ legszebb délelőttje. Álltak a virágboltív alatt, a karjuk összefonódott. Akkor lobbant a láng. Egy gomba nyílt a föld fölött, egy óriási ernyő. Hamuszitált a csendben. S két cérnavékony kicsi fényszál villant még eltűnőben, mielőtt a harangok emléke délre kondult, a semmiben, ahol tornyaik álltak egykor.

Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk. Ha ön szívesen jár el egy éneklő csoportba, vagy jól érzi magát egy amatőr színházi csapatban, vagy alig várja már a hétvégi néptánc próbát, vagy a szürke hétköznapok fénypontjának a közös hímzést tartja, esetleg sikerült alapítania egy olvasóklubot, akkor ne habozzon, mondja el történetét hallgatóinknak. Jól működő szlovákiai magyar közösségeket keresünk, hogy bemutathassuk őket. Jelentkezni e-mailben lehet a szabolcs.köteles@stvr.sk címen.

0: való érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő róluk kialakult belső képről is jöjjön egy kis ízelítő, mire számíthatnak hallgatóink csütörtök délelőtt. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
1: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek, de ott van bennünk egy felnőtt is.
0: Soron következő nappalinkban is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi.
2: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Európai Bizottság 4 kötelezettségszegési eljárást folytat Szlovákia ellen. A NATO elhalasztja a jövő évi csúcs találkozót. Országszerte csökken a felhőzet. A mikrofonnál Mezőszellási Márk, jönnek a részletek. Az Európai Bizottság júliusi döntéscsomagja szerint Szlovákia ellen jelenleg 4 kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, miközben 2 lezártak. Brüsszel kifogásolja egyebek mellett az ivóvízről szóló uniós irányelv hiányos átültetését, valamint az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szabályok nem megfelelő alkalmazását. Emellett a testület szerint Szlovákia késlekedik az azbesztnek kitett munkavállalók védelmét szolgáló uniós előírások bevezetésével is. Az országnak 2 hónapja van a hiányosságok pótlására. Vádat emelt a kassai kerületi ügyészség egy csaknem 24 millió eurós befektetési csalás ügyében. A vád szerint 2 magánszemély és 2 cég 2015 és 2019 között több mint 1000 esetben tévesztette meg a befektetőket, akiknek nemzetközi pénzpiaci és kriptoeszköz befektetéseket ígértek. A nyomozás szerint a csalással több száz sértetnek okoztak jelentős kárt. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja a vádlottakat, 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. A szlovákiai és szlovéniai medvetámadások hatására Lengyelországban is felerősödött a vita a nagyragadozók állományának szabályozásáról. A lengyel NASK elemzése szerint a közösségi médiában egyre gyakrabban jelennek meg olyan bejegyzések, amelyek a barna medvét és a farkast közvetlen veszélyként ábrázolják. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az egyedi esetek politikai célú felhasználása nem oldja meg a konfliktusok valódi okait, és az állatok kilövése csak átmeneti megoldást jelenthet. A Bloomberg értesülése szerint a NATO vezetése fontolgatja a jövő évre tervezett albániai csúcs találkozó elhalasztását. A háttérben az állhat, hogy elkerüljék az újabb nyilvános konfliktusokat Donald Trump amerikai elnökkel, aki a mostani ankarai csúcson ismét bírálta a szövetségeseket és megkérdőjelezte a NATO jelentőségét. A hírügynökség forrásai szerint a záró nyilatkozatban várhatóan nem is szerepel majd utalás a következő csúcs találkozóra. Az Európai Bizottság visszautasította Donald Trump kijelentéseit Grönlanddal és Spanyolországgal kapcsolatban. Az amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján ismét azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra, emellett a Spanyolországgal folytatott kereskedelem leállításáról is beszélt. A bizottság szóvivője hangsúlyozta, az Európai Unió kiáll tagállamai mellett, és továbbra is a nemzetközi jog, valamint Dánia és Grönland területi integritásának tiszteletben tartását tekinti alapelvnek.
0: Időjárás.
1: Ma estére derült, illetve gyengén felhős idő várható, csak néhol alakulhat ki futózápor. Az északi szél fokozatosan mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra általában 10 és 15 fok közé csökken. Holnap reggel többnyire napos időre ébredhetünk, keleten azonban több felhő is lehet, helyenként záporral, néhol akár zivatarral is. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Részleges forgalomkorlátozásra kell számítani a D2-es autópályán Kúti után Csehország irányába, ahol a balsávban útburkolat-marási munkálatok zajlanak. Pozsonyban a Mierová után az Oszvetová utcai kereszteződéstől az autópálya felüljáróig útfelújítás miatt ideiglenes forgalmi jelzések segítik a közlekedést. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: A Somorjáról indult Barkocs zenekar 2 frontembere nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a csalló közben csak 1 fellépésük volt. Erről is beszélnek. Kiderül, milyen volt egy patkányokkal teli helyiségben éjszakázni a Csehegyekben, vagy hogyan jutottak el Franciaországba, valamint hogyan várják az idei németországi és portugáliai fellépéseiket. Könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában Turtjeveriket és Győri Sárát kérdezem. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! Erik, 6 óráig dolgoztál a fő munkahelyeden, néhány perccel múlt el 7:15. Ez így szokott lenni, hogyha befejeződik az első műszak, kezdődik a második, indul a varkocsos munka ilyenkor már?
3: Pontosan, ahogy mondod, úgyhogy nincs megállás.
2: Tehát átmenet nélkül hazamész, és már is foglalkozol a varkocssal. Hogyan szokott ez lenni?
3: Hát képzeld el, nekem pár éve volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam aludni. Szinte ilyen inszomnia-szerűség volt, és amióta bevezettem ezt a kicsit durvább üzemmódot, azóta olyan jól tudok aludni, estére lelazul a agyam, és el tudok fáradni abban, amit csinálok. Úgyhogy igen, ahogy befejeződik a egyik munka, onnantól irány a laptop. Ha nincs munka, akkor megyünk múzeumokba kontaktokat szerezni, vagy akár külföldre is.
2: Hol kezdődik egy napod, és hol ér véget?
3: Hát függően attól, hogy éppen vannak-e klienseim masszázsra, ők a első szempontú prioritás, őket megmasszírozom különböző intézményekben, vagy pedig házhoz járok, és onnantól kezdve pedig váltsák egymást a szervezőkkel való telefonbeszélgetések, a hangszerkészítés, és hát a most már ugye elkezdtem hangszer másolatokat készíteni kora középkori hangszerekből, hát most ezért keresek fel több múzeumot is, és hát jó pár pozitív választ kaptunk, nem csak mint zenekar, hanem mint hangszer másolat készítő is.
2: Sára alkalmazkodott ehhez az életvitelhez?
4: Persze, nagyon könnyű voltam úgy alkalmazkodni, mert hát mint masször, mint zenész tudtam alkalmazkodni ez az életvitelhez is.
2: Igen, tehát kiderült, hogy mindketten masszőrök vagytok és zenészek is.
4: Így van.
2: Ilyenkor, amikor véget ér az első műszak, mondjuk este 6-kor, utána mi az, amivel foglalkoznod kell 6 óra után a varkocssal kapcsolatban? Próbák vannak, szervezni kell?
3: Hát elsősorban, mivel nekünk nincs menedzserünk, tehát mindent egészében én csinálok, tervezek. Így ez egy nagyon hosszú munkafolyamat, és hát azt kell tudni, hogy ugye mi, mivel most elkezdtünk Nyugat-Európában betörni, ezáltal jöttek új lehetőségek, új kontaktok, és most már elmondhatjuk azt, hogy 2028-ig vannak nekünk fesztiváljaink már leszerződve, és hát ennek a kemény munkának köszönhető, és hát annak, hogy múlt éven csináltunk egy nagyon kemény évet, 50 koncertet nyomtunk le 8 országban, és ennek meg is lett a eredménye, tehát már Nyugat-Európába se kell nekünk annyit szervezkedni, hanem csak fogjuk be azokat a kontaktokat, akik ránk írnak, és most válogatunk, tehát hogy hál' Istennek most ebbe a szintre lépett ez az egész folyamat.
2: Erik, te most olyanokról beszélsz, amelyről a legtöbb zenész csak álmodik, és nem csak szlovákiai magyar zenész, hanem akár magyarországi vagy szlovák zenész ilyenről csak álmodik. Hogyan indult ez az egész folyamat? Tehát hogy kezdődött, hogy neked sikerült azt elérned, ami nagyon kevésnek adatik meg ebben a szakmában, hogy nemzetközi vizeken is koncerteztek?
3: Hát elsősorban ez egy nagyon negatív dologhoz köthető, hát ahhoz, hogy csalló közben nem hívott minket senki se föllépni. Én ezt nem akartam ennyibe hagyni, hát akkor, ha itt nem kellünk senkinek, akkor menjünk oda, ahol lehet fogunk kelleni. És akkor így elkezdtünk járni Észak-Szlovákiába, és lett egy nagyon komoly szlovák közönségünk. Ezt több interjúban is elmondtam, mi több nyelven éneklünk, tehát, hogy mi Zsolnán ugyanúgy előadjuk a magyar dalainkat, mint Budapesten. És ennek köszönhetően elkezdtek minket Csehországba is hívni, mert ugye, ha szlovák környezetben te úgymond kimagasodsz valamiben, akkor alapvetően ez a két ország annyira össze van kapcsolva zeneileg, hogy már egyenes utad van Morvákhoz, cseheknél, Prágába, vagy akár még messzebb is játszani, és Csehországtól meg már csak tényleg egy ugródeszka Németország, és onnan meg már mehetsz akármerre, ahova akarsz. De hát ez egy 8 évről beszélünk, ez nem ilyen gyorsan történt, és hát mostanra mohassuk el azt, hogy akkor tényleg Portugália, Svájc, Franciaország, Bulgária, járunk tényleg most már mindenfelé.
2: Mondod, hogy Csehszlovákiából csak egy ugródeszka Németország. Ezt olyan lazán és könnyedén mondtad, mintha ez olyan egy csapásra menne, miközben tudjuk jól, hogy nem. Mi kell ehhez? Nektek a zenétek segített ahhoz, hogy ez sikerüljön?
3: Két dolog segített nagyot. Például, ha Csallóközt mondjuk, a zenekarok, ha csallóközi magyar zenekarokról beszélünk, vagy magyarul énekelnek, vagy angolul, vagy szlovákul. Na most, ebből kifolyólag az történik, ha magyarul énekelsz, csak Magyarországon lehet piacod. Ha szlovákul énekelsz, akkor már lehet szlávországokba piacod, de Magyarországon nem. Mondjuk nem is fontos, hogy Magyarországon legyen, ha számodra ez nem fontos. És van angolul, amit én egy kicsit problematikusnak tartok, ugyanis se magyarok, se szlovákok nagyon nem beszélnek angolul, és ha már angol zenekart szeretnének hallgatni, akkor elmennek egy ismertebb együttesre. Ez volt az egyik dilemma, és én tudatosan egy több nyelvű zenekarnak csináltam meg a Varkocsot. Én nekem egy hatalmas példakép volt ebben a szibériai Jatka együttes, ahol szibériai nyelveken oroszul és angolul énekeltek, és hát rájöttem arra, ha Szibériában ilyen több nyelvűség létezik, hát ez nálunk ugyanúgy megvan a 16. századtól, hogy itt énekeltek németül, szlovákul, horvátul, magyarul, tehát itt már csak a Csallóköz régióban rengeteg népcsoport élt, hát használjuk ki ezt mi is. Hát ha én fogok magyarul is énekelni, meg szláv nyelveken, akkor nyilván nekem több lehetőségem lesz szlávországokba eljutni, és ugyanúgy Magyarországra is.
2: Tehát kiukadhatunk ott, hogy a siker titka maga a zenétek.
3: Igen, a nyelv és a zene, hát az egyediség. Hát nekem is volt rock and roll zenekarom, én is játszottam amerikai műfajokat, de hamar rájöttem arra, hogyha én másolni fogom a nyugati zenei műfajokat, akkor nagyon messze nem fogok eljutni a Pinkekarcsai falunaptól. Szerettem volna valami egyedit alkotni, ami még ezelőtt nem létezett, és hát akkor találtuk ki azt, vagy találtam ki, hogy olyan ősi elfeledett hangszereken fogunk játszani, amelyeknek a hangzása már magába egy érdekesség, és hát nekünk a stílusunkban kevés ilyen zenekar van, mint mi vannak, például a bolgár Oratnica, vagy a magyarországi Zord együttes, de ezáltal nekünk a piacunk nyitott, tehát hogy mivel van egész Európában 5-10 ilyen zenekar, mint mi, ezáltal így minket hívnak, és headlinerek is lehetünk ilyen nagyobb világzenei, történelmi, de most már metalfesztiválokon is játszunk, városi rendezvényeken, úgyhogy olyan színes a paletta, ahol föl tudunk ezzel lépni, ez egy nagy segítség, egyedinek kell lenni.
2: Ezek szerint a ti zenétek hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljanak a külföld felé vezető utak is, de ugye ezt egy hagyományos szlovákiai magyar zenekar, vagy szlovákiai zenekar nem mondhatja el magáról, pont azért, mert olyan zenei stílust képvisel, amelyel nem tud labdába rúgni a nemzetközi porondon, és ti labdába tudtok ezzel a zenével rúgni a nemzetközi porondon.
3: Hát ez tudatos volt. Elmondom neked, hogy nagyon nehéz volt az elején, mivel azok a zenészek, akikre én felnéztem, és most én szándékosan nem szeretnék neveket mondani, ők próbáltak lebeszélni engemet, hogy ezt csináljam, hogy ez nem fog működni, ezzel nem fog a kutya sem minket hívni, és igazuk is lett Csallóközben. De Csallóközön kívül, tehát hogy voltak ilyenek, hogy ha szlovákul fogunk énekelni, nem fognak magyar rendezvények hívni. Hát ez nem igaz. Játszunk Budapesten, most már Magyarország szerte vannak koncertjeink. Mondták, ha magyarul fogunk énekelni, nem fognak minket szlovák rendezvényekre hívni. Ez se igaz. Hát múlt éven 20 koncertot adtunk Szlovákia szerte, olyan városokban, mint Zsolna, Ólubló, Nyitra, Pozsony. Kicsit el kell rugaszkodni azoktól a sémáktól, amikre rá vagyunk szokva, néha egy picit nagyobbat álmodni, nem biztos, hogy sikerül, de ha ember tényleg szívit, lelkit beleadja, akkor ebből bármi lehet. Ezt mindenkinek tudom mondani, bármiről legyen szó, sport, zene, művészet, ha hiszünk valamibe, és más, mind a többi, ne hagyjuk magunkat befolyásolni, hogy nem jó az, amit csinálunk.
2: Erik, hogyha a Varkocs ide nőtte ki magát, akkor miért fáj neked az, egyáltalán fáj neked az, hogy a Pinkekarcsai falunapra nem hívnak meg benneteket?
3: Hát most szegény Pinkekarcsát csak példának hoztam föl. Na most már fogunk is, most már szervezek oda egy koncertot. Valamilyen szinten nekem fáj. Fáj az, hogy a saját szülővárosomban 6 éve nem játszottam, és közben hát utazunk Európába. Rosszul esik, igen. Hát azt most ki lehet így mondani. Igen, furcsa, és mi tényleg megkeresünk rengeteg klubot, fesztivál, Csallóközit, akik folyamatosan visszautasítanak minket. Én még ennek egy évet adok, és aztán én azt hiszem, hogy én már nem fogok erőlködni ebbe. Megyünk oda játszani, ahol van ránk igény. Majd ha egyszer Csallóközben is lesz, akkor mi készen állunk itt is föllépni.
2: Én még maradnék ennél a Pinkekarcsánál, nem tudom, hogy ezt szándékosan hoztad-e föl, de most elárulok neked egy titkot. Én Karcsánról származom, nekem a szülőfalum a Móroczkarcsa, amely ott van Pinkekarcsa mellett.
3: Igen, szegény pinkekarcsát hoztam föl teljesen random módon. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy itt is vannak szerintem rengeteg lehetőség arra, hogy zenekarok föllépjenek, és én látom is azt, hogy adnak lehetőséget fiataloknak is. Nagy köszönetet kell mondani az NFG klubnak, vagy a Rév klubnak, akik tényleg fiatalokat is segítenek, még minket is anno segítettek az NFG klubban. A Rév klub volt az egyetlen olyan csallóközi klub, amely múlt éven elhívott minket. Hát idén nem lesz 50 koncertünk, lesz 40-30, de nincs egyenlőre egyetlen egy csallóközi rendezvény se ezek közül.
2: Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában vagy otthonában, és ez valóban igaz. Ebbe bele kell nyugodni, mert ahogy látom, te nem nyugszol ebbe bele.
3: Na de azt nem mondták, hogy ennyire nem lehetsz proféta a saját hazádban. Én el vagyok képedve. Tehát, hogy olyan rendezvények, amik tematikusan mondjuk kapcsolódhatnának a középkorhoz és ahhoz a műfajhoz, amit mi képviselünk, azt kapom vissza, hogy nem vagyunk odavalók a rendezvényre. Nekem ez nagyon furcsa. És én ebben látok egy bizonyos olyan dolgot is, hogy itt lehet, hogy arról van szó, hogy mi annyira kilógunk abból a sémából, amit itt a szervezők és a zenekarok elképzelnek, hogy lehet, hogy ez miatt van. Lehet az miatt van, hogy nem volt sose politikai állásfoglalásunk. Lehet, hogy pont ez a nyelvi része a probléma, hogy több nyelven éneklünk. Fogalmam sincs, találgatni tudok, nem akarok ezzel senkit se gyanúsítani. Egyszerűen az van, hogy 6 éve nem vesznek rólunk tudomást az itt lévő rendezvények és városok, de emellett Pozsonyba, Budapesten, meg karácsonyi vásárokon játszunk, Franciaországban muzsikáltunk a legnagyobb világzenei rendezvényen, Bulgáriában a legnagyobb folklórfesztiválon, most lesz 13 koncertünk Németországban headlinerként, középkori fesztiválokon, szóval furcsa ez nekünk, hogy ennyire kihadnak minket a dologból.
2: Hogyha hibást keresünk, akkor ki ebben a hibás? Esetleg ti is?
3: Én egész életemben, ahogy eddig gondoltam, életemben egyszer beszéltem olyan módon egy szervezővel, aki hát egy nappal előtte nekem lemondta a koncertomot, de én soha életemben nem kommunikáltam úgy a szervezőkkel csallók közben, mint ahogy kommunikálok a német, svájci vagy más szervezőkkel. Nem provokáltam sose senkit, szóval nem tudom. Lehet, hogy bennünk van a hiba, ezt is elismerem. Lehet, hogy én valamit rosszul csináltam, de akkor ebből kifolyólag nem értem azt, hogy Nyitrán és mondjuk Budapesten meg már ez rendben van.
2: Nem az az oka ennek, hogy rétegzenének nevezik, vagy gondolják a zenéteket? Ezt azért félve kérdezem meg, mert aki látott már benneteket élőben, az gyorsan tudatosítja, hogy valóban tűnhet úgy, hogy a ti zenétek rétegzene, de ott a színpadon, amikor álltok, gyorsan kiderül, hogy nem, erre széles közönségvevő.
3: Hát erre azt tudom kérdezni, hogy a Zsolnai Városi Napokon este 8-kor ott miért nem rétegzene a mi zenénk? Azt tudom mondani, hogy szerintem a csallóközi ember egy picit olyan, hogy megszokta a biztonságot. És minden, ami egy picit más, vagy kilóg abból, amit eddig megszokott, attól fél. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy csak simán félnek a reakciótól, hogy mi lesz a reakció arra, amit mi művelünk. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy ha Zsolnán bennem nem volt semmi félelem Ján Szlota városában föllépni a városi napokon, vagy Ólublon, vagy Nyitrán, hát akkor szerintem itt se kell félni csallóközben ettől.
2: A csallóközben a biztonság, a Republik, a Nagyferó vezette, a Beatrice és a Neoton família?
3: Szerintem igen, ezt szoktuk meg, ez a mi új népzenénk. Mi egy picit retro ország vagyunk, hát az is sok mindent elárul, hogy nekünk van retro rádiónk is. Ugye a retro DJ-k azok, amik a legjobban mennek csalló közben. Míg mondjuk Csehországban, Németországban már annyi sok stílus átment, hogy ők

0: tartunkról, mint a utazásokról, mint a fellépésekről. Hát mit mondjak?
1: Sorolt fel ezt a 8 országot.
0: Németország, Csehország, Lengyel, Francia, Magyar.
1: Ez még csak 5 volt.
2: Felsorolom. Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Magyarország.
1: Akkor meg is van ez a 8. Melyik volt a legtávolabbi koncert?
0: Francia volt a legtávolabb. Oda, nem is tudom, 24 óra?
2: 25 órát utaztunk, és ez egy világzenei fesztivál volt. Este 9-kor játszottunk, és hát azt kell tudni, hogy itt több mint 8000 ember vett jegyet, és akkor kérdeztük a szervezőket, hogy kb. Hány ember előtt játszhattunk. Hát itt volt kb. Azt mondták, ilyen 6500 vagy 7000 ember előtt játszottunk. Ugye egy nagy színpad van csak, tehát hogy akkor oda becsődül mindenki, de nem lehet azt kikalkulálni, hogy az összes ember, aki azon a napon részt vett, az pont ott volt rajtunk, de hát az egy hatalmas élmény volt, és múlt éven még sikerült 10000 ember előtt is játszanunk, ez Bulgáriában volt a Szurva Fesztiválon. Ez föl is került tetoválás formájába a kezemre, mert ennyi ember előtt még nem játszottam.
1: Látom, hogy tele van a kezed, karod tetoválásokkal. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem volt ennyi, vagy lehet, hogy hosszú jó póló volt rajtad, és nem láttam. Erre már nem emlékszem.
2: Sok az új emlék. Sok az új emlék. Hát én általában még a fontos koncertokat is fel szokom varatni. Ilyen volt ez a Bulgária is. Nagy élmény volt a múlt év. Tényleg elvállaltunk mindent. A 10 ember és közönségtől kezdve a 10000-ig eljutottunk múlt éven, és nagyon durva volt ezeket megtapasztalni, hogy tényleg milyen 10 embernek játszani, és milyen 10000-nek, és milyen 7000 embernek játszani. Tehát, hogy annyi fajta közönségnek is zenéltünk, metalfesztiválon játszottunk, városi napokon, folklórfesztiválon, világzenei fesztiválon muzsikáltunk, történelmi fesztiválokon, és ahogy ezek a közönségek reagálnak, tehát, hogy mindenhol más a reakció, és picit próbáltunk zeneileg is alkalmazkodni ahhoz a korosztályhoz, meg közönséghez, ami éppen szembe jött velünk.
1: Sára, melyik volt a legemlékezetesebb fellépés ezek közül?
0: Fú, nekem inkább Franciaország, meg ugyanúgy Bulgária, mint az Eriknek, mert én életemben ennyi embert nem láttam. És tehát úgy, hogy én még a Varkosban még csak egy éve vagyok benne, sőt már egy picivel több, és az, hogy egyik nap játszok 5 embernek, másnap azért több, azt látni kellett volna, az nagyon jó volt.
2: Nekem a kedvenc koncertom az Csehországban volt, egy Sivolik nevű archeoparkban, ami azért volt nagyon csodálatos, mert ez pont Bulgária után volt, és mi fönt ragadtunk a hegyoldalba, nem tudtunk lejönni, problémák voltak az autókkal, és hát akkor a szervezők mondták, hogy ott kéne aludnunk. És kaptunk egy longobárd házrekonstrukciót, ahol nem voltak ablakok, volt bent tűz, fűtési lehetőség, csak így este azon kellett, ez januárban volt, azon kellett gondolkodni, hogy most szeretnénk a füstbe belefuladni, vagy a hidegbe belefadni, úgyhogy így ilyen 10 percenként nyitogattuk ki a longobárd házrekonstrukciónak ajtaját, és este még szórakoztattak minket a patkányok az ágy alatt, akik úgy futkároztak alattunk, és ez egy hatalmas nagy élmény volt, internet és mindenféle modernitás nélkül ezt megélni. Én kimerem jelenteni, hogy nekem ez volt a legnagyobb. Itt 30 embernek játszhattunk durván, de ez egy akkora élmény volt, tehát tényleg másnap a meleg ágyat és a meleg zuhanyt azt úgy megbecsüli ember, mi föl se fogjuk azt, hogy milyen kényelemben élünk.
1: Igen, már most jó ezekre visszaemlékezni, de milyen jó lesz majd 30-40 év múlva mondjuk az unokáknak mesélni erről.
2: Hát igen, éppen mikor már Sára elaludt, akkor kezdtek jönni a patkányok be a melegre, és akkor ő hirtelen fölkelt, hogy mi ez a zaj. Én meg hát tudtam, hogyha elmondom, hogy patkányokról van szó, hogy már nem fog aludni, úgyhogy akkor azt a ötletet találtam ki, hogy hát csak kint az őzikék futkároznak, hogy azt hallod. Úgyhogy ez tényleg ez egy zseniális este volt, és tényleg én úgy emlékszek ezekre vissza, mint egyik legnagyobb kalandunk. De hát nem csak itt, nagyon sok helyen átéltünk olyan dolgokat, olyan emberekkel találkoztunk, hogy tényleg erről könyvet lehetne írni.
1: Bevallom, nekem egér és patkányfóbiám van, tehát én ott biztosan nem tudtam volna megvárni a reggelt, valószínűleg kint a szabadban lettem volna.
0: Hát igen, ez igen érdekes volt ott ez a ott alvás, mert Erik így mondta nekem, hogy figyelj, két opció van, vagy lesétálsz jeges úton, vagy fönnmaradsz. Hát mondom, akkor maradjunk fent, patkányok, egerek, minden mellett, és ezt úgy kell venni, hogy abba a fellépő ruhába, amiben mi most voltunk, szóval, hogy tényleg semmi meleg nem volt nálunk. Ott

0: aludni, hát az egy olyan élmény volt, de szerintem legközelebb csak Eriket küldöm fel oda. Én már nem megyek oda.
1: Erik, mindig utána néztek, hogy pontosan hová mentek, milyen fesztiválra, és alkalmazkodtok az ottani légkörhöz, az ottani közönséghez, és ez fontos?
2: Igen, ez pontosan így van. A mi zenei stílusunkból tudunk olyat csinálni, hogy mivel ritmus hangszerek vannak, én nekem mindegy, hogy milyen ritmusra játszok rá egy konkrét varkocsdalt. Tehát ha tisztában vagyok azzal, hogy megyünk a Blasphemy Black Metal fesztiválra játszani, én az onnan felől, vagy a ide járcsek nótát, én előadhatom sokkal durvább, úgymond ilyen metálos ritmusokkal, de például megyünk egy múzeumba zenélni, ott mondjuk lehet, hogy kihagyom ezeket a durva ritmusokat, és ott egy sokkal arkaikusabb, sokkal finomabb koncertet tudunk előadni, ugyanezekkel a hangszerekkel. De erre csak a mi hangszereink, meg a mi stílusunk képes, hogy stíluson belül tudjuk változtatni a dalok hangulatát. Erre kevés zenekar képes, és ezt igyekszünk is kihasználni, ha már ez nálunk megtörténhet.
1: Sára bólogatott.
0: Azért bólogattam, mert amit ugye tudni kell a mi zenekarunkra, hogy mi nagyon, hogy mondják azt, Erik segítsél, amikor kaméleonok vagyunk, hogy amint megérkezünk a fesztiválra, még hogyha nem is nézzünk utána, lássuk az embereken azt, hogy most gyors szám kell, most váltanunk kell ritmust, most bármilyen produkciót mutatni, mert egyszerűen ugye nekünk nincs próbaterünk, mi nem tudjuk begyakorolni azt, hogy most kinek hogyan fogunk játszani. Szóval nekünk ott kell helybe improvizálni, és azt veszük az észre, hogy a embereknek ez tetszik, hogy nincs begyakorolva, vannak hibák, van, hogy én is megállok, van, hogy Erik is megáll, van, hogy ritmus mellé megy, és élvezik ezt az emberek. És ez annyira jó látni napról napra koncerteken, hogy egyszer vagyunk egy metal fesztiválon, azt veszük észre, ahol nagyon durván játszunk, hogy vagyunk egy hippie fesztiválon, ahol meg olyan emberek vannak, akiknek megint másképpen kell játszani. Aztán például van egy múzeum, vagy akár egy ilyen, ahol idősebb korosztály van, akkor ott le kell lassulnunk, hogy ez annyira jó ebbe a zenekarba, hogy te, hogy a emberek ezt eszik.
1: Magyarán nincs két ugyanolyan koncert.
2: Nincs. Abszolút nincs. De nem is lehet. Tehát ezek a hangszerek, amiken ezen nem tudok akkordokat lefogni, ezt nem tudom leírni tablatúrára. Tehát, hogy ez ott születik, ez a zene. Attól is függ, nekem milyen kedvem van. Hát volt olyan múlt éven, hogy én lázasan nyomtam le koncertot. Volt, hogy össze is estem koncert után a kimerültség miatt. Ez is rányomja a bélyegét arra, hogy milyen lesz a koncert, de akárhol voltunk, hál' Istennek onnan megint kaptunk újabb meghívás. Szóval ez egy visszaigazolás arról is, hogy amit csinálunk, az tetszik az embereknek, mivel én se tudom, mi lesz a következő lépés. Így a közönségnek is ez egy kuriózum, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni a színpadon.
1: Amikor mentek egy-egy fesztiválra, a fesztiválokon van fellépésetek, akkor ugye úgy mentek oda, hogy a közönség 99%-a nem ismer benneteket. Mennyire nehéz így a közönséget bevonzani és lekötni a közönség figyelmét, úgymond ismeretlen előadóként, zenekarként?
2: Na most, ezt még gyorsan elmondom elején, Szlovákiában és Csehországban már képzeld, ismernek minket.
1: Tehát, hogy itt most én elsősorban a külföldi fellépésekre gondoltam. Szlovákiában meg Csehországban egyértelmű, hogy azért már van rajongó táborotok, ismertek vagytok.
2: A leglényegesebb dolog az image, amit nagyon sok csallóközi zenekar elfelejt. Tehát én látok fiatal zenekarokat, riflébe, ugyanolyan levágott hajjal, oldalt kiborotvált hajjal, kockás inkbe, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. És ha megnézed, visszamegyünk a régi időkbe, a Tinódi Lantos Sebestyi meghatta hosszú haját, hosszú szakállát, megnézed 80-as években a punkokat, hogy meghatták ezt a taréjukat, befestették különböző színűre a hajukat, a rockzenészek a hosszú zsíros szakál meg hajat hatták, láncokat, tehát hogy megvolt az mindig, hogy ha te fölmész a színpadra, te már azzal fél sikert csinálsz, ahogy kinézel. és én rájöttem arra, hogy én nem léphetek föl akárhogyan a színpadon. Én nekem úgy kell föllépnem a színpadon, hogyha engem már csak meglátnak, már az fél siker legyen. Nálunk az image az nagyon fontos. Hát nálunk mindenkinek hosszú, fonyott haja van, nekünk régészek által tervezett koraközépkori ruháink vannak, kolompokkal és csengettyükkel vagyunk már eleve fölvértezve, tehát már csak ahogy mozgunk fel a színpadra, már az hangot ad ki, és jár velünk a koncertre egy figura, akit pedig beöltöztetünk, egy mágikus középkori lénynek, egy jutocsának, ez egy mitikus karakter, aki szőrös maszkban van, tehát hogy már ez is dob egyet a hangulaton. És még nem zenétünk.
1: Most felsoroltad a Varkocs ismérveit, de hát a legnagyobb ismérvetek az a doromb.
2: Hát igen, a doromb az egy csodás hangszer, ugyanis ez a világ egyik legősibb hangszere, egy akusztikus hangszerről beszélünk, de mégis annyira modern a hangszernek a hangzása, hogy simán bármilyen metal, rock vagy elektronikus zenébe el tudnád képzelni ezeket a hangokat. Tehát én vízhangot, delay tudok utánozni dorombon, én tudok rajta bármilyen ritmust, drum and bass, punk, rock, akár világzenei ritmusokat is el tudok rajta játszani. A dorombnak a hangzása modern, de mégis az ősi időkbe megy vissza. És ez egy kuriózum, tehát, hogy sokszor van az fesztiválokon, hogy jönnek nagy zenekarok 10 hangszerekkel, és akkor nálunk van egy lábdob, és dorombok, és akkor kérdik a szervezők, hogy fiúk, akkor lányok, hozhassátok a hangszereket, meg mondjuk, hát itt vannak. Szerintem nem értetek minket. Hangszerek, instruments, hát mondom, de fönn vannak a színpadon. És akkor néha még látom a hangosítók arcán is azt a hatalmas tögy mosolyt, mikor elkezdünk muzsikálni, vagy a próbabeállás van, hogy aha, megértettük, hogy akkor ti ezeken a kis fém valamiken játszotok. Néha a hangosítók jönnek oda gratulálni, hogy úgy örülnek, hogy valami mást is hallottak. A sok gitáros zenekar után jön egy kuriózum, amit még ők se tudták, hogy micsoda.
1: Tavaly minden egyes fellépéseteken értette a közönség a zenéteket?
2: Én azt hiszem, hogy igen. A legjobban Franciaországtól féltünk, mivel a német, szlovák, cseh, és illetve a balkáni emberek tudjuk, hogy mit szeretnek, milyen ritmusokra reagálnak jól, mi az, ami nekik otthon van, de a francia, főleg a francia hippi közönséghez, tehát fogalmam se volt, hogy ők ezt hogy fogják lereagálni. És akkor azt vettük észre, első 5 percben ilyen furcsa szemek, és utána pedig a Facebook, YouTube csatornánkon meg lehetné, utána az a 7000-es tömeg az elkezdett táncolni, és hát az hihetetlen nagy élmény volt. 3-szor visszatapsoltak minket, és hát a francia fesztiválnak köszönhetően játszunk idén Portugáliában és Svájcban.
1: Ezeknek a fellépéseknek, koncerteknek aztán van utóéletük? Arra gondolok, hogy tapasztaljátok, hogy megugrott a népszerűségetek valamilyen szinten? Mondjuk a szociális hálók, vagy pont úgy, hogy hívnak benneteket máshová is?
2: Egyértelműen. Fönn vagyunk a lehető legtöbb szociális hálón, és látom a változásokat. Hát vannak olyan videók, amiken megugrott 50 000-rel a nézettség, vagy 100 000-rel. Most épp a napokban vettem észre, hogy egy 3 éve kirakott videómon lassan meg lesz az 1 millió megtekintés. Tehát, hogy én ezeket el sem tudtam volna képzelni, és ahogy olvasom a kommentokat, látom francia kommentok, és azt is meg tudod nézni, mikor írták. Tehát ezt össze tudod kapcsolni azokkal a rendezvényekkel, ahol játszottunk, és akkor hirtelen megugrik a nézettség. Statisztikákon ezeket vissza lehet követni.
1: Akkor megint csak visszatérhetünk oda, hogy a sikeretek titka a zenétek, valamint az, hogy megtaláltátok azt az űrt, amit ki tudtok tölteni egyrészt a zenétekkel, másrészt, amit Erik mondtál, hogy nagyon fontos, a megjelenésetekkel.
2: Pontosan. Én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, aki bármilyen művészeti formát próbál az életébe beindítani, hogy próbáljon különbözni attól, ami van. Ezt sokszor mondtam, hogy attól, mert Dunaszerdahelyen van 10 hamburgerező, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy én megnyitom a 11. hamburgerezőt. Lehet néha, kell egy picit kis újdonságot csinálni, és akkor most csinálok reklámot a mexikói étterembe a srácoknak, ők csináltak egy mexikói kifőzdét, és nagyon jól megy a két srácnak, mert nincs, tehát hogy nem csak Szerdahelyen, szerintem Csalló közben, talán Pozsonyban van mexikói étterem vagy kifőzde. Néha kell valami újat csinálni, és az emberek előbb vagy utóbb rá fognak kapni a ízére. legyen az étel, vagy zene, vagy bármilyen más művészet.
1: Mennyire van időtök a fellépéseitek és a fő munkátok mellett új dalokon dolgozni? Ugye legutóbb az Ajajaj című lemezt kaptuk tőletek, amelynek dalai gyakran szólnak a Pátria Rádióban is. Azóta készülnek új dalok? Mosolyogtok valamiért?
2: Hogyne. Tehát, hogy most nem, hogy új dalok készülnek, most úgy néz ki, hogy teljesen lecseréljük a repertoárunkat, és csak két dalt hagyunk meg a eddig játszottakból, mivel történelmi zenek fesztiválokra kezdtek el minket többségben hívni. Tehát a 13 németországi koncertünk, ami lesz idén, abból mind történelmi. Elkezdtünk ógermán, gót, kelta, szövegemlékek dalait földolgozni. De nem is dalok, ezek rituális énekek, ilyen a Lindholmi amulettnek a szövege, ez a népvándorláskori ilyen csondarabon talált rovásírás emlék, ez egy rituális dal, vagy például a szarvasban talált avarkori tűtartónak a szövege, ez egy avarkori szöveg, amit képesek a nyelvészek elolvasni. Tehát ezeket is próbáljuk földolgozni, és hát nekünk nagyon tetszenek ezek a történelmi rendezvények, mi is hát Sárával szabadidőnkben rengeteg múzeumot. Múlt éven 23 múzeumot látogattunk meg, nem csak a föllépések során, hanem így szabadidőnkben is, és igyekszünk most már egyre többet erre az archeovonalra ráállni, mivel ezek a kihalt ősi nyelvek még nagyobb kuriózumot tudnak csinálni még a dorombok mellé. Tehát, hogy az, hogy játszunk magyarul, szlovákul, csehül, gorál, ruszin nyelven, az egy jó dolog, de kihalt nyelveken énekelni, na az még tudjuk dobni a zenekarnak a kuriozitását.
1: Most meg én mosolygok picit, mert eszembe jutott, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy előfordult már veled az, hogy a régi repertoárodat teljes egészében dobtad a kukába, sőt olyan is előfordult, hogy töröltél mindent, és nekifutottál az újnak. Miért van ez, hogy úgy szereted a múltat magad mögött hagyni, és folyamatosan az új kihívások foglalkoztatnak zeneileg is?
2: Hát erre nem tudok válaszolni, ez valahogy belőlem fakad. Én néha ezt egy koncerton döntöm el, hogy egy számot soha többé nem szeretnék játszani. Egyszerűen nem tudom, úgy érzem, hogy innen a ponton ez elavult. Ezt én nem akarom csinálni. Én ennél tudok jobbat. Talán két olyan dal van, amire azt tudom mondani, hogy a mostani zenei kvalitásainkhoz fölér. Tudom, hogy a többi se rossz, de én érzem a fejlődést, tehát, hogy tök máshogy játszunk, mint 8 évvel ezelőtt, és tök máshogy játszunk, mint 1 évvel ezelőtt, tehát, hogy már akár 1 éves viszonylatban is látom azt videófölvételeken, hogy már teljesen más a hangzás, teljesen mások a technikák, és hát ez a jó ebbe a stílusba, hogy folyamatosan fejlődünk, új hangszereket tudunk bevetni. Ugye elkezdtem a avarkori, avarszláv periódusból a csont dudasípokat másolni. Ez is egy új kuriózum a zene, egy új hangzás, és tudom azt, hogy inkább ezeket szeretném használni, mint azokat a már régi elavult dolgokat, amik nem olyan fontosak a varkocsba.
1: Tehát ebben az is szép, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mondjuk 5 év múlva milyen zenét fog képviselni a varkocs, hol fogtok tartani?
2: Hát dorom biztos lesz benne, a stílus az maga megmarad, de a körítés, az, hogy fog, no, vannak tervek, tehát, hogy vannak tervek, és hogyha bejön az, amit nagyon szeretnék, hogy nem csak a fesztivál szezonunk legyen olyan erős, hogy két évre előre nekünk szerződéseink vannak európai fesztiválokon, hanem sikerül a klubokat is valamilyen módon megfogni, akkor szerintem fölmondunk a munkahelyeinken, és akkor tudjuk még több százalékkal nyomatni ezt egészet. Csak ehhez tényleg az kell, hogy most már akkor a klub szezont is megnyomjuk úgy, mint a fesztiválokat.
1: Sára, könnyű Eriket követni ezen az úton, mert ahogy látjuk, folyamatosan pörög.
0: Nagyon könnyű. Fel kell venni, mondtam, hogy előbb is mondtam a ritmust vele, és Riviera. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Nagyon egymásra találtatok.
2: Ez így van. Sára egy nagyon jó alkalmazkodó képesség, és itt most nem csak a zenéről beszélek, hanem azokra a szituációkra, ahol játszunk. Tehát, hogy nem mindig olyan helyeken lépünk föl, ami egy hölgy számára a megfelelő. Néha nincsenek meg azok a higiéniai lehetőségek, néha nincsenek meg azok a kényelmek, amit a párodnak szeretnél adni. És ő ezt egy gond nélkül viseli. Tehát, hogy egyszer nem volt olyan gond, hogy problémázott volna, vagy menjünk haza, hanem hogy igen, van az a 5 perc, még hát igen, fölfogja, hogy mi történik, és aztán élvezi. Ezzel kevés ember tudta, hogy vannak piperkőcebb férfiak is, akik ezt már nem tudják bevállalni, a Sára meg gond nélkül, tehát hogy ő elalszik akárhol, el van akárhol, és igen, a 5 csillados szálloda utána a sivaliki patkányok között is elalszik.
1: Igen, rólad köztudott, hogy élvezed ezeket a helyzeteket, mintha visszamennél azokba az időkbe, amikor a hangszereid a fénykorát élték.
2: Ez így van. Ezek az élmények számomra visszaadják azt az életérzést, amiről még én sem tudtam, hogy ez ilyen. De nagyon élvezem, és ilyenkor jövök rá, hogy bevallom őszintén, férfiasan, hogy egy hetet se bírnák ki abba a korba. Bármennyire is élvezem, tudom azt, hogy a első náthába belehalnák. Nem lesz az a kényelem, mint ami most van. Ha a világunk visszakerülne egy olyan állapotba, akár egy napkitörés miatt, én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kevesen élnénk ezt túl, mert én, aki heti szinten járok ki a természetbe, nagyon élvezem ezeket a szituációkat, én is rádöbbenek arra, hogy igen, lehet kint egy hétig zuhanzás nélkül, meg meleg nélkül élni, de egy idő után jön egy olyan egy betegség, és akkor nem lesz melegágy, nem lesz forró húsleves, ami meggyógyítson, nem lesznek gyógyszerek, szóval nagyon durva ebbe is belegondolni, hogy ez egy kemény élet volt, amit a őseink éltek, és nem véletlenül éltek a őseink 30-40 évet.
1: Mondtad a beszélgetés elején, és ezt az előző interjúban is említetted, hogy hangszerkészítéssel is foglalkozol, de most hozzátetted, hogy múzeumok részére készítesz hangszereket. Beszéljünk erről is.
2: Egy-két dologról még nem beszélhetek, mivel még a múzeumok még nem adták hivatalossá. Lesz egy-két múzeum, ahol ki lesznek állítva ezek a hangszerek. Én úgy szereztem meg ezeknek a avarkori, avarszláv periódusú hangszereknek a pontos méreteit, felvettem a múzeumokkal a kapcsolatot, és ők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a hangszernek adatait, a képeit, küldtek róla a tanulmányokat, és ezáltal én el tudtam készíteni pontos replikákat mind a hangszer méreteiről, a lyukak közti távolságról és a belső furat átmérőről. Tehát, hogy ezeket nem is másolatoknak nevezném, hanem hát erre szlovákul van jó szó, ez a podobnina, ez ilyen hasonlat, és ezeket a hangszereket is elkészíteni viszonylag nem egyszerű, tehát, hogy van amiket egy hónapon keresztül készítettem, mire rájöttem a hangszer működésére, hangolására. Viszont én ezeket már ebben a évben elkezdtem használni, ezeket a hangszereket, és hát látom a arcokat a koncertokon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket az új hangzásokat. Nem tudják hova rakni, például egy avarszlávkori csont dupla dudasipnak a hangja, tehát hogy ez még számomra is egy ilyen újdonság a zenekaron belül.
1: Magyarán a varkocs kutató munka.
2: Igen, most már igen. Így, hogy múzeumokban is tartunk előadásokat, meg koncerteket Kárpát-medencén túl is. Azt itt célul tűztük ki, hogy megpróbáljuk a népvándorlás korát nem csak tehát image-ben, hanem zeneileg is képviselni. Tehát azokat a fennmaradt leleteket, tehát sajnos kevés, tehát itt csak a csont, meg a fémhangszerekről beszélhetünk, a dorombról, meg csontfurujákról, de ezeknek a másolatait használni ahhoz, hogy nem csupán ezt a életérzést, hanem azt a tényleges hangzást, ami lehetett akkoriban, hogy át tudjuk adni a közönségnek.
1: Amikor először készítettem veled beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy meggyőződésed, hogy meg tudnál élni főállású zenészként is. És most a beszélgetésben is már kitértél rá, hogy akár főállású zenészként is tudnál érvényesülni. Ez valahol cél?
2: Nem mondok nagy titkot, már meg tudunk belőle élni, úgyhogy ez sikerült. A álmom az valóra vált, de mondom azt, hogy nem lehetne még jobb. Tehát, hogyha még a klubszezon is olyan erős lenne, akkor még azt merném mondani, hogy még a civil munkámat is ott merném hagyni. De addig nem. Tehát, hogy azért jó, ha ember több lábon áll. Mondjuk a masszást biztos nem fogom ott hagyni semmiképpen, mert szeretem csinálni. És nekem ez ad egy ilyen yin-yangot az életbe, hogy én szeretem a klienseimet, akik járnak hozzám, és engem is föltölt. És ez egy biztonságos érzés. Hát bármikor jöhet egy újabb Covid, és akkor mi lesz? Szóval jó, jó több lábon állni szerintem.
1: Te most jó sok lábon állsz. ezek szerint nem is két lábon, nem is három lábon, hanem még több lábon. Tehát folyamatosan valamivel foglalkozol, most beszéltünk a hangszerkészítésről, zenélésről, a főmunkádról.
2: Nyomot szeretnék adni magam után. Én nekem a halál egy gyerekkori félelmem, és én úgy érzem, ezt azzal tudom legyőzni, hogyha valamilyen nyomot hagyok magam után. Én erre nemrég jöttem csak rá, én így gondolkoztam, hogy miért csinálom is ezt, és szeretnék fennmaradni valamilyen úton, módon.
1: Nagyon-nagyon rátaláltál erre a világra. Beszéltünk már arról is egyszer, hogy miközben tök véletlenül kerültél erre a pályára.
2: 5-6 évesen jártam a zeneiskolába, a rajszakra, tehát hogy én már 6 évesen gimisekkel raktak össze engemet. Állítólag tehetségesen rajzoltam, festettem, és én akkor abba éltem ki, akkor is már ilyen fiatalon bennem volt az, hogy valami lenyomatot kell hagyni, muszáj valahogy fönnmaradni. És hát ez csak annyiba változott, hogy a képzőművészetet lecseréltem a zenére.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de azt szokták mondani, hogy mindenkit elfelednek egyszer.
2: Hát igen, ez benne van a pakliba, de bízok benne, hogy sikerül valami olyat csinálni, nem muszáj a zenébe, hát lehet ez a hangszerek konstrukciók során is. Én már azzal is beérem, hogy ha 2080-ban egy pattanásos egyetemista majd fog rólam egy szakdolgozatot írni, és akkor annak már örülni fogok.
1: Megíratja a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy akkor az már egy elavult módszer lesz.
2: Lehet. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon szeretem, rengeteget segít nekem akár a klub, hát ugye nekünk a klubkoncertek hiányosak, ott a megfelelő kontaktok eléréséhez rengeteget segít. Én már csak azt megkérdem a mesterséges intelligenciától, hogy a jövő hónapban melyik szociális hálót használjam. Mit javasol, ha például a 25 éves korosztályt szeretném elérni, tehát hogy olyan ötleteket tud adni, és statisztikákat, amiket én napi szinten használok. Ma például megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogyha szeretnék 18 év alatti néző sereget felállítani, akkor mik a ötletei, milyen promóciót csinál hozzá, és milyen oldalon. Hát ezt nem fogom elmondani, ezt mindenki nézze meg magának.
1: De zenei ötleteket nem kérsz a mesterséges intelligenciától, vagy igen?
2: Hát de nem is tud adni. A mesterséges intelligencia abból tud dolgozni, ami eddig volt. De mivel olyan, mint a varkocs eddig még nem volt, ő ebben nekem nem tud segíteni. Tehát, hogyha én most egy gitáros zenekar lennék, és mondjuk jazzt játszanák, akkor ő fog tudni nekem ebbe adni ötleteket, hogy 2026-ban a jazzen belül én miket használjak fel ahhoz, hogy sikeresebb legyek. De egy varkocshoz ő nem tud nekem segíteni. Ezt meg is mondta a mesterséges intelligencia.
1: Még maradva ennél a témánál, kár, hogy most itt nincs bekapcsolva a számítógép, de hazamegyek és megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy ki turtje verik. Mit fog válaszolni?
2: Hát, erre én is kíváncsi lennék. Lehet azt fogja mondani, hogy hát az egy csalóközi gyerek, aki minden nap kérdez tőlem valami hülyeséget.
1: Lehet. Beszéljünk az idei fellépésekről is még, így az interjú vége felé. Említettétek, hogy tavaly 50 volt, idén kevesebb 30-40. Miért? Erre törekedtetek, hogy kevesebb legyen, vagy így alakul?
2: A klubokon kívül már nem írtunk senkinek. Már csak hattuk azt, hogy kik fognak ránk írni. Próbáltunk most már azért olyan rendezvényeket, hogy jó volt a csehországi archeopark, jók voltak a patkányok, de most már nincs erre szükségünk. Kialakítottuk a nevünket a történelmi és világzenei fesztiválokon, hát legtöbben headlinerek vagyunk, szóval nincs most arra nagyon szükségünk, hogy mindenhol föllépjünk. De ehhez kellett a múlt év, tehát hogy igen, múlt éven be kellett vállalni mindent.
1: Az idei fellépések kapcsán, Sára, melyiket várod a legjobban?
0: Hát én a legjobban szerintem Portugáliát várom. Azért is vállaltunk most kevesebbet, mint például tavaly vállaltunk, mert például Portugáliába eljutni, mi nem repülővel megyünk, mi autóval járunk mindenhova, szóval Portugáliába eljutni, szerintem egy hét, úgyhogy mi meg is állunk, körülnézünk, szóval, hogy nekünk úgy kellett intézni ezt az egész nyarat, hogy legyen azért egy kis pihenőidőnk is, szóval amikor mi otthon leszünk, dolgozni fogunk, és az a pár nap pihenő, amit tudunk együtt is tölteni mindketten, mint a zenekarra.
1: Ezek a fellépések valahol kirándulások is.
2: Az összes. Hát ez volt a gyerekkori álmom, hogy ingyen kirándulgassak. Hát valóra vált. őszinte leszek, nekem anyagilag, én nekem nem férne bele az, hogy bármikor kiruccanjak Portugáliába. De így, hogy megfizetik, és még fel is léphetek, így valóra vált az álmom, és eljutottam olyan helyekre, ahova nem tudtam volna, ha ezt nem vállalom be, ezt a nehéz utat. Muszáj hozzárakni, ebben 8 év munkája van, és ez napi, tehát hogy ezzel napi szinten kell foglalkozni. És már most kell gondolkozni, mi lesz 2029-ben. Tehát, hogy ha ezt akarom tovább csinálni, ez napi szintű munka, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, de megéri. Tehát, hogyha egy ember szereti ezt csinálni, akkor megéri neki, de nem könnyű. És az a szembeszél is. Ha akarjátok, kivágjátok, Somorja város nem adott nekünk próbatermi lehetőséget. Na most ez egy olyan hátrány, és ebből ezt megcsinálni, most nem akarok magamot fényezni, de nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha hátrányból indulsz.
1: De most olyan dolgokról beszélgettünk, tehát olyan messzire jutottunk el, hogy az emberben fölmerül, miért érez a zenész hiányérzetet azok után, hogy például a Pinkekarcsai falunapra nem hívják meg őket, hogyha jár Portugáliába, Franciaországba, hiányzik neki az itteni fellépés?
2: Most nem látszik a rádióba, de hát én nekem ide fő van tetoválva, hogy Csallóköz rovás írással. Én nagyon szeretek itt élni. Én nagyon szeretem a Csallóközt, a egész történelmet, hogy itt már a kelták, a kvádok, a szlávok, avarok, ős, itt annyi népét, én annyira szeretem a Csallóközi történelmet. Ez egy nagyon gazdag hely, és múlt éven, mikor játszottunk a Rügen félszigeten, a Arkóna foknál, oda jött hozzánk a polgármester, Andreas Heinemann, és azt mondta nekünk, hogy hát nagyon büszkék lehetnek a város, ahonnan származtok, hogy biztos minden évben fölléptek, és amikor elmondtam Andreasnak, hogy mi már 6 éve nem játszottunk a saját városomba, hát fogta a fejét. Úgyhogy fáj, igen, fáj, és fog is fájni, mert én otthon is szeretnék zenélni, nem csak máshol.
1: A beszélgetés végén vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszéljünk egy olyan dologról, amely lehet, hogy nem illik ebbe az interjúba bele, de muszáj rákérdeznem. Néhány évvel ezelőtt készítettem Yakuza Rituállal beszélgetést, a gútai hip-hop előadónkkal, rapperünkkel, és akkor fedezett fel benneteket valahol, és dicshimnuszokat zengett a Varkosról és Turtjeberikről, mondta, hogy ő minden áron fog közös dalt készíteni az Erikékkel. Ez a dal elkészült az új formációjával, az Echo Bloommal, a Ritka Virág. Beszéljünk végezetül erről a szerzeményről. Hogyan készült ez?
2: Hát én most elmondok nektek egy olyat, hogy én a Erikét nagyon tisztelem és becsülöm, mert ő egy olyan zenész, aki mindig törekszik az új felé. Tehát, hogy ő nem csak a saját zenéjébe, hanem olyan megoldásokat használ, ami miatt őnek is egyszerűen több teret kéne adni Csalló közben, mivel folyamatosan megújul, folyamatosan új projekteken töri a fejét, és hát most lehet megbántok sok embert, meg magát Erikét is, én ki nem állhatom a rap műfajt és a hip-hopot. Én nagyon nem szeretem. Talán Erik még nem is tud róla, lehet most fogja megtudni így. Én nem szeretem a rappet, rosszul vagyok tőle. De én hallgatok rap zenét, mert érdekelt mindig is az, hogy ez miért működik. Hogy mi ebben az, ami miatt milliók hallgassák ezt a műfajt. Tehát, hogy én attól, mert valamit én nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én azt nem fogadom el, és nem tisztelem, és én ezért is vállaltam el a Erikkel, mivel egyszerűen nem lehetünk olyanok, hogy mindent, ami számunkra nem tetszik, vagy számunkra furcsa, annak becsukjuk a ajtót. Igenis, a rap működik. Nem véletlenül van ott a zenei langrétrának a csúcsán is, akár most a trap zenével, de nyitottnak kell lenni. Én szerintem a Erik se hallgat Varkocsot minden nap, de ő is tudja azt, hogy amit mi csinálunk, az egyedi. És én is tudom, amit ő csinál, az egyedi, és ez ezért tudott ilyen jól működni. Ezért lett ilyen szuper az a nóta.
1: Jó, akkor most mondok neked valamit. Erikkel, mikor készítettem a beszélgetést, akkor ugyanezt elmondta a ti zenei műfajotokról, hogy ő valójában ezt nem szereti, de mégis valami vonza, hogy nektek közös dalotok legyen. Ő is hasonlóképpen nyilatkozott a ti műfajotokról, mint ahogy te most a rap zenéről.
2: És ebben látszik az, hogy így kéne a zenészeknek együtt működnie. A zenei tisztelet és alázat a legfontosabb. És sajnos, igen, ezt lehet nem fogják nálad sokan elmondani, de Csalló közben olyan háborúk vannak a háttérben, amit a közönség el se tud képzelni, a rossz indulat és az irítség, és az, hogy nem gondolnak emberek bele, hogy a másik embernek mennyi munkája van ezekben a dolgokban. Én csak bízok benne reménykedni, hogy a fiatal generációk úgy fognak gondolkodni, mint Erik, hogy nyitottak lesznek más dolgokra, és attól, mert valami nekik nem a saját stílusuk, attól még elfogadják és tisztelik. Én így vagyok a mulatos zenével is például. Tehát azt el tudom neked mondani, hogy a zenei körökbe, ha azt mondod, hogy mulatos zene, akkor kiküldenek téged. De mégis van két mulatos tévécsatorna Magyarországon, mégis vannak rádiók, akkor valamiért az működik. Tehát én nem kidobom, hanem megpróbálom megérteni. És meg is értettem. Megértettem azokat a zenei elemeket, hogy miért működik. És most függetlenül attól, hogy nekem azt tetszik-e, vagy nem tetszik. Hát nyilván nem tetszik, de tudom, miért működik. És én azokat a dolgokat már fel is használtam a Varkocsba. És érdekes módon azok a Varkocsba is működtek. Csak mondok egy ilyet, például egy ritmus, amit gyakorta használnak a mulatos zenébe, amit észrevettem, hogy bármilyen falunapon ezt a ritmus bedobják, ha emberek elkezdenek rá táncolni. Hát mi lenne ezt a ritmust én is bedobnám? Ha senki nem fogja tudni, hogy ez a mulatos zenéből van. Szóval nyitottnak kell lennünk és alázatosnak.
1: És mulatni a Varkocsra is lehet?
2: Bármire lehet mulatni. Bármire lehet. Mai világban tényleg olyan nagy lehetőségek vannak. Egy gomnyomásra megtaláljuk azt a stílust, amit szeretünk. És én azt mondom, nyitottnak kell lenni a új dolgokra is, meg a régi dolgokra is. Tehát, hogy én tudok örülni egy Varga Irénkének is, mert még hogyha zeneileg, meg hát kulturálisan nincs is azon a nívón, ahol kéne lenni a zenéze, kit zavar, hadd csinálja. Figyelj, addig még a ember ilyeneket fog csinálni, és nem a utcán szemetel, vagy lop a másiktól, addig a világ egy jó hely, nem?
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Tultyev Eriket és Győri Sárát faggattam. Most szóljon az interjúban is emlegetett Ritka Virág, a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom, valamint a Varkocs közös dala.

0: szólni.
1: A beszélgetős pentatonban a Varkocs két frontemberét, Turtyeveriket és Győri Sárát kérdeztem, majd meghallgattuk az Echo Bloom-mal közös Ritka Virág című szerzeményüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Vasies Olivia nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
2: Pátria Rádió, Losonc, FM 98.
3: Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő róluk kialakult belső képről is jöjjön egy kis ízelítő, mire számíthatnak hallgatóink csütörtök délelőtt. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
4: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek. De ott van bennünk egy felnőtt is.
3: Soron következő nappalinkban is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini és Andrej Babis Ankarában egyeztetett a NATO csúcson. Az Európai Parlament gyorsítaná Ukrajna és Moldova uniós csatlakozását. Ma estére derült, illetve gyengén felhős idő várható. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Peter Pellegrini szlovák államfő és Andrej Babis cseh miniszterelnök kétoldalú megbeszélést tartott a NATO ankarai csúcs találkozójának margójára. A felek méltatták a szlovák és a cseh kormány közös kormányüléseinek újraindítását, és egyetértettek abban, hogy a szövetség keleti szárnyának megerősítése közös érdek. Az ankarai NATO csúcson a 32 tagállam vezetői a kollektív védelem, valamint Ukrajna további támogatásának kérdéseit vitatják meg. Szlovákiát a találkozón Peter Pellegrini képviseli, a delegáció tagja Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kalinyák védelmi miniszter is. Folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per a speciális büntetőbíróságon. Tanúvallomásában Tóth Péter kijelentette, nincsenek előítéletei Marian K. ellen, ugyanakkor a nyomozás során szerzett ismeretei miatt megromlott a kapcsolatuk, és nagy csalódásként éli meg az ügyet. Tóth felidézte, hogy 2018-ban titkos tanúként kezdett együttműködni a rendőrséggel, személyazonosságának nyilvánosságra kerülése után pedig családjával hónapokra külföldre utazott. A perben Marian K. és Alena Zsé a Kuciak gyilkosság megrendelésével, valamint ügyészek elleni gyilkosságok előkészítésével is vádolt. Az Európai Parlament Strasbourgban elfogadott jelentéseiben elismerte Ukrajna és Moldova reform eredményeit és sürgette a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását. A képviselők méltatták az igazságügyi és korrupció ellenes reformokat, ugyanakkor bírálták Kijevet amiatt, hogy egy katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről neveztek el, ami szerintük feszültséget okozhat Lengyelországgal. Szerbiával kapcsolatban az Európai Parlament a reformok lassulását, a jogállamiság romlását és a demokratikus intézmények gyengülését kifogásolta, valamint bírálta az Európai Bizottság túl engedékeny hozzáállását Belgrádhoz. A NATO tagállamok vezetői az ankarai csúcs találkozó záró nyilatkozatában ismét megerősítették elkötelezettségüket a kollektív védelem és Ukrajna támogatása mellett. A szövetségesek vállalták, hogy 2026-ban 70 milliárd euró értékben biztosítanak katonai felszerelést, kiképzést és egyéb támogatást Ukrajnának, és legalább ekkora szinten tartanak fenn 2027-ben is. A dokumentum szerint a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, bővítik a hadipari termelést és fokozzák az együttműködést a fegyvergyártó vállalatokkal. Donald Trump amerikai elnök a csúcs találkozón úgy fogalmazott, az Egyesült Államok továbbra is a NATO tagja kíván maradni. Elindult a szrebrenicai békemenet a népirtás áldozatainak emlékére. Több ezer ember indult útnak Bosznia-Hercegovinában a hagyományos békemeneten, amely a 31 évvel ezelőtti szrebrenicai népirtás áldozatai előtt tiszteleg. A résztvevők mintegy 100 kilométert tesznek meg Nezuk településtől a Potocsari emlékhelyig, ahol szombaton tartják a megemlékezés központi rendezvényét. A szrebrenicai mészárlás során 1995. júliusában mintegy 8300 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg a boszniai szerberők. Az áldozatok közül eddig körülbelül 7000-et sikerült azonosítani és eltemetni, idén további 10 ember földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A Nemzetközi Bíróság a történteket népirtásnak minősítette.
0: Időjárás.
1: Ma estére derült, illetve gyengén felhős idő várható, csak néhol alakulhat ki futózápor. Az északi szél fokozatosan mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra általában 10 és 15 fok közé csökken. Holnap reggel többnyire napos időre ébredhetünk, keleten azonban több felhő is lehet, helyenként záporral, néhol akár zivatarral is. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közlekedési akadály alakult ki a D2-es autópályán Sztupava térségében Lozorno irányába. Egy kamion rakománya egy része lehullott és megrongált egy szembejövő személyautót. A baleset miatt egy forgalmi sávot lezártak. Az érintett szakaszon körülbelül 20 perces menetidő növekedésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
2: Júliustól ismét emelkedett a létminimum, és ezzel együtt több olyan határ is és juttatás is megmozdul, amely sok család mindennapi pénzügyeit érinti. Különösen fontos ez azoknak, akik otthon gondoznak súlyosan beteg, fogyatékos vagy segítségre szoruló hozzátartozót. A gondozási támogatás összege is nőtt. Ez elsőre technikai, szociális hírnek tűnhet, de valójában nagyon emberi kérdés, mennyit ér az a munka, amit sokan otthon láthatatlanul napi 24 órában végeznek. Ráadásul januártól az egész rendszer átalakulni látszik. Hogy kinek jár több pénz, kinek kell figyelni az ügyintézésre és hol lehetnek a buktatók, arról Köbböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgetünk. 2025. októberének első felében volt egy minisztérium bejelentés, egy sajtótájékoztató, ugye a Munka, Szociális és Családügyi Minisztérium részéről, amikor is azzal jöttek, hogy ugye az előkészített reform jelentősen meg akarja erősíteni a rászoruló emberekről való gondoskodást, különösen az otthoni környezetben. Ugye Erik Tamás miniszter akkor hangsúlyozta, hogy hát a cél elsősorban azoknak a családoknak és a hozzátartozóknak a támogatása, akik otthon gondoskodnak a rászorulókról. Mik tehát a most életbe lépő változtatások?
3: Július 1-től 729 euróra emelkedett a gondozási díj, illetve továbbra is érvényes, hogy 200 euróval emelik azoknak, akik kiskorúakról gondoskodnak. Természetesen vannak olyanok is, akik több mint két szeméről, illetve két szeméről gondoskodnak. Az ő esetükben is emelkedett 769 euróra ez a díj. Tehát lényegében ez egy várható dolog volt, mert már évek óta a minimál bérhez igazítják ezt az összeget. Hát ezzel szemben természetesen majd január 1-től változni fognak a dolgok. Nem egy általános kifizetésről lesz szó, hanem átmegy teljesen a szociális szolgáltatások szférájába ez a gondozási díj, ami január 1-től 740 euró lesz, de ami változik, az az lesz, hogy minden ilyen gondozót automatikusan a hivatalok, tehát nem kell senkinek semmit csinálnia, automatikusan a hivatalok át fogják regisztrálni ebbe a szisztémába, és akkor fokozatosan majd megváltozik olyan értelemben ez az egész dolog, hogy már nem csak egy személy gondoskodhat, hanem akár három személy is egyről. Természetesen ez a gondozó, illetve a gondozottnak az elhatározása szerint történik.
2: Említette itt azt, hogy mennyiben emelkednek most ugye júliustól ezek az összegek. Nehéz ezt így ránézésre megmondani, valószínűleg valakinek elegendőnek tűnik, valaki pedig félrehúzza a száját, hogy ebből hogyan lehet megélni. Tud erre valami gyakorlati kapaszkodót mondani, hogy ez mégis mekkora segítség tud lenni azoknak, akiket 24 órában gondoskodnak a rászoruló hozzá tartozójukról, rokonukról?
3: Nos, itt továbbra is fennáll az a probléma, hogy ezt az összeget kapják azok is, akik olyan személyekről gondoskodnak, akik mondjuk többnyire felügyeletet igényelnek, de konkrét dolgokat nem kell körülöttük csinálni, illetve ha kell is, akkor az nem azt jelenti, hogy meg sem lehet mellőlük mozdulni. Hogy egy példát hozzak fel, nagy különbség van a között, ha valakinél előfordulhat valamilyen kritikus helyzet, amiben be kell avatkozni, és ezért szükség van gondozóra, vagy pedig olyan szeméről, aki lélegeztetőkészüléken van otthon, illetve képtelen maga kerül bármit is megcsinálni. Tehát itt ez a rendszer különbséget nem csinál. Tehát mindenki ugyanazt a pénzt kapja, holott az egyik esetben bizonyos mértékű idézőjelben mondva szabadja van a gondozónak, A másik esetben lényegében el sem mozdulhat a gondozott mellől, mert bármely pillanatban nagyon komoly dolgok léphetnek fel. Tehát ebben az esetben nagyon kevés ez az összeg. Másik esetben is természetesen lényegében ebből kell megélni, tehát ez már mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy mennyire elég az életviteléhez. Általánosságban véve nem nagy ez az összeg, mert a gondozó teljességgel le van kötve. Tehát a törvény ugyan megadja számára azt a lehetőséget, hogy a gondozás mellett még dolgozzon, de nagyon-nagyon meghatározott körülmények között, és természetesen nem mehet el akár egész napra, tehát a teljes munkaidőre.
4: Kicsit maradva még az életszerűség bemutatásánál, azt képzeljük el, hogy valakinek mondjuk úgymond lerobban a szülője, tehát hogy gondozásra szorul, ő adott esetben vagy ott hagyja a munkáját, vagy valamilyen más módon hát vált erre a kényszerű életformára, és elmegy gondozni a saját szülőjét, és akkor ő ezért kap valami juttatást, illetve nyilván fogyatékos gyermek, vagy más rokon, aki hirtelen ellátásra szorul. Ezekről az élethelyzetekről beszélünk ekkor?
3: Igen, uh-huh. Természetesen. Tehát nyugodtan előfordulhat, hogy valaki egy jól fizetett állásból kényszerül ebbe a helyzetbe. Ő is ugyanezt az összeget fogja kapni, és lényegében nincs választása, mert romlik az életkörülménye, és kihatással van az egész család bevételére is természetesen, nem beszélve természetesen arról, hogy ennek a személynek teljesen megváltozik az élete, már mint aki gondoz, mondjuk egy nyitott mindennapi emberek között való lét egy bezártságra változik, tehát itt nem csak egy ilyen munkaszintjén, úgymond idézőben munkaszintjén kell nézni ezt az egész dolgot, hanem a pszichikai hatása is hatalmas, amikor valakinek ennyire megváltozik az élete.
4: Az, amit itt előbb felsorolt vagy taglalt, ugye, hogy ugyanazt a pénzt kapja az is, aki bár rászoruló, de nem a nap minden percében igényli azt tulajdonképpen, csak hát valaki legyen mellett, és van, aki viszont tényleg rendkívül aktív jelenlétét igényli a segítő személyzetnek. Ön ekkor visszaélésről beszél, vagy a rendszer pontatlanságairól, vagy túlzott általánosítási módozatáról?
3: Hát én inkább arról beszélek, hogy a rendszer ilyenkor el a kezekkel politikát folytat, tehát oldjátok meg magatok, ahogy tudjátok, mert elképzelhetetlen, hogy egy személy 24 órás szolgálatot nyújtson, és ezt heteken, hónapokon, éveken át, és a rendszer itt ebben nem segít. Tehát mondjuk január 1-től, aki negyedik szintre lesz besorolva, az kap havi 90, aki ötödikre havi 270 eurót arra, hogy formális segítségért segítséghez nyúljon. Ez mondjuk akár egy városi gondozói szolgálat is lehet, de itt is van egy hátulütő, mert lényegében megfizetheti ezt a szolgálatot, ami nem olyan sok óra lesz, de pont ezeknek a családoknak először ki kell fizetni, aztán kérvényezi a hivataltól, tehát hónapokon keresztül saját pénzből kell ezt a szolgáltatást fizetni, tehát ez sem egy igazi segítség, ha azt veszük, mert pont ezek a családok nem olyan anyagi helyzetben vannak, hogy akár 1000 eurókat félretegyenek, hogy megkapják a hivataltól a pénzt.
4: Azt mondja, hogy ez nem fönntartható, meg működtethető, hogy valakiről 24 órában egyetlen személy gondoskodjon. Hozzátenném, hogy már pedig a realitás sok esetben ezt mutatja, és még ha kénytelen, kelletlen módon is, de hát ez így zajlik, meg így folyik. A másik meg, hogy ugye van olyan változtatás, hogy a jövőben akár három gondozó is megkaphatja ezt a pénzt, tulajdonképpen, hogy így, ahogy mondja, valahogy azt a felelősséget, azt a munkaidőt valamennyire, hogy effektívebbé tegyék, széterítik három ember között, de hát itt belép az, hogy van-e egyáltalán ellátó személy. Tehát, hogy található-e olyan ember, aki vállalja ezt a munkát, és akár ekkora létszámban?
3: A klienseim közül között feltettem pár kérdést ezzel kapcsolatban. Ez ideig nem ismerek egyetlen olyan gondozót sem, amely azt mondta, hogy felosztják ezt az összeget. Már csak nem is azért, mert nem lenne szüksége segítségre, hanem azért, hogy 740 eurót jövő évtől, tehát 740 eurót jövő évtől felosztani három személy között, azt akárhogy osztogatjuk, akkor sem nagy pénz, egy 24 órás szolgálatra átvetítve. Tehát itt a legnagyobb gond nem az, hogy van egy lehetőség és kihasználjuk, hanem azt, hogy egyszerűen nem találunk embert, aki ennyi pénzért elvállalja. Tehát továbbra is csak arra számíthatunk, hogyha fel is lesz osztva ez a pénz, akkor felelősségteljes hozzáállással bíró családtagokról lesz szó, akik különben is már eddig valamennyit segítettek, illetve jövőben is vannak ilyen terveik, de nem hiszem, hogy ez egy olyan megoldás, amiután fellélegeznek a gondozók.
4: Ami a rendszer átalakulását illeti, mi fog történni 2027. januárjától?
3: Elsősorban arra kell számítani, hogy januártól már majd fokozatosan, nem rögvest, fokozatosan a gondozási díjat majd a gondozott fogja megkapni, már pont azért, hogyha esetleg több gondozóról lesz szó, hogy fel tudja közöttük osztani a pénzt. A másik dolog az, hogy lényegében a gondozott szempontjából olyan hatalmas változások, más változások nem történnek, mert mindent elintéz helyette a hivatal. Viszont január 1-től a már említett 90, illetve 270 euró még mint lehetőség ott fog lenni ennek a gondozott személynek, hogy más szolgáltatásokat is kihasználjon. Fontos dolog, hogy januártól már a gondozónak nem fogják nézni a keresetét, tehát nem lesz semmilyen megkötés, hogy mennyi összegig most az életminimum 2,5-szereséig lehet bevétele, ilyen megkötés már nem lesz egyáltalán. Tehát ezek a fő dolgok, amik januártól várják a gondozókat.
4: Hát az ember beleképzel a gyakorlati részbe, talán ez volt a legigazságtalanabb pontja az egésznek, nem? Tehát, hogy gondoz valaki egy rászorulót, és még az állam megnézi, hogy egyébként van-e keresete, mert ha van, akkor nem is kaphat annyit.
3: Ez teljességgel egy igazságtalan hozzáállás volt, mert valóban a gondozás mellett is van sok olyan munka, amit el lehet végezni, akár számítógép mellett, tehát még csak el sem távolodott a gondozótól, és egyszerűen lehetetlen volt nyugodtan valamilyen keresethez jutni, kiegészíteni ezt a bevételt, mert még ezt is ellenőrizte az állam. Tehát ez a logikáját sem tudom felfogni eddig se, és nagyon örülök, hogy már legalább ez a változás megtörtént.
4: Azt mondja, hogy amikor januártól fokozatosan megtörténik majd a reformnak, tulajdonképpen a maga a reform, vagy hát az ezzel kapcsolatos változások, akkor ott majd mindent a hivatal intéz a rászorulók helyett. De mi az tulajdonképpen, ami ilyenkor intéződik? Adott esetben felülbírálják-e azoknak a juthatott támogatásukat, akik már azt mondjuk kapják?
3: Itt csupán egy adminisztratív változás fog megtörténni, tehát aki nem fog továbbra sem kérvényezni ezt az integrált megbírálást, az továbbra is a régi szerint fog működni, csupán megváltozik a formája ennek a kifizetésnek, és természetesen arra is gondolni kell, ami még pillanatnyilag nem teljesen tisztázott, hogy mivel a gondozott kapja meg a pénzt, majd milyen formában fogja ezt igazolni a hivatal felé, ahogy ez valóban át lett adva a gondozóknak, mert a személyasszisztencia keretein belül ez például így működik. Amit nem említettünk, hogy ez is január 1-től 6,81 euró emelkedik, tehát még ez is egy másik változás lesz, hogy valamilyen formában majd ott kell, hogy legyen egy havi kimutatás, illetve igazolás, amit a hivatalnak el kell küldeni, legalábbis pillanatnyilag ez az elképzelés, de pontos formája még nem ismert.
4: Összességében, amikor az ügyfelével beszél, akkor mit érzékel, hogyan veszi, hogyan látja ez az érintett közösség ennek a szociális reformnak az elemeit és a sorra következő változásait?
3: Hát elsősorban bizonyos félelem uralkodik az minden változás környékén, mert még lényegében pontról pontra nem tudják, nem ismerik az emberek, hogy mi várja őket. Másik dolog az, és számomra ez is egy nagyon lényeges, az a lényegi változás, hogy meg kellene, hogy változzon, hogy kikapja meg a gondozási díjat, az további kérdéseket von maga után, mert vannak sok olyan gondozottak, akik azért vannak épp gondozva, mert képtelenek akár a pénzükről gondoskodni, illetve határozni, és most egy olyan helyzetbe kerülnek,

0: miért kell egy személyen át folynia ennek a pénznek, amikor mondjuk egy személy gondoskodik a ráutaltról. Tehát,
1: de mégis miért? Hát csak nem teljesen dilettáns döntés hozott, vagy érzéketlen döntés hozott ezzel kapcsolatban a minisztérium, gondolnám, nem?
0: Hát természetesen nem, viszont itt már nem annyira komplikálták az előírásokat, hogy akár tekintettel legyenek az ilyen helyzetekre is, hanem úgy oldották meg, hogy akkor vagy egy hivatal fogja képviselni, vagy egy megbízott személy fogja képviselni ezt a személyt, holott eddig egyszerűen egyenesen megkapta a gondozó a pénzt, és a hivatal számára sem kellett további adminisztratívát végezni.
1: Ugye mindig arról beszélünk, hogy mi történik azokkal, akik ezt a gondozói díjat kapják, vagy egyébként ebben az élethelyzetben vannak már egy ideje, de talán egy kérdés elejéig jó lenne tisztázni azt, hogy tulajdonképpen mi az első jel, amikor egy családnak el kell gondolkodni azon, hogy jogosult lehet gondozási támogatásra mondjuk az érintett családtagjuk. Tehát, hogy én nem tudom, amikor a hozzátartozó már nem tud egyedül fürdeni, enni, közlekedni, vagy ennél szigorúbb feltételek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indulni ennek az összegnek a kérvényezése felé.
0: Igen. Két lehetőség, illetve két út van itt. Az egyik út az, amikor olyan ráutaltságról van szó, amikor az illető már képtelen egymagában biztonságban létezni otthoni környezetben. Vagy pedig nem képes a saját magáról olyan módon gondoskodni, hogy például akár az étkezését saját magának bebiztosítja, vagy pedig valóban ezt a személyi higiénát elvégezze segítség nélkül, illetve nem hogy segítség nélkül, de még valamilyen baleset is előfordulhat közben. Illetve vannak olyan esetek, amikor lényegében fizikailag elég jó kondícióban is van a gondozott személy, viszont más síkon, gondolkodásában, pszichikai szinten olyan állapotban van, hogy akár más olyan dolgok fordulhatnak elő, hogy nem tudja, hogy milyen környezetben van, nem tud orientálódani, akár ha nincs rá felügyelve, elhagyja a háztartást és dezorientált. Tehát sok ilyen lehetőség van, de minden esetre az a fő vonala ennek az egész dolognak, hogy megszűnik az a képessége ennek a személynek, hogy biztonságban egy maga létezzen, illetve gondoskodjon saját maga szükségleteiről.
1: Azért belegondolva, az elképesztő családi tragédia, vagy egy ilyen katarzis pont lehet, mikor ráeszmél a család arra, hogy valakinek otthon fog kelleni maradni, és az eddigi életét felmondani.
0: Ez egyértelműen, tehát ez egy hatalmas elhatározás. Tehát itt döntenie kell a családnak, hogy lényegében otthoni környezetben fog-e gondoskodni a hozzátartozójáról, vagy pedig akkor különféle lehetőségeik, akár nincs olyan személy, aki tud gondoskodni, mert szintén nem olyan egészségi állapotban, és ebben az esetekben el kell gondolkodni intézményi ellátásról, tehát ez egy hatalmas változás az egész család életében.
1: És még arról nem is beszéltünk, hogy mi van, ha nincs család. Júliustól emelkedett a gondozási díj, januártól pedig újabb változások várnak a rászorulókra. A részletekről Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.
2: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Oroszországban egyre több felvétel kering benzinkúti sorokról, üzemanyaghiányról, finomító tüzekről. Ezek mögött már nem csak háborús propaganda van, Ukrajna hónapok óta támadja az orosz olajipari infrastruktúrát, legutóbb pedig már az Omszki óriási finomítót is elérte, mélyen Szibériában. Moszkva közben újabb tömeges rakéta és dróntámadásokkal válaszol Ukrajna ellen. És itt jön a háború egyik legfontosabb, nagyon konkrét kérdése, Ukrajna még tudja-e védeni a város forrásait, ha kifogynak a Patriot rendszerekhez szükséges elfogó rakéták. Erről is szó lesz az ankarai NATO csúcson, ahol Donald Trump Volodymyr Zelenszkijjel találkozik. Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője a vonalban. Hát először kérem, reagáljunk valamit arra, amolyan elemzői szemszögben,

0: Hogy hát a közösségi oldalak tele vannak olyan oroszországi forrással jelölt képekkel, videókkal, amelyben több kilométernyi autósor várakozik benzinkutak előtt, miközben óriási feszültség van a várakozók között, rengeteg brutális verekedést látni az orosz lakosság körében, akik hát ott sorban állnak. Tulajdonképpen ez amolyan kiragadott valami az orosz történések, vagy mindennapok történéseiből, vagy ez most egy meghatározó momentum az orosz hétköznap légkörének?
1: Azt gondolom, hogy ez utóbbi, de ez még nem jelenti azt, hogy ez rá fogja feltétlenül kényszeríteni ugye, a Putyint arra, hogy befejezze ezt a háborút, vagy elkezdjen tárgyalni. Én azt gondolom, hogy itt Ukrajna egyszerre próbálja fenntartani a stratégiai kezdeményezést Oroszország mélységi, energetikai és katonai infrastruktúrájának támadásával, miközben is ez teljesen jogos, hogy elhangzott a bevezetőben, az ország hátországát nagyon súlyos drón és rakétacsapások érik, és ez azt jelenti egyébként, hogy áthelyeződött ezekre meggyőződésem szerint a hangsúlya ennek a háborúnak. A fronton ugyanis nem következett be áttörés. Több szektorban egyébként Kupjansk, Konstantinovka, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporozsia irányában nyőtt az orosz nyomás, de alapvetően inkább arról van szó, hogy Moszkva egyre inkább túlzó győzelmi állításokkal próbálja ellensúlyozni a fronton tapasztalható lassú és költséges előrehaladást. Tehát azt gondolom, hogy ez lesz a jövő hónapok, hetek nagy kérdése, hogy a hátország, a sebezhető hátország azok mennyire bírják, és milyen hatással lesz egyébként a front hát alakulására ezeknek a folyamatoknak.
0: Egyébként egy ilyen orosz üzemanyag hiány, ez politikailag mennyire veszélyes Putyinnak? Egy autoritár rendszerben számítanak a benzinkúti sorok, vagy hát ezt egy Kreml propagandával, meg az ott gyakorta alkalmazott rendészeti eszközökkel, ezt lenyeli a rendszer?
1: Én azt gondolom, hogy nem kell arra számítanunk, hogy az orosz emberek alapvetően neki mennek a Kremlnek, és ott valami forradalmat hoznak létre, de az egész biztos előfordul, és egyre inkább ezt tapasztaljuk, hogy az orosz eliten belül elkezdődik egy olyan típusú vita, hogy érdemes-e folytatni ezt a háborút, hogy megéri-e gyakorlatilag mind az anyagi, mind a katonai, mind pedig a gazdasági része, és önmagában ez a vita szerintem közelebb viheti az orosz vezetést ahhoz, magát Putyint is egyébként, hogy elgondolkozzon ezen. Tehát valóban egy modern, totális diktatúrával állunk szembe, ahol az ilyen típusú elégedetlenségeket szerintem a rendszer az egész jól tudja hát kezelni ma már, de mindenféleképpen az elit számára egy nagyon fontos üzenet. Ugye azt kell látni, hogy ezek a hiányok nem feltétlenül Putyinhoz kapcsolódnak, nem feltétlenül Putyinnak kell, hanem sokkal inkább a helyi vezetőkre kenhetők ezek a dolgok, hogy hát nem vagytok képesek biztosítani ezt, stb. Tehát nem feltétlenül az elnöktől várják az oroszok azt, hogy legyen benzin, viszont a helyi adminisztrációtól sokkal inkább elvárhatják. Tehát ilyen értelemben azt feltételezem, hogy ezért lesz, vagy ezért várható az, hogy az eliten belül elindul egy erjedés, egy vita, ami majd meglátjuk, hogy elvezette valahova. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy a novemberi amerikai választásokig azért nagy mozgalmazás nem lesz Moszkvában.
0: Hát gondolnám egyébként, hogy milyen erjedést mer megengedni magának az elit, ami ellensúlyként a gondolati szabadságának azt látja, hogy hát tényleg profánul, hogy azért nem érdemes magasra költözni egy épületben.
1: Ez kétségtelen, de azért itt nem csak arról az elitről van szó, aki ilyen végrehajtó és akiket elő lehet venni, hanem azt feltételezem, hogy Putyin közvetlen környezete is látja ezeket a dolgokat, még akkor is egyébként, ha maga Vlagyimir Putyin elképzelhető, hogy el van zárva ezektől az információktól. Tehát én azt feltételezem, hogy azok, akik fenn akarnak maradni, és tovább akarják birtokolni a hatalmat, és valami formában túl akarnak élni, azoknak több alternatívát kell végig gondolniuk. Tehát én azért legalábbis azt az Oroszország szakértők azt látják, hogy itt azért elindult egy olyan típusú vita, hogy ami gyakorlatilag megkérdőjelezi a sikerét ennek a különleges műveletnek. És hát még egy nagyon fontos dolog van, ha már a különleges műveletet említettem, hogy egész egyszerűen az orosz közvélemény viszont szembesül azzal, hogy ez nem egy különleges művelet, hanem ez egy olyan háború, amit át lehet tenni, vagy mondjuk a frontját, egyik frontját át lehet tenni egyébként Oroszországba, Oroszország mélységi területeire. Ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen hatással van az orosz társadalomra is. Akkor is egyébként, ha az orosz társadalom nem fog egy októberi szocialista forradalmat végrehajtani még egyszer.
0: Ugye az oroszok logikája az, hogyha Ukrajna az orosz hátország energiaellátását teszi fájdalmassá, akkor Moszkva még erősebben támadja Ukrajna városait, energetikai és katonai infrastruktúráját, de főként városait és a civil területeket. A hétfői nagy támadásnál Ukrajna a drónok és robotrepülőgépek jelentős részét leszette, de a ballisztikus rakéták ellen nem tudott védekezni. Egyet sem fogott el, ezt a BBC ukrán közlésre hivatkozva közölte. Na most miért ennyiben más egy ballisztikus rakéta, és mi kellene ahhoz, hogy az ellen is tudjon védekezni valaki?
1: Elsősorban azért, mert jóval gyorsabb, mint bármely drón és robotrepülőgép, és ezért egy olyan nagyon gyors és nagyon precíz és nagyon pontos rakétára, ellenrakétára van szükség, amelyel nem nagyon rendelkezik egyébként Ukrajna, pontosabban amelyet be kell szereznie Ukrajnának. Ugye a drón esetében Ukrajna már saját magát el tudja látni. De azért vigasztalásként hadd mondjam azt, hogy éppen az ankarai NATO csúcson állapodtak meg a Lockheed Martin és a Rheinmetall, hogy Atakemes rakétákat fognak gyártani Európában 2027, és ez valószínűleg azért került sor, mert egész egyszerűen Európa fel akarja vállalni azt, hogy olyan eszközöket is juttat Ukrajnának, amiből nagy hiány van. Ugye Zelenszkij Ukrajnába, pontosabban Ankarába megérkezve pont ezeket a légvédelmi eszközöket hiányolta, és ilyen légvédelmi eszközöket kért. És ebben azt feltételezem, hogy komoly előrelépés lesz az ankarai NATO csúcson. Még akkor is egyébként, ha mondjuk a Zelenszkij-Trump találkozó nem várok hatalmas nagy megállapodásokat, fegyverszállításokat, ennek inkább szerintem politikai jelentősége van a Trump-Zelenszkij találkozónak.
0: Ez ma hajnalban lehetett olvasni a NATO csúccsal kapcsolatban, ugye tegnap volt az első napja, de hogy már ott megállapodtak több 10 milliárdos megrendelésről a felek, sőt felmerült egy védelmi bank kialakítása is. Mit lehet ezekről tudni? Mennyiben erősítik magát a szövetséget? Illetve hát ugye Mark Rutte, a katonai szövetség vezetője úgy fogalmazott, hogy zümmögésből dübörgésbe kell átváltania a NATO-nak.
1: Így van, vagy másképp fogalmazva, a szándékok korszakából a végrehajtás korszakába kell átlépnie, és ez mondjuk a Lockheed Martin és a Rheinmetall említett Atakemes rakétái, tehát európai gyártása mellett olyanokban nyilvánul meg, hogy 40 milliárd dollárt szeretnének drón, vagy akarnak drón elhárító rendszerekre fordítani a NATO európai tagállamai, hogy gyakorlatilag az európai tagállamai tagállamok szállító és légi utántöltő képességgel rendelkező repülőket akarnak, repülőflottát akarnak Airbus A44-400-asból létrehozni, vagy hogy 10 olyan korai előrejelző repülőgépet akarnak beszerezni, a svéd Global Eye típusúakat, amik nagyon komoly tételek a NATO kiadásaiba. A közös bank az pedig azért hát fontos, mert ugye az Atlantic Council fogalmazott úgy, hogy egyfajta transatlanti védelmiipari forradalomnak kell bekövetkeznie Európába, ahol egyébként közös NATO beszerzések, közös gyártás, közös szabványok, közös innováció, és ezeknek a finanszírozását egy közös bank az mindenféleképpen segítheti, hiszen gyakorlatilag azért azt látni kell, hogy ma már nem annyira, hát nem csak a felfegyverzésen, hanem az iparnak a megteremtésén és az ipari háttér megteremtésén is hangsúly van. Az ukrajnai háborúból ezt vonták le egyébként a NATO országok, hogy nem elég a hadseregnek erősnek lenni, ha nincs ipari kapacitásod, akkor nem fogod bírni a háború terheit, és én azt gondolom, hogy a közös bank, egy olyan közös bank, ami gyakorlatilag a NATO, hát a NATO tagok, vagy a NATO európai, azért nem szeretem ez az európai kifejezést, mert egyébként amikor az Amerikai Egyesült Államok és a többi NATO tag közötti vitáról van szó, akkor ugyanúgy beletartozik ebbe egyébként Kanada is. Tehát azt akarom mondani, hogy a közös fellépés és a közös védelmi ipari háttér megteremtése az igényelhet egy ilyen kezdeményezést.
0: Sőt, hát Kanada ugye, ha jól emlékszem, nem tudom, 10 vagy nagyjából ilyen szám közeli tenger alatt járót rendel. Na de ez a szintű fegyverkezés, ez a milliárdos megrendelés, több 10 milliárdos megrendelés, ez tulajdonképpen mit jelent? Egy amolyan Trumpi, a védelemre szánt kiadások emelkedésének kritikája mögül kifoghatja a szelet, illetve említette ezt a hadipar növekedésének kívánalmát, erre kapcsolódóan Mark Rutte-nek is volt egy kijelentése, hogy hát hogy az ipar ébredjen fel, a kereslet az adott, és hogy ezt vegyék észre.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, tehát a Rutte nyilatkozat az egy Trumpnak szóló üzenet is volt. Ugye nem felejtsük el, hogy közvetlenül Donald Trump érkezése előtt történt ez az üzenet, vagy megfogalmazása, és azt gondolom, hogy ez a bejelentés lényegében azt kívánta bizonyítani Washingtonnak, hogy Európa valóban többet költ, nem csak beszél a tehermegosztásról, hanem már megrendeli a szükséges fegyvereket is. Ráadásul Rutte azt is hangsúlyozta, és ez legalább ennyire fontos, hogy számos beszerzés az amerikai hadipari vállalatoknak is munkát ad, vagyis az európai fegyverkezés az amerikai gazdaságnak is előnyös. Ez azt gondolom egy nagyon tudatos politikai üzenet Trump felé, aki régóta követeli a nagyobb európai hozzájárulást. Tehát az a fordulat, vagy az a hangsúlyváltozás, hogy már nem csak a pénzről, hanem a képességekről beszélünk elsősorban, az mindenféleképpen üzenet a Trumpi vezetésnek. És hát ez azt is jelenti egyébként, hogy Európa készül az amerikai jelenlét fokozatos csökkentésére. Talán ez a legfontosabb stratégiai üzenete szerintem a Rutte beszédnek. Ugye nem azt mondta, hogy az Egyesült Államok kivonul Európáról, hanem azt, hogy Európának át kell vennie a hagyományos katonai képességek egyre nagyobb részét, miközben Amerika továbbra is biztosítsa a nukleáris elrettentést, a stratégiai hírszerzést, illetve hát a globális katonai képességeket. Ez szerintem egyértelmű üzenet a Trumpi vezetésnek. amelyik egyébként, mint láttuk, hiszen Donald Trump is tartott egy sajtótájékoztatót, továbbra is fenntartja azt a kritikát, hogy keveset költ az Európa a védelmére, illetve, hát ami szerintem leginkább megint elveszi a sót itt nagyon sok komoly dologtól, hogy ismét Grönlandot is megemlítette, amiben nem a Grönland megemlítése, hanem inkább az a probléma, hogy a NATO csúcs az alapvetően mindig politikai jellegű, tehát ott az egységet és az összefogást kellene demonstrálni, és az amerikai elnök nem éppen így indította ezt az ankarai NATO csúcsot.
0: Egyébként mi gondol, hogy az Amerika fokozatos amolyan kivonulását pótolni tudja Európa, vagy hova tovább az így keletkező vákumot akár túl is tudja nőni Európa? Illetve amolyan záró kérdésnek kérdezném, hogy a NATO imént is taglalt fogadalmai, vagy közép-hosszú távú tervei azok valósabbak-e, mint mondjuk akár Trump szavahihetősége, vagy hát ő azért tudjuk, hogy nagyon gyakran változtatja a véleményét.
1: Én azt gondolom, hogy feltétlenül így van, tehát, hogy megbízhatóbb Európa. Európában azért jóval többen és jóval komolyabban veszik ma már ezt, és valóban én az a közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ugyan nehéz helyzetben van Európa, de ha rá tudja venni az amerikai vezetést, és nem csak Trumpról van szó, hanem általában az amerikai vezetésről, beleértve a kongresszust és a szenátust, arra, hogy Európából csak fokozatosan vonja ki az Egyesült Államok az erőit, akkor azt gondolom, hogy képes Európa megteremteni azt az elrettentő erőt, amire szüksége van, azzal, hogy a nukleáris elrettentés, a stratégiai hírszerzés egy része, és a globális katonai képességeket továbbra is az Egyesült Államoknak kell majd biztosítania, de ez nem hiszem, hogy megakadályozná azt, hogy a stratégiai figyelmét az Egyesült Államok az indo-európai, vagy az indo-csendes óceáni térségre irányítsa. Tehát én bizakodó vagyok, annak ellenére, hogy magam is látom, a szkeptikus hangokat mind a magyar, mind pedig a nemzetközi médiában ezzel kapcsolatban.
0: Ukrajna módszeresen megsemmisíti Oroszország energiaellátását, viszont úgy tűnik tehetetlen az orosz ballisztikus rakéták rombolásával szemben, a NATO viszont zümmögésből dübörgésbe vált át 10 milliárdos katonai megrendelésekkel, védelmi bank alapításával és a hadipar felpörgetésével. A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitika elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9. Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Szlovénia természetjárók paradicsoma, de a tip-top tisztaságnak ára van. A helyiek rendkívül szigorúan veszik a környezetvédelmet. Ha a Bleditónál vagy a Triglav Nemzeti Parkban kirándulunk, a szemetelésért vagy a kijelölt ösvényekről való letérésért elég nagy bírságot kaphatunk. Ha autóval fedezzük fel az országot, ne feledjük, hogy Szlovéniában is elektronikus autópálya matrica van érvényben, amit még a határon való átlépés előtt meg kell venni, mert a kamerarendszer azonnal rögzíti a mulasztást. Egy másik fontos autószabály, a fényszórók használata nappal lakott területen kívül is kötelező. Ha pedig helyi vendéglőben, úgynevezett gosztilnában járunk, a borravalót ne fizessük a számlához csapva kártyával, hanem inkább hagyjunk készpénzt az asztalon. A pincérek így kapják meg biztosan. Fontos tudni, hogy Szlovéniában vasárnaponként és ünnepnapokon a legtöbb üzlet zárva tart, ezért a szükséges élelmiszereket érdemes még szombaton beszerezni. A túrázók számára pedig aranyszabály, hogy a vadkempingezés az egész országban szigorúan tilos, így éjszakára kizárólag a hivatalos kempingeket vagy helyi menedékházakat vegyük igénybe.
2: Pátria Rádió. Losonc. FM 98.

0: A NATO újabb katonai támogatást ígért Ukrajnának. Peter Pellegrini és Andrej Babis Ankarában egyeztetett a NATO csúcson. Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia elleni eljárást. Az amerikai-spanyol kereskedelmi kapcsolatok felfüggesztését rendelte el Trump. Ma estére derült, illetve gyengén felhős idő várható.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
0: Minél korábban elfogadjuk a jövő évi költségvetést, annál szilárdabb lesz a kormány, mondta a TASR hírügynökségnek adott interjújában Robert Fico. A miniszterelnök viszont nem zárja ki azt a verziót sem, hogy elhúzódnak az erről szóló koalíciós egyeztetések. Kis Balázs beszámolója.
2: Robert Fico emlékeztetett, hogy a kormánykoalíció ideológiailag nem homogén. Ellenkezőleg elég bonyolult kormánykoalícióról van szó, két szociáldemokrata párttal, bár eltérő jellegűek, és egy konzervatív jobboldali párttal. Ehhez hozzá kell még venni, hogy választási év jön, és mindegyik kormánypárt láttatni akarja magát a költségvetés összeállításánál is, mondta a kormányfő. Éppen ezért úgy véli, rengeteg energiát kell majd fordítani az álláspontok közelítésére és kompromisszum keresésre. Valószínűleg lesznek feszültségek, és a közvéleménykutatások miatti idegesség is közbeszólhat, jegyezte meg Robert Fico. Ennek ellenére a Smernek az a terve, hogy minél hamarabb legyen költségvetés, mert ez stabilitást jelent. De azt is el kell fogadnunk, ha a koalíciós partnerek miatt elhúzódnak a tárgyalások, lehet, hogy csak decemberben fogunk szavazni róla, de kár lenne, ha így lenne, folytatta a miniszterelnök. Leszögezte, hogy a Smer ebben az esetben sem akar majd háborúzni a kormánykoalícióban. Felhívta a figyelmet, hogy eddig mind a három kormánya kitöltötte a teljes megbízatási idejét, és most is ez a célja, a jövő évi választást pedig meg akarja nyerni. Robert Fico meggyőződése, hogy a jövőben át kell alakítani a szlovák politikai rendszert, mert túl sok párt van. Azt szeretné, ha politikai tömbök versenyeznének a választók szavazataiért. Szerinte ebben az esetben nem fenyegetne, hogy olyanok kerülnek hatalomra, akiknek nincs tapasztalatuk az ország irányításával, bármelyik oldal is nyerné a választást.
0: Peter Pellegrini szlovák államfő és Andrej Babis cseh miniszterelnök kétoldalú megbeszélést tartott a NATO ankarai csúcs találkozójának margójára. A felek méltatták a szlovák és a cseh kormány közös kormány üléseinek újraindítását, és egyetértettek abban, hogy a szövetség keleti szárnyának megerősítése közös érdek. Az ankarai NATO csúcson a 32 tagállam vezetői a kollektív védelem, valamint Ukrajna további támogatásának kérdéseit vitatják meg. Szlovákiát a találkozón Peter Pellegrini képviseli, a delegáció tagja Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kalinyák védelmi miniszter is. Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia ellen indított kötelezettségszegési eljárást, miután visszavonták a bejelentő védelmi hivatal átalakításáról szóló vitatott törvényt. Brüsszel szerint ezzel megszűntek azok az aggályok, amelyek az uniós irányelv és az alapjogi charta megsértésének veszélyét jelentették. A jogszabály egy új hivatal létrehozását írta volna elő, azonban az Alkotmánybíróság korábban felfüggesztette annak hatályba lépését. Az ügy miatt korábban az uniós helyreállítási alap következő részletének kifizetéséről szóló tárgyalások is elakadtak. Az Európai Bizottság júliusi döntéscsomagja szerint Szlovákia ellen jelenleg 4 kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, miközben 2 lezártak. Brüsszel kifogásolja egyebek mellett az ivóvízről szóló uniós irányelv hiányos átültetését, valamint az egyszerhasználatos műanyagokra vonatkozó szabályok nem megfelelő alkalmazását. Emellett a testület szerint Szlovákia késlekedik az azbesztnek kitett munkavállalók védelmét szolgáló uniós előírások bevezetésével is. Az országnak 2 hónapja van a hiányosságok pótlására. Az OECD szerint Szlovákiának sürgősen javítania kell a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni fellépést. A szervezet jelentése szerint hiányosságok vannak a jogszabályokban, és az utóbbi időszak intézményi változásai megnehezítették a korrupciós ügyek kivizsgálását. Az OECD ugyanakkor pozitívan értékelte a bejelentők védelmét szolgáló rendszer működését, és elismerte, hogy az ország erősítette a korrupció ellenes ügyészségi szakértelmet. A jelentés további jogszabályi pontosításokat és gyorsabb ügyészi intézkedéseket javasol. Folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében zajló per a speciális büntetőbíróságon. Tanúvallomásában Tóth Peter kijelentette, nincsenek előítéletei Marian K. ellen, ugyanakkor a nyomozás során szerzett ismeretei miatt megromlott a kapcsolatuk, és nagy csalódásként éli meg az ügyet. Tóth felidézte, hogy 2018-ban titkos tanúként kezdett együttműködni a rendőrséggel, személyazonosságának nyilvánosságra kerülése után pedig családjával hónapokra külföldre költözött. A perben Marian K. és Alain Agé a Kuciak gyilkosság megrendelésével, valamint ügyészek elleni gyilkosságok előkészítésével is vádolt. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy utasította pénzügyminiszterét az Egyesült Államok és Spanyolország közötti kereskedelmi kapcsolatok felfüggesztésének előkészítésére. Trump élesen bírálta Madridot a NATO-n belüli szerepvállalása miatt, és azt állította, hogy Spanyolország nem teljesíti megfelelően szövetségi kötelezettségeit. Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök visszautasította a vádakat hangsúlyozva, Spanyolország továbbra is megbízható NATO tagállam. A Bloomberg értesülése szerint a NATO vezetése fontolgatja a jövő évre tervezett albániai csúcs találkozó elhalasztását. A háttérben az állhat, hogy elkerüljék az újabb nyilvános konfliktusokat Donald Trump amerikai elnökkel, aki a mostani ankarai csúcson ismét bírálta a szövetségeseket és megkérdőjelezte a NATO jelentőségét. A hírügynökség forrásai szerint a zárónyilatkozatban várhatóan nem is szerepel majd utalás a következő csúcs találkozóra. Az Európai Bizottság visszautasította Donald Trump kijelentéseit Grönlanddal és Spanyolországgal kapcsolatban. Az amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján ismét azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra, emellett a Spanyolországgal folytatott kereskedelem leállításáról is beszélt. A bizottság szóvivője hangsúlyozta, az Európai Unió kiáll tagállamai mellett, és továbbra is a nemzetközi jog, valamint Dánia és Grönland területi integritásának tiszteletben tartását tekinti alapelvnek. Az Európai Parlament Strasbourgban elfogadott jelentéseiben elismerte Ukrajna és Moldova reform eredményeit, és sürgette a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását. A képviselők méltatták az igazságügyi és korrupció ellenes reformokat, ugyanakkor bírálták Kijevet amiatt, hogy egy katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről neveztek el, ami szerintük feszültséget okozhat Lengyelországgal, Szerbiával kapcsolatban az Európai Parlament a reformok lassulását, a jogállamiság romlását és a demokratikus intézmények gyengülését kifogásolta, valamint bírálta az Európai Bizottság túl engedékeny hozzáállását Belgrádhoz. A NATO tagállamok vezetői az ankarai csúcs találkozó záró nyilatkozatában ismét megerősítették elkötelezettségüket a kollektív védelem és Ukrajna támogatása mellett. A katonai felszerelést, kiképzést és egyéb támogatást Ukrajnának továbbra is nyújtani fogják, és legalább ekkora szinten szeretnék fenntartani ezt 2027-ben is. A dokumentum szerint a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, bővítik a hadipari termelést, és fokozzák az együttműködést a fegyvergyártó vállalatokkal. Donald Trump amerikai elnök a csúcs találkozón úgy fogalmazott, az Egyesült Államok továbbra is a NATO tagja kíván maradni. Elindult a srebrenicai békemenet a népirtás áldozatainak emlékére. Több ezer ember indult útnak Bosznia-Hercegovinában a hagyományos békemeneten, amely a 31 évvel ezelőtti srebrenicai népirtás áldozatai előtt tiszteleg. A résztvevők mintegy 100 kilométert tesznek meg Nezuk településétől a Potocsari emlékhelyig, ahol szombaton tartják a megemlékezés központi rendezvényét. A szrebrenicai mészárlás során 1995. júliusában mintegy 8300 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg boszniai szerberők. Az áldozatok közül eddig körülbelül 7000-et sikerült azonosítani és eltemetni. Idén további 10 emberföldi maradványait helyezik végső nyugalomra. A Nemzetközi Bíróság a történteket népirtásnak minősítette.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A 27. játéknapon rendezték az utolsó két nyolcaddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. A 11-est hibázó címvédő Argentína közel 79 percnyi játék után még felettébb nehéz helyzetben volt, de 0-2-ről fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot. A továbbjutást jelentő gólt a 92. percben Enzo Fernández fejelte. Az afrikaiak panaszt tettek a francia François Le Texier játékvezetőre a VB kiesés után. Az argentinok a 8 között vasárnap hajnalban a svájciakkal találkoznak, akik a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzték Kolumbiát. Ma először lesz szünnap a világbajnokságon. 19 embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után. 5 rendőr megsérült, közülük 2 csonttörést szenvedett. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ünneplők közül néhányan tárgyakat kezdtek a rendőrök felé dobálni, akik pedig elszerettek volna vezetni pár ittas erőszakos szemét. A világbajnokság kezdete óta az egészen az első szünnapig számított teljesítmények alapján Norvégia lépett előre a legtöbbet a FIFA ranglistáján. Hollandék a 31. pozícióból a 19-re jöttek fel. Távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember közel 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. Irányításával Horvátország ezüstérmet szerzett a 2018-as, bronzérmet a 2022-es világbajnokságon, emellett ezüstérmes lett a 2023-as Nemzetek Ligájában, valamint kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa bajnokságra is. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A lévaiak a finn Vilpasszal mérkőznek a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező csoportkörének negyed döntőjében. A szeptember közepén sorra kerülő hatnapos torna helyszíne egyelőre ismeretlen. Molnár Ádin a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK-tól a lengyel Csesztohova együtteséhez szerződött. A 22 éves csatár a kékfehéreknél az év labdarúgója lett, a legutóbbi szezonban 10 góllal és 4 gólpasszal segítette csapatát. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Skalica Zlaté Moravce 2-1 és Honvéd Soroksár 2-0.
1: Időjárás.
0: Ma estére derült, illetve gyengén felhős idő várható, csak néhol alakulhat ki futózápor. Az északi szél fokozatosan mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra általában 10 és 15 fok közé csökken. Holnap reggel többnyire napos időre ébredhetünk, keleten azonban több felhő is lehet, helyenként záporral, néhol akár zivatarral is. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, ennyi fért adászáró hírműsorunkba július 8-án. Kollégáim Kis Balázs, valamint Vasi Esó Lívia hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. A viszonthallásra!
1: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
4: zajtra o jednej v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Thank you.